valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézusom,
1: bízom benned.
5: Szent Faustina nevér,
1: könyörögj érettünk.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
6: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és törzs be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlánk kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned.
3: Mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned.
3: Mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged.
3: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Mennyei Atya Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten is ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
3: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk!
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
3: Hogy méltók leessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: Mária Rádió,

0: gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvérek, a gyógyító jelenlét műsorban ismét elmélkedünk, társakat keresünk a kereszthordozásban. Társakat keresünk, nem csak a szenvedés, de az élet minden helyzetében is példaképekre van szükségünk ahhoz, hogy felnőjünk, ahhoz, hogy élni tudjuk az életet, hogy felelősséget vállaljunk. Szükségünk van példaképekre. Szükségünk van anyai, atyai példaképekre, mindannyiunk számára. Márton Áron püspök azt mondja, hogy őseink erényeit és bűneit is örököltük. Mit öröklünk a hitben, egymástól, a családban? Milyen példaképünk van? Hogyan tudunk valakinek a példája nyomán élni? Amikor zsigereinkbe hordozzuk a küldetést, az életet, a génjeinkben átörököljük atyáink erényeit és bűneit. Milyen erényekre van szükség a hitben, amelyek átöröklődnek? A sejtjeink nem felejtenek. Megjegyzik a fájdalmat, és megjegyzik a bizalmat is. Most a nagybőjtben Cirenei Simon a példaképünk. Márk evangéliumában hallottuk, olvashatjuk, kényszerítettek egy arra menő embert, Cirenei Simont. Alexander és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye Jézus keresztjét. Ennyit tudunk Simonról, ennyit mond a Szentírás. Hogy vigye Jézus keresztjét. Egy édesapa, akinek a két fiának a neve is megmarad a Szentírásban. Valószínű, hogy a közösség, amelynek az evangélium íródott, ismerte ezt a két fiút, kinek az édesapja a Cirenei Simon volt. Az ő cselekedetéből, az ő jelenlétéből hit fakad, és ez a hit tovább adódik. Mennyire fontos továbbadni a hitet? Mennyire fontos megélni a hitet, megélni az Isten kapcsolatot, nem önmagunk számára, nem egy jó érzés kérdése a hit, nem azért hiszek Istenben, nem azért keresem az Istent, nem azért teszek jót, hogy jól érezzem magam. Ezt megteszik mások is. Cirenei Simont, ami kitünteti, megkülönbözteti a másik embertől, az a Krisztussal való kapcsolata, amely átöröklődik lélekben a fiaira, és egy közösség tagjaivá válnak. Micsoda érzelmi intelligencia, ami átöröklődik, átadódik atyáról fiúra száll. Valahol megszokott állni ez a kapcsolat. Nem öröklődnek át a hitnek a kegyelmei. Mert talán nem elég meggyőződéssel éljük meg, nem tudjuk átadni a pillanatot, az Istennel való találkozás pillanatát gyermekeinknek. Nézzük meg Simonnak a nagyságát, vagy még jobban Isten kegyelmének a csodáját Cirenei Simon életében. Egy mezőről hazajövő emberről van szó, aki dolgozik. Nem zsidó, nem hívő ember, egy idegen, egy kívülálló, aki saját képességei szerint család fenntartó, és azért végzi a dolgát, hogy fenntartja a családját. Még nem tudja, hogy kivel fog találkozni. Annyit tudunk a Szentírásból, hogy kényszerítik a római katonák, hogy vigye a keresztet, a szégyenfát, egy halálra ítéltnek a megszégyenítő útján vegyen részt, beszennyezze a saját becsületét. Egy ezer idegen segítve. Nagyon sokszor úgy éljük meg, hogy ezer idegen az Isten. Nagyon távoli. Fényévnyire van tőlünk az Isten. Idegen. Különösen az az Isten idegen, aki úgy akar közel kerülni hozzánk, hogy vállalja a fájdalmat, a szenvedést szeretetből. És akkor beenged az életébe egy idegent. Számára nem idegen, Isten számára nem vagyunk idegen.

megszálló állami katonai hatalom erősebb félelmet kelt benne. Tehát kényszerítve van, és engedelmeskedik a kényszernek. Nincsen belső meggyőződés, nincsen latolgatás, csak egy ösztönös ellenállás. Egy vérrel, sárral, mocsokkal összevegyült, szenvedő embernek a társává kell szegődni. Szép arra gondolni, hogy Jézus, amikor Simont mellé rendelik, akkor nem visszautasítja. Nem mondja azt, hogy hát, ha nem szívesen csinálod, köszönöm szépen, nem kérek belőle. Nagyon sokszor emberi kapcsolatainkban sok ajándéktól, emberi értelembe vett találkozás ajándékától azért esünk el, mert elvárásaink vannak a segítővel kapcsolatban. Ha segít, akkor őszintén, tiszta szívből tegye, ne legyenek mögötte érdekek. Tehát fel kell nőni a feladathoz. Lehet, hogy valaki, aki életünkben segített rajtunk, kezdetben csak érdekből segített, vagy félelemből, vagy valamilyen fel nem dolgozott fájdalomból. És Jézus nem mondja azt, hogy most nem kérem, majd gyere vissza, hogyha azonosultál a feladattal, hogyha jó szívvel csinálod, hogyha megvizsgálod a motivációidat. A lényeg a jelenlét, ott van, hogy kényszerítik, de ott van. A vállához kötik a keresztet, és viszi Jézus keresztjét. És ebben a vállalásban változik meg. Válik a kereszthordozó Isten társává Simon. És válik példaképpé, mint édesapa, mint munkás ember, mint olyan ember, aki képes változni. Nem marad meg a maga félelmében, iszonyában, nem viszonyog bár, hanem viszi a keresztet. És akaratlanul is a megváltó szeretet részévé válik. Isten, Jézus Krisztus a keresztúton Simont abban a megtiszteltetésben részesíti, hogy az életének részévé teszi. És itt van a megváltás, itt van a kegyelem, amikor fölismerjük azt, hogy Isten az ő életének a részévé akar tenni bennünket. Nem azért, mert megérdemeljük, nem azért, mert úgy éreztük, hogy ez így jó nekünk, vagy meggyőződéseink vannak. Ez mindig a szerető félnek a kezdeményezése. Ha valaki azt mondja, hogy meghívlak az életembe, legyél az életem része, az nem az én kezdeményezésem, annak a kezdeményezése, aki szeretetből így döntött. Jézus így dönt, fájdalma közepette, hogy megengedi az embernek azt, hogy annyira elgyengüljön, hogy lehetősége legyen az embernek segíteni. Lehetősége van Cirenei Simonnak segíteni Jézust. Nem akarja minden erejét összeszedve egyedül megoldani a problémát. Ő vállalta a kereszthalált, de ebben a vállalásban benne volt Mária könnye, édesanyja szeretete, benne volt Veronika vigasztaló jelenléte, és benne van nem csak együttérző, hanem cselekvő szeretetnek a jelenléte Simon részéről. És valahol ezen az úton, ezekben a lépésekben megváltozik ez az ember. Megszűnik a kényszer, megszűnik a félelem, és társává szegődik Jézusnak. Egészen közel kerül hozzá. Talán vigyáznia kellett.

0: nem sikerült neki. Talán megszórta Jézus fején levő tövis koszorú, tövis korona, Simon fejét is, vagy arcát. De Jézus arcába nézve felerősödik benne a gondoskodó szeretet, a segítő jelenlét, és egyszerűen leveszi Jézus válláról a terhet. Isten atyai szeretetének a földi emberi fizikai megnyilvánulása a keresztúton. Az anyai női gyöngétség szeretetét megtestesíti Mária és Veronika a keresztúton. Az atyai gondoskodás szeretetét megvalósítja, megtestesíti Cirenei Simon a kereszthordozásban, ahogy leveszi válláról a terhet, a bűnök terhét, és Jézus új erőre kap. Megdöbbentő arra gondolnunk, hogyha fölvállaljuk valaki elesettségét, valakinek a válláról levesszük a terhet, segítő jelenlétünkkel, akkor az történik, amire nem számítottunk. Megváltozik a világ, lehetővé válik a megváltás. Nem hal meg Jézus kimerülten a keresztúton, hanem a kereszt halál szeretetét vállalja. De ennek része van, ebben része van Simonnak, akit Isten kiválasztott. Valahányszor segítünk valakinek a válláról levenni a terhet, vagy megkönnyíteni annak hordozását, úgy, ahogy Simon eszköze volt az Isten szeretetének, eszköze marad. Mi is eszközök maradunk, és megvalósulhat a megváltásnak a titka a szenvedő ember életébe. Jézus, amire tanít bennünket, az elfogadás, a feltétel nélküli elfogadás. Nem az, hogy megvárom, amíg majd meggondolja magát Simon, hanem a találkozásban, a szenvedésben, a két tekintet találkozásában alakul át az ember, amikor Isten tekintete találkozik az ember tekintetével, átalakítja az embert. Átalakítja emberibbé, jobbá, együttőrzébbé teszi. És ez történik a keresztúton Cirenei Simonnal. Szavak nélkül, előre kényszerből, utána talán együttérzésből, sajnálatból, és aztán szeretetből viseli a terhet. És ez a lelkében átalakult ember átadja a találkozásnak a kegyelmét. A Szentírás tanúsága szerint ugye valószínű, hogy a fiai az első keresztény közösség tagjai voltak Krisztus föltámadása után. Megengedte Simon Istennek, hogy átformálja, átalakítsa a lelkét a szenvedés által. Megengedte az Isten. Valahol legbelül megengedte Simon is az Istennek. Hogy milyen nehéz mások szenvedésében részt venni kényszerből. Az csak azt tudja, aki ezt megtapasztalta. Nem szoktunk szenvedést kérni a családban, nincsen ez rendelésre. És nagyon nehéz sokszor a családtagok részére is, hogy átalakuljon ez a kapcsolat. És mennyire fontos az, hogy akkor, amikor mi vagyunk a kereszthordozók, akkor elfogadjuk azoknak a segítségét is, akiknek nehezére esik, hogy rajtunk segítsen. Nekünk nehezünkre esik, hogy elfogadjuk a segítséget. Különösen akkor, amikor tehetetlenek vagyunk. Mégis elfogadni azt a segítséget, ami nem úgy érkezik, ahogy mi elképzeltük, és nem visszautasítani, ahogy Jézus sem utasítja vissza Simon kényszerítő, hatalomból fakadó segítségét, hanem türelmes hozzá, és megvárja, míg ez a találkozás átalakítja az életét. Mindannyiunk életében, minden család életében vannak szenvedés történetek, vannak pillanatok, amelyeket nagyon nehezen fogadunk el, de amelyek által mindannyian változunk. Változik a segítő, változik a segített. Megtanuljuk elfogadni a segítséget akkor is, ha kezdetben nem tiszta szívből fakad. Vagy legalábbis ez a mi megélésünk, úgy éljük meg. Vannak olyan szakemberek, akár az orvoslásban is, testi-lelki gyógyításban, akik nagyon jól értenek a szakmájukhoz. Például jó sebészek. De valahogy nehéz kifejezni nekük. Nincsen meg ez a kifejezés formájuk. Nem tudják verbálisan vagy nonverbálisan kifejezni az együttérzésüket. Ettől még jó szakemberek. Nehéz egy ilyen embertől elfogadni a segítséget. De meg kell tanulnunk elfogadni. Hogyan tudom átadni én magam az Istennel való találkozásnak a nehézségét, szépségét és örömét, ha nem élem meg, ha nem vagyok jelen, ha elmenekülök. Jézus nem száll le a keresztről, ott marad, majd leveszik is, édesanyja ölébe teszik. Szirény Simon lehet, hogy kezdetben szeretett volna menekülni, de nem menekül el, ott marad. Tevékeny cselekvő szeretetben. És ez a példa vonzó. Átöröklődik. Nem csak a génekben, hanem a lelki életben is. Szirény Simon találkozása az Istennel meghatározza családja életét is. Küzdő, egyszerű, hétköznapi életet élő emberként találkozva a másik ember szenvedésével át tudom-e örökíteni az együttérző, cselekvő szeretet génállományát? Hiszek-e abban, hogy a lelki mélységekben átöröklődnek. A következő nemzedékekben átöröklődik az önzetlen jóság. Átöröklődik az Isten tapasztalat. Bár egyelőre még gépekkel nem kimutatható. A megmagyarázhatatlan gyógyulási folyamatok már igen. Szirény Simon együttérző szeretetének a mértéke azonnal nem kimutatható. Mégis a példa, a jelenlét, az, amit megtestesít maga Simon, az atyai gondoskodásnak a jelenléte, mely leveszi a terhet Jézus válláról, az maradandó, átörökítendő, és meg is történik. Az őskeresztény, első keresztény közösségnek a tagjaivá válnak a fiúk, a gyermekek. Istennel való találkozás, bensőséges tapasztalata átöröklődik atyáról fiúra. Átöröklődik. Nem csak a rossz öröklődik át, könnyen észre szoktuk venni egymás rossz tulajdonságait, és akkor tudjuk, hogy persze, kitől örökölte. Istentől is lehet örökölni jóságot, együttérző szeretetet, ha megtanulunk megmaradni szenvedő embertársaink keresztútján. Isten a jóságát, szeretetét, megváltó szeretetének gyümölcsét nem csak vér által, nem csak a szülők átadott szeretete által adja át nekünk, hanem van egy lelki születés, amit Szent János apostol úgy fogalmaz meg, hogy nem férfi akaratából született, hanem vízből és szent lélekből. Isten lelke, mely átalakítja Simonnak a lelkét, és egyúttal részesévé válik a Szent Háromságos Egyisten szerető életének. A szenvedő fiú, a gondoskodó atya, és a megszentelő Szentlélek, mely átörökíti Jézus együttérző szeretetét a segítő emberbe. És ez az átöröklődés folytatódik több generáción át. Nekem van-e mit örökbe adni? Van-e, amit örököljenek tőlem azok, akikkel találkozom? Van-e lelki, isteni örökségem? Vagy még sincs? Van, csak nem tudatos. Valahányszor jót teszek, valahányszor leveszem a másik ember válláról a terhet, ha nem is önszántamból, ha nem is jámbor motivációból, talán külső kényszerből, talán félelemből, mégis az én életemben is megtörténik a csoda, hogy átkezd öröklődni Isten jósága egyszer életemben, aztán mások életében. És ami először kényszerből született, félelemből fakadt, egyszer csak átalakul. Átalakul és átalakít az Isten. Nem csak engem, a segítő Simont, az édesapát, a konkrét segítő szeretetnek az emberét, mert hogy nem elég csak lelkiekben segíteni nagyon sokszor, hanem konkrétan át kell venni a másik ember nehézségét, fájdalmát, keresztjét. Le kell venni a válláról. És megteszi ezt Simon is. Ez a cselekvő szeretet átalakítja őt. Segítővé válik. Ez az ő igazi öröksége fiai számára. Átörökölt jóságaink, cselekvő szeretetünk mentén alakulunk át mi is, és alakul át körülöttünk a világ, talán észrevétlenül, nem hangosan, nem lármázva, nem tüntetve, hanem csendesen, a lelkünk mélyén, valahol ott legbelül. Nem baj az, ha legelőr, akkor, amikor kezdődik ez a történet az Istennel, vagy a segítésben, a szenvedőkkel, nem mindig azonnali lelkesedésből kezdődik. Isten nem utasítja vissza. Isten elfogadja a félelemből, kényszerből kapott szeretetet is. Ha segítő vagyok, legyek türelmes önmagammal. Megtanulok majd együtt érezni is, de idő kell hozzá. Ha segített vagyok, ne legyek válogatós, ne legyenek pretencióim és követeléseim, hogy majd akkor segítesz, hogyha úgy érzem, hogy elég együttérző vagy. Isten, aki együtt érez velem, küldhet olyan embert hozzám, aki nem annyira együttérző, de amit csinál, azt jól csinálja, jól teszi. Megemeli a keresztet, leveszi a vállamról. És ebben a szeretet cselekedetben nem csak én változom, hanem az én kereszthordozásom által változik a másik ember is. Lehet, hogy erre van kiválasztva az én keresztutam. Változzunk és változtassunk. Jobban mondva, változzon a lelkünk, engedjük meg Istennek, hogy változtasson rajtunk, hogy formáljon bennünket. És a mi megélt szeretet kapcsolataink, a mi megélt küzdelmeink, szenvedéseink által megéljük azt is, hogy a velünk való találkozás által mások is formálódnak, átalakulnak, Krisztusivá válnak. Átöröklődik a krisztusi szeretet csodája. Lélektől lélekig. Cirenei Simon csodája. Isten csodája Cirenei Simon életében. Segítő, segített, gyógyító, gyógyított. Simonná, segítőtársá, útitársá válni, nem szégyen. Hogy mit öröklünk, mit örökítünk át az isteni szeretetből, az mindennapi döntéseink mentén születik meg. Naponta döntenünk kell a segítő lépés mellett. Naponta meg kell engednünk, hogy Isten lelke, a tekintete, a tövisei, a verejtéke, a szótlan hálája átalakítson bennünket. Higgyük el, ha kereszthordozónak választott ki bennünket az Isten, akkor át is alakít. Felnevünk hozzá, és át tudjuk örökíteni az Isten szeretet jóságát, szeretett kapcsolatainkban. Adja Isten, hogy így legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Imádunk és áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki itt vagy közöttünk a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálás szívvel mondunk köszönetet neked, hogy itt maradtál köztünk, és hogy szavaid visszhangoznak a szívünkben. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönjük, Uram, hogy velünk vagy, hogy nem hagysz el, hogy velünk járod az élet útját, és hogy napról napra bátorítasz, támogatsz minket, erőt adsz. Köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra, és hogy a mai estén is velünk vagy. Köszönjük, hogy megérinted a szívünket, megérinted azoknak a szívét, akik itt vannak, vagy a rádió hullámhosszán keresztül, akár ágyban, vezetés közben, vagy csak éppen ülve, belekapcsolódnak ebben az oltári szentség imádásában. Uram, te mindenhol jelen vagy. Te mindenkit meg tudsz érinteni, ezért kérjük, hogy a mai napon, a mai estén formáld át a mi szíveinket. Ó, Uram, hamarosan ünnepeljük a te szentséges szívednek az ünnepét. És itt állunk mi most, a mai estén, és azt kérjük, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint. Olyan szívvé formáld a mi szívünket, amely képes befogadni a szeretetet, ami tőled jön, és nem megtartani önmagának, hanem megosztani másokkal. Formáld át a mi szívünket, vedd el a testünkből a kőszívet és a hússzívet, érző szívet. Azt mondottad, Uram, lelketekbe írom törvényemet szívetekbe. Köszönjük, hogy a szeretet törvényét adtad és adod a szívünkbe. Köszönjük, hogy a mai estén is itt lehetünk. Köszönjük a szeretetet, amivel te szeretsz, amivel megajándékozol, amivel mi másokat szerethetünk. És azt kérjük, hogy add, hogy úgy szeressünk mindenkit, ahogy te szereted. Kérünk, Uram, adj segítséget, adj erőt, és kérve kérjük a te áldásodat a világ vezetőire, hogy béke, szeretet legyen az ő szívükbe is, és meghívjuk a boldogságos szűzanyát, hogy velünk imádkozzon, mert tudjuk, hogy ha ő velünk imádkozik, akkor te meghallgatod a mi kéréseinket, Uram. És ebben az imádságban is érezzük a boldogságos szűzanya édesanyjai jelenlétét. Köszönjük, hogy napjainkban is megengeded, hogy közöttünk legyen édesanyád, és hogy a szívünket oda teszi a te szíved mellé, és te átformálod a szívünket. Köszönjük neked, Uram. Legyen hála és dicsőség most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Uram Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, hogy itt maradtál köztünk, velünk vagy minden nap. Van kihez fordulnunk, Uram. Van ki meghallgasson, van ki szeresse. Bocsásd meg, Uram, ha mi még most sem tudjuk ezt elfogni, hogy mi nagy áldozatot hoztál értünk. Mi nagyon szeretsz minket, tenyeredbe rajzoltál, és még mi most sem tudjuk értékelni a te végtelen jóságodat, szeretetedet. Uram Jézusom, az embereket hozom elődbe, akik még nem ismernek téged. Adj nekik tisztán látást, nyisd meg az ők szívüket, Uram, az elméjüket, hogy befogadjanak, hogy téged keressenek. Téged egyedül az élő Istent, Uram, mert hisz élet csak benned van. Töld meg, Uram, a háborúságot, a békétlenséget. Töld meg ezt a nagyra vágyást, Uram, ami van a világban. Ezt az érdek, mindenki érdekből tesz valamit, Uram. Adj nekünk egy hús szívet, szerető szívet, egy irgalmas szívet, egy alázatos szívet, Uram. Add, Uram, hogy szeressük egymást, szeretettel legyünk embertársaink iránt, szeretettel válaszoljunk vissza mindenre. Uram, te példát adtál, példát mutattál, hogy hogyan kövessünk téged. Nehéz, de veled sikerül, Uram, veled tudjuk csak a te utadat járni, azt a göröngyöst, azt a keskenyt, Uram. Köszönöm, Uram, hogy minden nap erőt adsz nekünk, hisz rád van szükségünk, a te erődre. Uram, növeld bennünk a hitet, a benned való hitet, hogy rád tudjunk hagyatkozni. Törd meg bennünk az aggodalmasságot. Uram Jézusom, légy irgalmas hozzánk. Ha nem a te szereteteddel tesszük, amit teszünk, Uram, vagy nem rád figyelve tesszünk, amit teszünk, Uram, vezess a te utadon. Gyere és fogd meg a kezünket, és vezess hozzád. Mutasd az utat, Uram. Uram Jézusom, idehozom a fiatalokat, a vizsgázókat még, a fiatalokat, Uram. Látod, hogy a világ mit kínál nekik. Látod, hogy az internet, a drog, az alkohol, a szivar, a megfelelési kényszer. Törd meg ezeket, Uram, neked van hatalmad. Ne engedd, Uram, hogy az ördög elvigye őket. Hozz vissza, térítsd vissza a te utadra, Uram. Téged keressenek, hisz veled lenni oly jó, a te utadon járni oly jó, Uram. Add, hogy minden ember ezt megérezze, megtapasztalja. Áldom, magasztalom, Uram, szent nevedet, most és mindörökké. Amen.

Drága Jézusom, hálatelt szívvel vagyok itt. Köszönöm a meghívásod. Köszönöm, hogy itt lehetek a te jelenlétedben, előtted. És köszönöm, hogy nem egyedül, hanem hoztam az én családomat, az én barátaimat, mindazokat, akik az én imáimba helyezték magukat. De hozom azokat is, Uram, akikért imádkozni vágyom. Igen, Úr Jézus, mert egyedül te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az az út, amelyre naponta rálépek, és igyekszem, hogy ezt az útat veled járjam. A te jelenlétedbe, belülled, veled táplálkozva, hálát adok, Úr Jézus, hogy te itt maradtál közöttünk, és nap mint nap találkozhatunk veled a Szent Misében, a legszentebb áldozatban. És nem csak találkozhatunk, hanem táplálkozhatunk. Köszönöm azt az erőt, amelyet adsz, amellyel betöltesz. Köszönöm, hogy te vezetsz. Hálát adok, Úr Jézus, az én családomért. Megköszönöm, hogy ismernek téged. Megköszönöm, hogy vágynak utánad. Vágynak veled lenni. Tudunk rólad beszélni. Tudunk arról egymás közt megosztani, amit velünk cselekszel az életünkben. Hála és dicsőség érte, Jézusom. De idehozom azokat is, akik nem ismernek, vagy nem akarnak ismerni téged. Akik csalódtak, akik elfordultak, akik nem hiszik el, hogy te vagy ez egyetlen, a szerető Isten. A te szíved nagy, irgalmas, befogadó. Idehozom azokat, akik egyedül akarják megoldani a gondjaikat, a problémáikat, akik félnek hozzád fordulni, vagy tudatosan elfordulnak tőled. Te látod, Jézus, hogy milyen nagy a skála, amit kínál a világ, mennyi minden van, ami jobbnak tűnik, ami biztosabbnak tűnik, ami hamarabb, gyorsabb, és hányszor behódolunk, bedölünk ezeknek a csalfa kívánságoknak, bocsáss meg nekünk. Ölelj a te szerető szívedre, Jézus. Alakíts, formálj a te szíved szerint. Te légy a mi szívünk iskolája. Adj nekünk irgalmas szívet, könyörületes szívet, megbocsájtó szívet. Tudjuk elengedni a múltat, és beléd kapaszkodva remélni, vágyni a jövőt. Jézus, növeld a mi hitünket, erősítsd meg a mi szeretetünket, és adj nekünk olyan reményt, amely mindent fölülmúl. Hiszen a mi reménységünk egyedül az élő Istenben kell legyen, abba az Istenbe, aki a mi szerető atyánk, ha kell, a mi anyánk, a mi barátunk, a mi testvérünk, aki egészen közel jön hozzánk, karjaiba vesz, szeret, felemel. Köszönöm neked, Úr Jézus. Köszönöm, hogy egy ilyen atyánk van, egy ilyen testvért kaptunk benned. És megköszönöm az én égi édesanyámat, aki minden nap eljön azért, hogy az atya szeretetét közvetítse, aki az ő üzenetét hordozza, aki tanítson minket, aki elvezessen hozzád. Köszönjük, hogy nap mint nap a te édesanyád Mária iskolájába járhatunk, egyre közelebb hozzád. Jézus, szentséges szíve, neked ajánlom magamat, családomat, az egész emberiséget. Áldj meg bennünket, adj békét nekünk, tölts el a te szereteteddel,
hogy tiéd legyen mindig mindenért a dicsőség és imádás, most és mindörökké. Amen. Amen.

Szeretettel köszöntlek téged, drága Jézusom, aki a legméltóságosabb oltári szentségben jelen vagy. Igen, Uram, újjong és darul az én szívem is, mert itt lehetek, a te szent színed előtt, és olyan jó nekem itt lenni, Uram, olyan jó érezni a te szeretetedet, azt, ahogyan átölelsz, ahogyan magadhoz vonsz, ahogy megsimogatsz. Köszönöm, Uram, hogy életem királyának, megváltómnak, édesapámnak mondhatlak téged. Köszönöm azt, hogy a te gyermeked lehetek, a te barátod, akinek meg is vallasz. Drága Jézusom, hálás vagyok minden kegyelemért, amellyel nap mint nap megajándékozol. Köszönöm azt, hogy növeled a szívemben a vágyot a veled való találkozások után. Köszönöm, hogy kirendeled a megfelelő alkalmat, hogy a te jelenlétedben legyek. Édes Jézusom, köszönök neked mindent. Köszönöm azt, hogy az én édesanyám igent mondott rám, de hálásan köszönöm mennyei atyának azt, hogy a te édesanyád, a boldogságos Szűz Mária igent mondott arra, hogy téged világra hozzon a mi számunkra is. Drága Jézusom, szent színed elé hozom most azokat az édesanyákat, akik megtudták, hogy új élet fogant bennük a mennyi atya kegyelme által. Kérlek szépen, segíts meg őket, bátorítsd, és adj erőt nekik, hogy el tudják fogadni azt az életet, azt a csodát, akivel megajándékozod. Segíts, hogy a szűzanyához hasonlóan igent mondjanak, és ne az életkörülményeikre, családi helyzetükre, családi állapotukra vonatkoztatva döntsenek, hanem abban a tudatban, hogy az élet és a gyermek kegyelem, a család áldás és a hit jövő. Drága Jézusom, könyörgök hozzád, érints meg ezeket az édesanyákat, legyenek bárhol a világban, fogd meg a kezüket, és segíts nekik helyesen dönteni. Uram, elődbe hozom azokat a feleségeket is, vagy már leendő édesanyákat, akik vágynak arra, hogy gyermekük legyen. Kérlek, ha a mennyei atya akarata is az, hogy édesanyákká váljanak, akár először, akár újra, segíts nekik. Uram, te csodákat tettél több mint 2000 évvel ezelőtt is, amikor valóságos személyként itt jártál a földön. Ezért arra kérlek, tégy csodát most is. Tégy csodát, mert te tudod, hogy mi van az emberek szívében, mi a vágyuk, és segíts teljesíteni azt, amennyiben a mi atyánk is azt akarja. Szentlélek Úristen, vezess mindnyájunkat, és segíts nekünk abban, hogy mindig, minden helyzetben, a világ zűrzavarában, a csendet háborító zajban is meghalljuk a te hangodat, és mindannyian helyesen tudjunk dönteni, melletted tudjunk dönteni, igent mondjunk a te hívásodra, mert hisszük azt, Uram, hogy így lehet az életünk áldás, és így lehetünk áldások azok számára, akiknek az életébe te küldesz minket. Ebben kérem a te segítségedet, és segíts, hogy szívünk hasonló legyen a te szent szívedhez, drága Jézusom. Alakíts, formáld, tedd hasonlóvá, növeld bennünk a szeretetet, és tedd teljessé mindazt, amit elkezdtél. Áldlak, magasztallak, dicsőítlek, drága Jézusom.
most és örökkön örökké. Amen. Amen.

Drága Jézusom, állok, imádlak, magasztallak, és a gyenge gyarló szeretettemmel szeretlek. Köszönöm, hogy eljöhettem. Köszönöm, hogy bármikor hozzád jöhetek, hozzád jöhetünk bárki. Nem kell neked bejelentkezni, nem kell fogadó óra. Köszönöm, Jézusom, mindent köszönök. Te látod szívem bensejét. Te látod, hogy mennyi nem odavaló dolog van az én szívemben. Szeretetet tüzével éges ki azt, ami nem odavaló, és helyettes is a te szereteteddel. Adj nagyobb szeretetet belém. Adj erőt, adj biztonságot, hogy te mindenkor megsegítesz, bármi baj, bármi veszély közeleket felém. De te ott vagy. Köszönöm, Jézusom, hogy elküldted a szent lelkedet, aki vezet, aki vigasztal, akinek elmondhatom az örömömet, bánatomat, és irányít. Köszönöm ezt a sok évtizedet, amely örömmel is volt részem, de megpróbáltatásban is. A megpróbáltatásokat is köszönöm, Uram Jézus, mert azzal csak neveltél, és közelébb hoztál engemet, közeledbe hoztál engemet. Bocsáss meg, Jézusom, hogy a szívemben, ami van, annyi sok szép gondolat, de nem tudom úgy kifejezni magamat, ahogy te megérdemelnéd, de fogadd el a gyenge gyarló imámat. Fogadd el, hogy most is egy kicsit úgy félek, mert én még nem voltam ilyen közel hozzá, de bocsáss meg nekem azokat is. Elődbe hozom a gyerekeimet, az ők családjaikat, őrizzed őket is, és vezessed. Vezessed azon az úton, amelyet te megmutattál nekünk. Köszönöm, Jézusom, hogy meghallgatsz. Dicsőség és hála neked most és mindörökön örökké. Amen.

Jézusom, felfoghatatlan az a béke, amit a te jelenlétedben érzek. Köszönöm, Uram, hogy magadhoz vonzol, és bocsásd meg azt, hogy nem válaszolok mindig a te hívásodra. Agyba tudom, és látom, hogy mi van ebben a világban. Van pénz, van divat, van kényelem, és mi mindent eléd rakunk, Uram. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy te kéne legyél az első az életünkben. Én csak egyet kérek, Uram, felajánlom neked az én szívemet, az én értelmemet. Mert az én erőmből nekem ez nem megy, bármennyire is vágyom arra, hogy téged helyezzelek az első helyre, hogy több időt töltsök veled. Minden nap el van tőled. Minden. Ezért kérlek, formáld át a szívemet és a gondolkodásomat. Taníts meg tiszta szívvel rád hagyatkozni. Taníts meg meghallani téged, amire sokszor rájövök, Uram, hogy minden a te akaratodból van. Hogy te vezetsz engem. Adj vágyat az elcsendesedésre, Uram.

Örülj rajtuk. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz minket. Ha nem is azonnal reagálsz a mi kéréseinkre. Adj türelmet megvárni téged, elfogadni a te akaratodat nap, mint nap. Áldott legyen a te szent neved, Uram. Most és mindörökké. Amen.

Köszönjük, Uram, hogy szent vagy, és hogy minket is szenti akarsz tenni. Köszönjük, hogy meghívtál minket, és a mai estén formáltál. És hát, hogy nap mint nap meghalljuk a te hívó szavadat, amikor azt mondod, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Köszönjük, hogy erre hívsz, erre bátorítasz, és kérjük a te segítségedet, Uram, hogy napról napra ebben a szeretetben tudjunk járni, és napról napra készek legyünk Isten akaratában megmaradni. Uram, mi is úgy szólunk hozzád a mai estén, mint az Emmauszi tanítványok. Maradj velünk, mert esteledik és lemenőben már a nap. Ha kitekintünk az ablakon, akkor valóban a nap lemenőben, de te velünk vagy. Köszönjük, Uram! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Szentségimádás közvetítettünk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. Hálát adva mindenható Istennek az ő jelenlétéért, a mi jelenlétünkért, a közös ima erejében. Elköszönünk és kívánunk egy nyugodalmas jó éjszakát, egy áldott hetet, és álljunk meg nap, mint nap, időzzünk el az Úr jelenlétébe, adjunk hálát, kérjünk, és imádjuk őt, hiszen azt mondta, én veletek vagyok a világ végezetéig. Áldott estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy feléd forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bízalommal és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: Negyedik szent titok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.

0: halálunk korájára. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenötté. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyám!

0: most és anyám.
1: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat,

0: Istenünk, Szent Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya, keserét a húnak bajnak, eloszlatni ma hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, ő imáid gyermekednek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járközve betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi előbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másukkal. A Szentatya aggodalma a ceutai migráns helyzetért. Találjanak megoldást a felelősök. Leó pápa üzenete a medjugorjei Mladi Festre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. A Szentatya videó üzenete az ekvadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Szőlő és kenyér címmel Vértesajai László jegyzete. Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másokkal.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Az évközi időszak 18. vasárnapján a Szent Péter téren elmondott úrangyala ima során a Szentatya arra emlékeztette a híveket, hogy Jézus táplálja az ember,

0: emberiséget ugyanakkor azt tanítja, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk egymással. A pápa elítéli a vak fényzést, amely nem látja az éhező kinyújtott kezét és a békét nélkülözők leégett otthonait, egyúttal arra hív minket, hogy az eukarisztiával és a mindennapi gesztusainkkal kezdve éljük meg a szeretetet. Kedves testvéreim és nővéreim, boldog vasárnapot! Amikor az evangéliumot hallgatjuk, gyakran hallunk Jézus jeleiről. Ezek olyan gesztusok, amelyek kifejezik irántunk való különleges odaadását, vagyis az üdvösséget, amelyet ő a világnak szerez, kezdte beszédét a Szentatya. Az Úrra úgy emlékezünk, mint aki értelmet ad az életnek.
1: Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita.
0: Miközben megszabadítja azt a gonosztól és a bűntől. Azzal, hogy Krisztus visszaadja a látást a vakoknak és a hallást a süketeknek, nem csak csodálatos tetteket hajt végre, hanem mindenkinek hirdeti, hogy Isten országa közel van.
1: Ma annuncia tutti che il regno di Dio è vicino.
0: Ezért a mai evangélium arról tanúskodik, hogy Jézus nem szorítkozik csak arra, hogy értelmet adjon azoknak, akik hiány vannak az érzékelésnek, hanem örömet is ad érzékeinknek. A hallásokat visszanyert süketekhez az Úr az örömhírrel fordul, hogy hallgassák meg. A vakokhoz, akik visszanyerik látásukat, megmutatja a megváltás által szerzett dicsőséges művét. Ugyanígy Jézus ételt ad az éhezőknek. A kenyérszaporítás epizódja azt jelzi, hogy az Úrral való találkozás tápláló tapasztalat, hangsúlyozta Leó pápa. A pusztában, vagyis a rászorultságunk helyén Krisztus az élet kenyere. Ő bővelkedik a legszükségesebbekben is. Mindnyájan ettek és jól laktak, és 12 teli kosár maradt, ahogy írja a Szentírás. Ez a szám kiemeli, hogy az Úr ajándéka egyetemes, és hogy a gondviselése irántunk soha nem fogy el.
1: E che la sua providenza per noi non viene mai meno.
0: Szeretteim, folytatta a pápa. Krisztus valóban kielégíti az emberiség éhségét, az igazság és az élet utáni éhségünket. Ugyanakkor gesztusa arra tanít minket, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk azt. A felhalmozás és a pazarlás azonban ugyanazon rossz két oldala, ami pedig a mohóság. A léleknek ez a betegsége elveszi az érzékelés képességét, mert megrészegül a gazdagságtól, odáig menően, hogy megfeledkezik azokról, akik sírnak éhségükben, és akik szomjukban felkiáltanak. Így az elenyésző dolgok fényűzése előtt ott állnak azok kinyújtott kezei, akiknek nincs asztaluk, és azok leégett otthonai, akiknek nincs békéjük.
1: Le case bruciate di chi non ha pace.
0: Emelte ki a Szentatya. A háború és az önteltség pusztaságában látjuk meg, milyen jó indulattal emelte tekintetét az Úr az égre, milyen áldás mondott, milyen jó indulattal törte meg a kenyereket, és adta tanítványainak, hogy osszák a szét a sokaság között. A szeretetnek ebben a csodájában ismerjük fel Jézus jellegzetes cselekedeteit, amelyek az utolsó vacsorában érik el csúcspontjukat. Ekkor Isten fia valóban nekünk adja életét, mint testvérünk az emberiségben. Miközben az eukarisztia kegyelmét ízleljük, kötelezzük el magunkat arra, hogy tanúságot teszünk szépségéről a mindennapi gesztusainkban, kezdve az asztali áldással, amikor megosztjuk a kenyeret a családunkkal és a barátainkkal. Jézus társaságában még a nyári szabadság és a testvéri nyugalom ideje lehet, amibe bevonjuk a körülöttünk lévő rászorulókat. Kérjük tehát Szűz Máriát, gondoskodó édesanyánkat, hogy segítsen nekünk növekedni a szeretetben.
1: Chiediamo dunque alla Vergine Maria, madre premurosa, di farci crescere nella carità.
0: Hogy senkinek se hiányozzék a mindennapi kenyér. Zárta a déli úrangyala ima előtti beszédét Leó pápa.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
0: Az urangyala imát követően Leó pápa aggodalmának adott hangot a Spanyolországhoz tartozó marokkói Ceutában kialakult feszült helyzetért.
1: Sigo con preocupación l'armante situación en Ceuta.
0: Majd sürgette az afrikai problémák megoldását, végül pedig köszöntötte a megjelent csoportokat. Kedves testvéreim! Továbbra is aggodalommal követem a ceutai riasztó helyzetet, és Afrika szizanyja közben járására kérem az Istent, hogy békére, stabilitásra és igazságosságra épülő megoldásokat találjanak a nehézségekre. Imádkozzunk továbbra is a békéért, hogy véget érjenek a háborúk a világon, és diplomáciai megoldásokat találjanak a konfliktusokra. Megemlékezünk az ellenségeskedések minden áldozatáról.
1: Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità.
0: Különösen a leggyengébbekről és a legvédtelenebbekről, a gyermekekről, az idősekről és a betegekről. Az Úr vigasztalja meg a szenvedőket, és áldja meg azok munkáját, akik nekik segítséget és vigasztalást nyújtanak. Ezében a napokban tartják az Assisi megbocsátás búcsúnapját.
1: Ricorre il perdono di Assisi,
0: folytatta a pápa. Szent Ferenc ezt a búcsút harmadik Honorius pápától kapta 1216-ban, amelyre Jézus és Szűz Mária látomása is lette, akiket angyalok vettek körül, miközben a Porciunkol a kápolnájában imádkozott. Adjunk hálát az Úrnak ezért a nagy ajándékért, és őrizzük meg nagy besben, különösen Assisi szegény Kie tranzitusának 800. évfordulóján, aki 1226. október 3-án hunyt el Porciunkolában. Köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és különböző országokból érkezett zarándokok.
1: Saluto! Tutti voi, romani pellegrini!
0: Különösen a szakkolungói és a kreolai plébániák fiataljait, a dél-olasz Altamura Bosco Szent János plébánia fiataljait, valamint a Castelfranco Venetói lelkipásztor együttműködés fiataljait, papjaikkal és vezetőikkel együtt. Végül a Szent Atya mindenkinek áldott vasárnapot kívánt.
1: A tutti, auguro una buona domenica!
0: Leó pápa üzenete a medjugorjai Mladifestre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. Augusztus 1-e és 6-a között tartják Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén az idei Mladifest ifjúsági fesztivált, amelynek mottója Ad Fontem, a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, amelyet a szombati ünnepi szentmise előtt Aldo Cavalli érsek a medjugorjai plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A pápai üzenetet a medjugorjai kegyhely honlapja tette közzé szombaton. A medjugorjai ifjúsági fesztivál alkalmából 14. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi minden résztvevőnek, és arra buzdítja őket, hogy térjenek vissza Ad Fontem, a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Ezért arra hívja őket, hogy imádság, Isten igéjének hallgatása, és a szentségek által fedezzék fel újra az Úrral való személyes találkozás szépségét, aki minden szép szomját oltja és erőt ad az új kezdethez. A Szent Atya arra buzdítja a fiatalokat, hogy őszintén keressék az igazságot, amely szabaddá teszi őket, anélkül, hogy a múlandó boldogság igézetei elcsábítanák őket. Jézus követésében ugyanis még a legnehezebb kérdéseket és a szív nyugtalanságát is mindenki a megkülönböztetés és a hitben való növekedés lehetőségének tekintheti. A Szent Atya arra is buzdítja a fiatalokat, engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium ragyogó tanúivá, a testvériség előmozdítóivá és a béke építőivé váljanak a társadalomban. miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával a Vatikánban 2026. augusztus 1-én. Leó pápa videó üzenete az ecuadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Bízzatok, én legyőztem a világot, mottóval tartották meg július 31-től augusztus 2-ig az ecuadori Ibarra városában a 7. ecuadori nemzeti ifjúsági napot, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videó üzenetét küldött. Kedves ecuadori fiatalok!
3: Queridos jóvenes ecuatorianos!
0: Szeretettel köszöntelek benneteket a 7. nemzetközi ifjúsági napon, amelyet Ibarrában tartanak, a következő mottóval: bízzatok, én legyőztem a világot. Arra buzdítalak benneteket, hogy hallgassatok az Úr hívására, és kövessétek őt határozottan. A Jézus Krisztussal való találkozás örömmel tölti el a szívünket, és erőt ad nekünk ahhoz, hogy tanúi legyünk szeretetének és irgalmának.
3: Para ser testigos de su amor y de su misericordia.
0: Kedves barátaim, ma az egyháznak szüksége van az örömötökre, a bátorságotokra és tanúságtételetekre, hogy sokan mások is találkozhassanak Krisztussal. Engedjétek, hogy szeretete átalakítson benneteket, és legyetek a megbocsátás, a kiengesztelődés és a béke előmozdítói. Ecuador összes fiatalját a gyermekét a templomban bemutató szizanya kezébe ajánlom. Mária legyen a példakép, aki arra inspirál benneteket, hogy az evangélium szerint éljetek, és hogy hozza hasonlóan egy életre Isten tervének szentejétek magatokat.
3: Al proyecto de Dios para su vida.
0: Teljes szívemből megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Zárul Leó pápa videó üzenete az ecuadori fiatalokhoz. Szőlő és kenyér. Vétesajai László jegyzete. Alig, hogy a nyári szünidőt követően megérkeztem péntek este Rómába, másnap, a rádiós munka után, kora este, első utam kicsi szőlős kertembe vezetett, pedig SMS-ben küldtem még utólag is figyelmeztető kéréseket rendházunk kertbarát tagjainak és az előjáró atyának is. Per favore, kérem szépen, aztán csak ügyeljetek és locsoljátok a virágokat meg a szőlőt. Ám első pillantásra szomorúan láttam, hogy távol létemben nem nagyon gondozták se a szőlőket, se a virágokat. Jóféle 39 fokos melegben vetköztem hát neki a munkának, és mégis örömmel láttam, hogy a szőlő maga gondoskodott a túléléséről, és még a fürtök elrejtésére is ügyelt. Ahol kilógott a fürt a takaró levelekből, ott bizony megcsipegették a hivatani zöld papagájuk, de a magyar saszta és zöld szívánű fajta magától tudja az életmentő rejtőzködést. Alábújva rengeteg szép fürtöt találtam, a 8 éve ültetett 4 tövön, több mint 100 fürt is akadt. Hálát adtam a szőlőskertek urának a mennyei ügyeletért, aztán rendet teremtettem, és a felét leszüreteltem. Fürödtem én bőségesen az izzadságban, de olyan gyermeki tiszta öröm fogott el, ami minden rosszat felettetett. Mint hogy váratlan és felkészületlenül ért a szüret, így egy üres virágos ládába és tartójába fektettem gondosan a fürtöket, mint a kicsi gyerekek lennének. Közben végigpergett előttem születésük története. A január végi meccésüket, emlékszem, meg is írtam. Aztán friss tavasztájt kiszaladgáltam hozzájuk rüttfakadást nézni. Drukkoltam, szurkoltam, becizgettem, nógattam őket. Nem hiába. Biztos a locsolás is segített, mert már késő tavasszal valami nagy termést ígértek. Izgultam a virágzáskor, nehogy baj érje őket, és reggelente a 7 órai szentmise és a zsorozsma ima után látogattam, úgy 2-3 naponta. Locsoltam, kapáltam és imádkoztam. Más nem kaptak. Nem biószőlő ez, hanem eredeti, ahogy a kreátor jókedvében megteremtette. összenőttünk mi, a szőlő és a kicsi gazdája. Apai nagyapám kisgazdapárti képviselő volt, és szőlőműves városbíró, még a régi világban, tehát valami átcsorog belém az ősök tapasztalatából. Tudjátok, az élet egyik legnagyobb szépsége abban áll, hogy a hirtelen támadt és időközben megszaporodó munkádat teljes odaadással, verítékezve, de becsülettel bevégzed. Ilyenkor fájó derékkal kiegyenesedni és végignézni a takarós kerten, talán nincs is ennél szebb. Hát, míg ha összeteszed hozzá a két kezed, szívből fakadó hálaadó szóra. Egy ilyen kerti munka nem igényel különösebb megfontolásokat, mert a tennivaló és a hozzátoldott újabb feladatok maguktól adódnak, csak úgy jönnek, és éppen ezt szeretem benne, a lassú, bárányfelhős lélekmozgást, amely lám odasúgta nekem. Add az egészet a kert urának. Tényleg, és felsugárzik az arcom, nézem a nagy levelek közt megbúvó kicsi Jézus szíve szobrot. Eléje terítem azt, ami az övé. Hogy mi is a boldogság? Hát egy csipetnyi fohász a kertben. Ugye, uram? Hozzá is bújok, és alánézek a szőlő levelek takarásának. De kedves a szőlőtől, hogy egy kicsi fürtöt egészen az úr arcához közel oda növesztett. Csak úgy, ahogy a tegnap ünnepelt Szent Ignácuk mondta volt mindig, az isteni fölség mind nagyobb dicsőségére. A végén locsolok én bőségesen. A teraszunkon az urbsz felett a szőregi rózsákat is elrendezem, aztán immár sötétben, fürdés után, úgy este 9 tájt ülök neki ebédelni a szobámban, mert ez a rádióban ma kimaradt, és aztán rögtön utána vacsorázni is kezdek. A menü ugyanaz. Gonddal megmosom a szőlőt, asztal terítek, édesanyámnak 2 frissen meccet rózsát állítok, aztán fohász után elköltöm a szőlőt, az otthonról hozott lágy kenyérrel. Kenyér és szőlő. Nem is akármilyen vacsora ez. Annak az utolsó vacsorának az előszobája. Megszenteletlen, hétköznapi szentség. Róma, 2026. augusztus 1-én, este 10 óra körül. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
2: Hozzád száll fel, Istenem! Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
1: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beleplántáltál.
0: Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkembe. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztesz jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettesz szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.

Halljátok és értsétek meg! Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a szájába, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. A szavaink nem a szánkban születnek. Amit kimondunk, az csak felszínre hozza azt, ami már régóta bennünk él. Ha csordultig vagyunk szeretettel, jósággal és irgalommal, ez jelenik meg a beszédünkben is. Ha azonban haragot, irigységet, keserűséget vagy reménytelenséget hordozunk magunkban, előbb-utóbb ezek is utat találnak a szavainkon keresztül. Hiszen a jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat. Hisz a száj a szív bőségéből beszél. Ezért nem a beszédünket kell megfékeznünk, hanem a szívünknek kell megújulnia. Hiába próbáljuk udvarias szavakkal elfedni a bennünk dúló indulatokat, Isten úgy is látja, ami a felszín alatt van. És előbb vagy utóbb ez nyilvánvalóvá lesz mások számára is. A megtérés mindig belül, a szívünk mélyén kezdődik. Sokan hallják ugyan Isten igéjét, de csak az változik meg, aki engedi, hogy az isteni szó megérintse. Minden kimondott szó egy kicsit megmutatja, hogy kik vagyunk. Egy bátorító mondat reményt adhat. Egy megbocsátó szó kapcsolatot gyógyíthat. Egy elhamarkodott vagy bántó kijelentés viszont mély sebeket okozhat. Gondold ma végig, milyen szavak hagyják el leggyakrabban a szádat? Bátorítóak vagy bántóak? Ha valaki csak a beszédedet hallaná, mit gondolna a szíved állapotáról? Kérd ma Istent, hogy tisztítsa meg a szívedet. Mert ha az tiszta, a belőle fakadó szavak is tiszták lesznek. Csak így szólhatsz életet és reménységet mások számára.

Emlékezzetek meg előjáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, háláson mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá, Urunk, légy néped pásztora. Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat, az ő közbeni járásokra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján.
1: Urunk, légy néped pásztora!

0: Mindenható és irgalmas Istenünk, te Viennei Szent János áldozópapot csodálatos lelkipásztori buzgósággal tüntetted ki. Add, hogy közben járására és példája nyomán szeretetünkkel megnyerjük testvéreinket Krisztusnak, és velük együtt eljussunk az örök dicsőségbe. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Ha Krisztus felvetted életed hajójára, miért félsz mégis a hullámoktól? Kérdi Szent Gáli Kata.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, velünk együtt ébredőt, a pontos idő 6 óra 52. percben érkezünk bele. A sisegő énekes madár kedves hangját hoztuk a mai reggelen, hívjuk önöket is, ha tehetik, tartsanak velünk, egy rövid tájékoztató műsorismertetővel folytatódik műsorunk. Kedves hallgatóink, hamarosan a nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától hallhatjuk. Ezt követően majd 7 órától az Urangyala imára hívjuk hallgatóinkat. Ezt követően hírek és programajánlóval jelentkezünk. Mindezek végén majd a nap szentjével ismerkedhetünk meg, illetve kalendárium rovatunkkal jelentkezünk. Folytatódik műsorunk majd a nap témájával, illetve egy zenés köszöntő rész is lesz itt az ébresztő műsorban, köszönhetik a nap ünnepeltjeit, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, majd egy nagyon szép, tiszteletre méltó Márton Áron püspökatyától választott gondolattal fogjuk zárni mai ébresztő műsorunkat, és elérkezünk 7 óra 55 perchez, amikor is az igéző lesz hallható. 8 órától szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József templomból. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától átkapcsolunk Medjugorjéba, hiszen folytatódik a Mladi Fest. Ebben lesz lehetőségük kedves hallgatóinknak belekapcsolódni a mai délelőtt folyamán, és reggeli imák, katekézis, tanúságtételek lesznek hallhatóak egészen 13 óráig, azaz a szünetig, majd délután 5 órától szintén folytatódik közvetítésünk a Mladi Festtől, Medjugorjéból. Hívom hallgatóinkat, amennyiben tehetik, ébredjünk együtt, tartsanak velünk, nézzük meg, akik esetleg munkába igyekeznek, hogy hol hány fokot mértek a mai reggelen, de sehol sincsen, nagyon hideg, hűvösebb van itt Csíkba meg Gyergyóvidéken, de nézzük meg ezt a számokban is. Fogarason 12 fokot mérnek, 13 fok van Brassóban, 11 fokot mérnek Sepi-Szentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, 12 fok van Baróton, 9 fokot mérnek Csíkszeredában, Gyergyóalfaluban és Marosévízen, 14 fok van Székelyudvarhelyen, 22 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, 15 fok van Marosvásárhelyen, 17 fokot mérnek Tordán, Kolozsváron és Bánfi-Hunyadon, 18 fok van Nagycsármáson, 16 fokot mértek Besztercén, 15 fok van Dézsen, 16 fokot mérnek Aknasugatagon, 17 fok van Máramarosszigeten, 18 fokot mértek Nagybányán és Szatmárnémetiben, 22 fok van Zilahon, szintén 22 fokot mérnek Nagyváradon, 21 fok van Aradon, 19 fokot mértek Temesváron, 18 fok van Lugozson, 17 fok van Resicabányán, 12 fokot mértek Petrozsénben, 15 fok van Déván és Szászsebesen, míg végezetül 16 fokot mérnek Nagyszebenben és Gyulafehérváron, illetve 15 fok a pontos adat Balázsfalván ma reggel 6 órakor. Ha tehetik, tartsanak velünk, ébredjünk együtt, a nap örömhíre következik.

0: Kedves testvérek, a mai napon az evangélium Szent Máté könyvéből a 15. fejezet első verstől a 14. versig szól. Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz, megkérdezték tőle. Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet. Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt. Halljátok és értsétek meg! Nem azt teszi az ember tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, azt teszi tisztátalanná. Ekkor hozzáléptek tanítványa, és így szóltak. Tudod, hogy a farizeusok megütköztek szabaidon? Jézus ezt válaszolta. Tövestől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei atyám ültetett. Hagyjátok őket. Vaklétükre vakok vezetői ők, ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, az Úr Jézus nyilvános működése idején nagyon sokszor találkozunk a farizeusokkal szembeni problémával. Az ő képmutatásuk, farizeusi viselkedésük egyfajta torz tükör az ember előtt. Nyilván, hogy voltak a farizeusok között is olyanok, akik megértették Jézus tanítását, vagy legalábbis jó szándékkal közeledtek felé. De a többségük mindig kritikusan tekintett Jézusra. És ami ennek a cselekedetnek, viselkedés formának az oka, az a belső világ. Ezért is beszél most Jézus arról, hogy nem a külső dolgokkal kell foglalkozni, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami kívülről jön, hanem ami a szájából származik. A farizeusok nagyon fontosnak tartották a külső, formális dolgok megtartását. Ebben nagyon pontosak voltak, és el is várták a környezetüktől, hogy ezt megtegyék. Különböző előírások pontosan kidolgozva, különböző farizeusi iskolák képviselték ezt, és ez valamilyen formában az ember, hogy így mondja, méltóságát vagy nagyságát tudta mutatni, hogy ki mennyi mindent tud megtartani. De nem volt érzékük ahhoz, hogy lássák, hogy mi van bent az emberben. Ezért voltak vakok. Amikor mi ítélkezünk mások fölött, és lehet, hogy külső szempontból sok mindent megtartunk, ami az előírásoknak megfelel, nem csak vallás tekintetében, hanem a társadalomban. Lehet, hogy váron veregethetjük magunkat, hogy igen, én ezt sem csináltam, azt sem csináltam, ezt megcsinálom, ezt megtartom. És szép lassan kialakul az emberben egy olyan gőg, egy olyan hamis elképzelés a világról, amely torzóvá teszi azt a tükröt, amelybe belenézünk. Vakká tesz bennünket. Föltehetjük a kérdést, hogy akkor mi az, amit tennünk kell. Jézus nagyon sokszor hívja föl a figyelmet arra, hogy az ember tekintsen önmagába, tartson bűnbánatot, legyen kritikus önmagával szemben. Ez az első és legfontosabb dolog, hogy erre képesek legyünk. Egy remete szíriai Izsák azt mondta, hogy ha valaki ismeri a belső világát, az sokkal nagyobb annál, mint aki hegyeket tud megmozgatni. Ebben nagyon sok igazság van. Persze, nem csak arról van szó, hogy a hibáinkat és bűneinket kell látni, hanem az értékeinket is. De a belső világnak a föltárása az egy komoly munka. Napi lelkiismeretvizsgálat, rendszeres szentgyónás, önmagunkba tekintés. Ugyanakkor hálát adni azokért az ajándékokért, amelyek a mi személyiségünknek, életünknek a része, ezek mind-mind fontos dolgok, hogy ne legyünk vakok. És amikor az ember kritikus önmagával, amikor meg tudja bánni bűneit, akkor már nagyobb irgalommal tud látni másokat, sőt, sokkal jobban látja a másik embert. Kedves testvérek, kérjük Jézustól azt a kegyelmet, hogy a belső világunkat csiszolgassuk, tisztogatgassuk az ő kegyelméből. És persze ennek az egyik legfontosabb része az, hogy ő rá tekintsünk imádságban, legfőképpen a szentmisében, szentségimádás alkalmával, mert ő az, aki belénk égeti a bűnbánatnak a kegyelmét, és ugyanakkor megismertet egyre jobban önmagunkkal. Ehhez adja az Úr a kegyelmet, ehhez a folyamathoz.

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhében fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És ez ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyeli üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Úrunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva kiválasztottad és meghívtad az apostolokat, és azzal bíztad meg őket, hogy hirdessék az evangéliumot, a híveknek jó pásztorai legyenek, és ünnepeljék a legszentebb áldozatot. Add, hogy ma se hiányozzanak egyházadból a szent papok, akik mindenkihez elviszik halálod és feltámadásod gyümölcseit. Amen.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. augusztus 4-én a Mária Rádió Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál.
1: Ferenc Kornélia.
0: És Bátor Botond Pálos szerzetes köszönti önöket, technikai munkatársunk Pál Gellért. A pontos idő 7 óra 8 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentség imádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a sepsiszentgyörgyi Szent József templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé. Fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat. Közösségi ünnep Mallesdorfban.
0: A mallesdorfi nővérek székelyudvarhelyi közösségének 13 tagja július 23 és 27 között a bajorországi Mallesdorfba, a rend anyaházába zarándokolt, hogy együtt ünnepelje rendalapítójuk, Boldog Paul József Martini születésének 205. valamint boldoga avatásának 20. évfordulóját. A jubileum kiemelkedő eseménye a közösségi szentmise és a délutáni ünnepélyes zsolozsma volt, ahol minden filiáért közösen imádkozhattak Németországban, Dél-Afrikában és Erdélyben. Ugyanakkor újra tudatosították saját küldetésüket és közös elhívásukat. Doberdóba zarándokoltak a Pongrácz Szent István vetélkedő nyertesei.
1: A május 8-a és 10-e között Gyulafehérváron megrendezett Pongrácz Szent István vetélkedő idei témája tiszteletre méltó Márton Áron püspök volt. A verseny elmondata: erőnk a lelkesedés, és ez mindenható. Az összesen 7-3 fő nyertes csapat és felkészítő tanáraik, valamint a szervezők augusztus 2-án vasárnap reggel indultak az érsekség által biztosított jutalom zarándoklatra Doberdóba. A zarándok csoport Kovács Gergely érsek elkísérte, aki hosszan mesélt Doberdó fontosságáról és jelentőségéről, dédapáink hősies áldozatáról, kiemelten Áron püspök itteni frontszolgálatáról ismertetve egyben mindazt, ami Áron püspök emlékének ápolása ügyében történt 2015. augusztus 22-e óta, amikor először járt az egykori doberdói fronton, és felvette a kapcsolatot a karszti barlangász csoporttal, melynek jelenlegi elnöke a mostani zarándok csoport idegen vezetését is vállalta. Havas Boldogasszony ünnepe.
0: A Szatmári Egyház megyében a mezőfényi Havas Boldogasszony kápolnában tartanak búcsút. Az ünnep napján, augusztus 5-én, szerdán este 7:30 órakor kezdődik a szentmise, melynek szónoka Cucor Balázs, a Passaui Egyház megye papja lesz. A szentmisét megelőzően este 6 órától gyalogos rózsafűzés zarándoklatra várják a híveket. Assisi Szent Ferenc erekjéje Aradon.
1: A 2026-os Assisi Szent Ferenc különleges év alkalmából, amelyet a Szent mennyei születésének 800. évfordulóján hirdettek meg, augusztus 7-én Assisi Szent Ferenc erekjéit Aradra, az Arad belvárosi páduai Szent Antal templomba viszik, amelyet a minorita szerzetesek gondoznak. A programban szerepel Szent Ferenc erekjének fogadása és imádságok a szent tiszteletére. látogatási és imaidő, rózsafüzér, valamint délután 6 órától szentmise, melynek főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök lesz. Tíz éves a csík-csicsói élet a lélekben imacsoport.
0: Augusztus 8-án ünnepli 10 éves évfordulóját a csík-csicsói élet a lélekben imacsoport. Az esemény délután 12:30-kor kezdődik, mely másnap hajnali 6-ig tart. A programban szerepel elmélkedés, tanúságtétel, imaszolgálat, szentségimádás, keresztút, dicsőítés, rózsafűzér és hálaadó szentmise. Szülők iskolája, családtábor.
1: Szeretettel hívják a családokat, házaspárokat a szülők iskolája családtáborban, melyet a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda szervez Szeltersfürdőn a Szent Gellért Alapítvány vendégházában augusztus 13 és 16-a között. Idei téma: erőforrásunk a keresség. Hogyan táplálja házasságunkat és családi életünket a keresztségi kegyelem? Délelőttönként a szülők programjával párhuzamosan a gyerekeket, kamaszokat, korosztályos programok várják. Délutánonként, esténként pedig családi programok lesznek. Kirándulás, csűrkaland, tábortűz, színes este. További részletes információk és bejelentkezési lehetőség a család.ro oldalon.

0: És most néhány szóban az időjárásról.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint szerda 10 óráig újabb sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben Munténiában, Dobrudzsában, Moldva és Olténia nagy részén, valamint Erdély keleti és délkeleti részén. A tengerparton és Erdély keleti részén 31-32 fokos, Olténiában és Munténia délnyugati részén 37-38 fokos csúcshőmérsékletek várhatók. Szintén szerda 10 óráig egy újabb narancssárga jelzésű riasztás is lesz érvényben Máramarosban, a Bánság déli részén, Erdély nagy részén, Moldva északkeleti térségeiben és Olténia délnyugati régióiban. A csúcs hőmérsékletek 35 és 39 fok között alakulnak, a legmelegebb Krassó-Szörény, Mehedinc és Dolzs megyében lesz. Ugyanakkor Szatmár, Bihar, Arad és Temes megyében szerdáig vörös jelzésű riasztás van érvényben a kánikula és a rendkívüli hőterhelés miatt. Az érintett térségekben a hőmérséklet páratartalom index eléri vagy meghaladja a kritikus 80 egységet, több helyen pedig trópusi éjszakák várhatók 20-24 fokos, helyenként ennél is magasabb minimumokkal.
2: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Parciumban és a Bánságban. Fogarason és Brassóban 12 fokot mértek, 11 fok van Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Baróton. 14 fokot mérnek Székelyudvarhelyen, 8 fok van Csíkszeredában, 9 fokot mérnek Gyergyóalfaluban és Maroshévízen. 21 fok van Dicsőszentmártonban, 15 fokot mérnek Marosvásárhelyen. 17 fok van Tordán, 16 fokot mérnek Nagycsármáson és Kolozsváron, ugyanakkor Besztercén. 14 fok van Dézsen, 15 fokot mérnek Aknasugatagon. 17 fok van Máramarosszigeten és Nagybányán. 18 fokot mértek Szatmárnémetiben, 20 fok van Zilahon, 17 fokot mértek Bánfihunyadon. 22 fok van Nagyváradon és Aradon. 19 fok van Temesváron, 17 fokot mérnek Resicabányán. 18 fok van Lugozson, 11 fokot mérnek Petrozsínben, 16 fokot mértek Déván és Gyulafehérváron, 15 fok van Szászsebesen és Nagyszebenben, míg végezetül 14 fokot mértek Balázsfalván ma reggel 7 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.
3: Ébredjen a Mária Rádióval!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Vianney Szent János, plébános. Vianney Szent János 1786. május 8-án született Franciaországban. Ritkán volt alázatos, sőt megalázott embernek így nagy dicsőségben része, egy kicsi tudatlan szolgagyerekből, aki istálóban aludt a mindenható Isten sokféle próbatétel által, látnokot és csodatévőt nevelt magának, és szentté tette őt. Jean-Baptiste Marie gyermekkora a nagy francia forradalom korszakába esett. 11 éves volt, amikor otthona a szobájukban a nagy óra alatt először járult Szent Jónáshoz egy papnál, aki megtagadta az alkotmányra teendő esküt. Ének idején járt hittanórákra, amelyeket a kolostorukból elűzött civil ruhát öltött apácák tartottak. Első szentáldozáshoz egy alig megvilágítható istálóban járult, amely elé, hogy eltereljék a hatóságok figyelmét, nagy színás szekeret húztak. Az elemi iskola óráin csak néha vehetett részt, atyának ugyanis szüksége volt az ő munkaerejére is a mezőn. Ezért alig tanult megírni és olvasni. Ráadásul nehezen tanult, s amit megtanult, nagyon hamar elfelejtette. Beli abbé a párizsi Szent Genovéva apátságból vidékre került. Itt egy igen művelt pap fölfigyelt Jánosra. Ez a pap Ekáliben volt plébános, ahová maga mellé vette és felkészítette a papszentelésre. A terv azonban, hogy Jánosból pap legyen, több akadályba is ütközött. Kezdve azon, hogy Jánost besorozták a napóleoni hadseregbe, ahonnan megszökött, és befejezve a sort a szemináriumi tanárokkal, akik Jánost szellemi képességei alapján nem találták papi pályára alkalmasnak. Végül szentelésre bocsátották ezzel az indoklással. Jámbor lélek, ismeri a rózsafűzért, és tiszteli a szűzanyát. A többit a kegyelem és a szíve majd elvégzi. Amikor pedig a helynök aláírta a szentelési okmányt, megjegyezte. Az egyháznak nem csak tudós, hanem jámbor papokra is szüksége van. És ez az ember az. Másfél hónappal a waterlooi csata után a fegyverszünet épp akkor lépett életbe, Grenoble-ban pappá szentelték. Az új misés János azonban egy ideig nem gyóntathatott, mert a püspöki hivatal túl hézagosnak találta teológiai műveltségét ahhoz, hogy a gyóntatói joghatásokat megadják neki. Ez volt a későbbi nagy gyóntató utolsó megaláztatása. Mikor azután az engedély megérkezett, atyai barátja Beli abbé térdelt elébe elsőnek, és kérte tőle a feloldozást. Majd szeretettel és humorral tanítgatta János atyának az imádságokat, s bővítette a gyóntatáshoz és az aszketikus élethez szükséges ismereteit. Másfél évig tartott ez a kölcsönös szeretetben és támogatásban megélt barátság. Majd János egyedül maradt, mert Beli abbé meghalt. Nagy veszteség volt ez János atya számára. Püspöke Arzba küldte őt plébános helyettesnek. 1818-ban egy februári napon kelt útra, s ködös estén érkezett meg Arzba. Egy kicsi, elkereszténytelenedett faluba volt, amely nem volt sem jobb, sem rosszabb, mint a Lyon környéki falvak általában. A faluban mindössze 60 család lakott, de kocsma volt 3. Gyalog érkezett, maga mögött húzva egy kis kézikocsit, rajta néhány bútordarab. Amikor odaért a plébánia határához, letérdelt az útporába, és imádkozott a helység őrangyalához, ahol az életét akarta áldozni az emberekért. Minden esetre János itt minden apostoli buzgóság ellenére nagyon egyedül és nagyon magányos volt. Később mégis vágyakozással telt szívvel emlékezett ezekre az időkre. 6 vagy 7 esztendőn át azt csináltam, amit akartam. Pedig éppen ez a néhány év volt életében a legkeményebb vezeklés ideje. Alig evett valamit. A háztartását maga vezette, ami abból állt, hogy egy hétre való krumplit megfőzött, s ette, amíg tartott. Éjszakánként fogta a lámpását, átment a templomba, bezárkózott, és virrasztott az oltári szentségnél. Mindezek ellenére érkezése után 2 évvel súlyos lelki válságon ment át. Emellett azonban szinte állandóan kínoszta a tudat, hogy a tudnivalókat nem a megfelelő szinten sajátította el, s ezért nem elég jól látja el hivatalát. Teljes reményvesztettségben kérte a lioni érsektől, hogy elhagyhassa Arszot. Az érsek megértette nehézségeit, és áthelyezte Szellezbe. Csak hogy a Szón folyó áradása miatt, s mert néhány megtért hívője, ekkor már tiltakozott a távozása ellen, nem tudott elutazni. Feladta tehát távozási tervét, és másodszor is eljegyezte magát a faluval. Belevetette magát a munkában. Felújította öreg templomát, és a környékbeli falvakban részt vett a hitélet fellendítésére, akkoriban mindenfelé tartott népmissziókban. Itt ugyan prédikálni soha nem hívták, de az egyik sarokban mindig gyontathatott. Hamarosan jelentkezett a sátán reakciója is. Az ürügyet egy leányanya szolgáltatta. Gyermekének születése után a plébánia falát telemázolták gyalázó és rágalmazó kifejezésekkel. A környékbeli városkák kávéházaiban mindenütt az Arszi pap esetét tárgyalták. János már várta, mikor jön a püspöke, hogy furkosbotta verje ki a faluból. Ugyanebben az időben mondta el azokat a prédikációit, amelyekben rettenetes igazságokat hirdetett. 85 prédikáció vázlata ránk maradt. Közben a szomszédos plébánosokkal való feszültsége egyre csak nőtt. Kollégái följelentették János atyát a püspöknél, és megtiltották a saját híveinek, hogy az Arszi papot hallgassák. A bírálatok, amelyek mindenfelől érték, nagyon meggyötörték a pásztort. Ráadásul ének idején a sötétség fejedelme is támadta őt, hogy teljesen reménytelenségbe és kétségbeesésbe hajszolja. A belső szenvedésektől nem tudott aludni. A félelmetes és kegyetlen jelenések mindennapos próbatétet jelentettek. Amikor szomszédainak beszélt erről, a jámbor hívők közül többen puskával a vállán vonultak a plébániára, hogy együtt virrasszanak vele, és megvédjék immár szeretett plébánosokat minden rossztól. A Szent Mise volt az egyetlen forrás, ahol felüdülést talált. 1826-ban az Arszi plébános ekkor 40 esztendős volt, a faluban változás történt. A kegyelem olyan erővel hatott, vallotta az egyik tanú, hogy senki sem tudott neki ellenállni. Ekkor határozta el, hogy a gondviselésről elnevezett Arszi iskolát átalakítja a szegény és kitett kislányok otthonává. Minden délután hittanórát tartott nekik, és köztük művelte az első csodát is. Lisztet szaporított. Ezzel az otthonnal olyan anyagi gondot vállalt magára, amely haláláig elkísérte. Belső elhagyatottságában másodszor is áthelyezését kérte, majd ismét lemondott róla. 1832-ben Franciaországot kolera járvány sújtotta, Arsz azonban érintetlen maradt, amit a plébános érdemeinek tulajdonítottak. És a faluban a hit lassan éledni kezdett. Idegenből is egyre többen jártak Arszba. Ő pedig éjjel és nappal gyontatott, és mindenki számára kiderült, hogy ismeri a szívek titkait. Amit a múltból nem tárt föl előtte a gyónó, arra János atya tapintatosan rákérdezett, hogy annak terhe alól is feloldozást adhasson. Azt a kevés időt, ami a gyontatáson felül naponta szabadon maradt, miközben az ördög még mindig különböző kísértésekkel gyötörte, imádkozásra és önostorozásra használta fel. 1843-ban a lelkipásztori munkától és belső titkos harcaitól kimerülten súlyosan megbetegedett. Közel került a halálhoz, a betegek szentségét is fölvette, és a környezete már búcsút vett tőle. Egyszer csak talpra állt, de felgyógyulása után ismét el akart menekülni falujából, és ezúttal sikerült is. Az emberek azonban utána mentek, s amikor megtalálták, erőszakkal vitték vissza magukkal. Tudatlanságának terhétől nyomasztva, és a munkától túlterhelve segítőtársat kért egy megfelelően képzett pap személyében. Kapott is valakit, de a segítőtárs hamarosan zsarnokoskodni kezdett fölötte. Ez az állapot 7 évig tartott. János abbé teljesen visszahúzódott, csak mentegette paptársa erőszakosságát és szenvedett. Közben minden nyomorúsága ellenére megadatott neki a szó, amellyel szíveket tudott megnyitni, és anélkül, hogy észrevette volna, csodákat művelt. Az évenként árcba zarándokló emberek száma pedig már 100 000 fölé közeledett. A püspök a hívek jogos és egyre növekvő felháborodásának leszerelése érdekében elhelyezte a káplánt. János azonban ekkor már halála felé közeledett. Mindenét szétosztotta a szegények között, s amilyen volt, az ő javukra eladta. De ekkor a faluban már mindenki igazi keresztényként élt. A plébánosnak is csak a fizikai ereje fogyott el, szeretete és türelme nem. Ám mindazt, amit tett, semminek tartotta. Bár sokan voltak körülötte, az árci plébános olyan magányosan halt meg a kimerültségtől, amilyen magányosan élt. Az árci emberek lassan ráébredtek, hogy egy szent érkezett hozzájuk. Nem szavai bárdolatlanságára figyeltek fel, hanem az igére, amilyen szavakban zengett. Először persze felhorkantak, azután hagyták magukat vezetni, végül már nem akartak lemaradni a plébánosuk mögött. Amikor valaki szóvá tette az egyik árci parasztembernek, hogy miként lehetséges, hogy a faluban nem hallani egyetlen káromkodás sem, azt válaszolta. Mi sem vagyunk jobbak a többieknél, de nagyon szégyelhetnénk magunkat, ha egy szent mellett ilyen bűnöket követnénk el. A templom állandóan nyitva állt, és szüntelenül éjjel 2-kor épp úgy, mint délben, tele volt emberekkel. Hosszú sorban álltak a plébános gyóntatószék előtt, és vártak. János abbé pedig 10-12, sőt olykor 18 órán át egyhuzamban gyóntatott. A zarándokok a levegőtlenség miatt alig bírták ki. Egyszer egy dáma, aki arra hivatkozott, hogy őt még a Vatikánban sem várakoztatták meg soha, ezt a választ kapta. A szegény árci plébános gyóntatószéke előtt mégis várni kell. Csak a betegek, a nyomorékok és saját plébániájának hívei jelentettek kivételt. Ismerte az emberi szíveket, és különös kegyelmi ajándékként olvasott bennük, anélkül, hogy az emberek megszólaltak volna. Egy férfi azzal kezdte a gyónást, hogy utoljára 30 éve gyónt. János kiigazította. Nem 30, hanem 33 éve. Mikor az ember utána számolt, igazat adott neki. Egy asszony elmondta, hogy János abbé olyan pontosan ismerte az ő családi viszonyait, az eseményeket és a neveket, hogy a megdöbbenéstől alig tudott megszólalni. És amikor megkérdezte, hogy honnan tudja mindezt, azt válaszolta. Az ön őrangyala mondta el nekem. A püspök, akihez eljutottak a plébános elleni áskálódások, vizsgálatot rendelt el, de semmit sem talált, ami miatt Jánost elmarasztalhatta volna. És akkor a püspök is beállt a sorba, és ugyanúgy várt a sorára a gyóntatószék előtt, mint a többiek. Papságának pedig ezt kívánta. Bár csak egy morzsányi volna bennük az árci plébános ostobaságából. 1859. augusztus 4-én halt meg Franciaországban, Arzban.

Kedves hallgatóink, bár nem ma van az évfordulója, de az elmúlt pár napban kellett emlékeznünk szeretettel és nagy tisztelettel Püskis Sándorra, aki augusztus 2-án született, hunyt el 2009-ben. Püskis Sándor 1911-ben született Békésben, és Budapesten hunyt el 2009. augusztus 2-án. Püskis Sándor, magyar könyvkiadó. Kedves hallgatóink, Isten kegyelméből ismerhettük Püskis Sándort, akit egy kiállítás és könyvbemutatóra Budapestről elhoztunk a 90-es években. Az út hosszú volt, akkor még nem volt autópálya. Az út folyamán sokat mesélt életéről, és mikor felértünk a Hargitára, akkor azt mondta, hogy hát mindezt majd, ha elmegyek nyugdíjba, megírom. Akkor 80 éves volt, és valóban megírta könyves életének hányatott sorsát. Amerikában emigráltak kedves feleségével, aki élete folyamán végigkövette úgy a családi életben, mint a könyvkiadásban. Ilona asszony a könyv nagyasszonya lett Püskis Sándor mellett. Kedves hallgatóink, emlékezzünk szeretettel erre a nagy könyvkiadóra, Püskis Sándorra. És a mai napon emlékezem, akinek valóban ma van az évfordulója, Babits Mihályra, aki Szekszárdon született 1883-ban, és Budapesten hunyt el a Krisztina városban 1941. augusztus 4-én. Babits Mihály költő, író, irodalomtörténész, műfordító. A 20. század elejé magyar irodalom jelentős alakja, a nyugat első nemzedékének tagja. Legfontosabb munkái a Gólya Kalifa, amely 1913-ban született, majd a Timár Virgil fia követi, ami 1922-ben lett kiadva, a Kártyavár, a Halál fiai, és Elza pilóta, vagy a Tökéletes társadalom 1933-ban jelent meg. Ezek voltak a regényei. Verses kötetei, Levelek Íris koszorújából 1909-ben jelent meg. Ezt követte Herceg, Hát ha megjön a tél is, majd a Béke és háború között. Nyugtalanság völgye, majd a Szigettenger 1925-ben, 1929-ben jelent meg az Istenek halnak, az ember él, a versenyt az esztendőkkel, összes versei 1938-39-ben jelentek meg. Kedves hallgatóink, az elkövetkező percekben hallgassák meg a Misztrál együttes Babits Mihály megzenésített verset Zsoltár gyermekhangra.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Kedves hallgatóink, nagy ünnepre készülnek a pálos atyák fent Hargita fürdőn. Botond atya erről fog beszámolni önöknek.
1: Minden évben augusztus 20-át követő első vasárnap szokott lenni a Szent István búcsú, Szent István napi búcsú. Tehát nem a napján tartjuk, annál is inkább, mert hogy főleg inkább a környékről szoktak érkezni a hívek, hiszen nagyon sokan dolgoztak fönt annak idején Hargitafürdőn, sok embernek van kötődése, bármiféle kapcsolódási pontja Hargitafürdőhöz. Ha nem is pont ők, hanem a szülők, vagy testvér, vagy nagyszülők dolgoztak ott. Ilyen formán elég szép számmal szoktak megjelenni a zarándokok a Hargitafürdői Szent István búcsúra. Tehát ez augusztus 23-án lesz, 00:30-kor kezdődik. A Szent Mise ünnepi szónoka Keresztes Zoltán csatószegi plébános atya lesz.

0: És hát hívjuk a kedves testvéreket erre az ünnepre. Azt gondolom, hogy minden Szent István napi búcsú valami fajta eseménnyel is összekapcsolódott. Most a templomunkat szépen felújítottuk kívülről, aztán az előző években volt a Szent István háznak az átadása, aztán utána a kolostor, az új kolostor épület átadása. Mindig valamihez kötődött az ünnep, hát természetesen elsősorban nyilván Szent István királyunkat ünnepeltük az Úr Jézus után, és a közös együttlétet mindig nem csak ugye, hogy a Szent Mise megkoronázza, hanem egyáltalán az a csodálatos légkör, amit a Szentlélek Úristen ilyenkor megteremt, mint ahogy általában mindig a templom búcsúk idején ez megtörténik. Ilyenkor van egy profán oldala is a dolognak, mert előtte való szombaton szokott lenni az úgynevezett borvíznap, szintén ebben az esztendőben meg lesz tartva, augusztus 22-én. Ilyen főzőverseny, ugye ez nagyon fontos, több csapat szokott összeverődni Hargitafürdőn, egy kis egyszerű portékáknak az árusítása, különböző műsorok, programok vannak ezen a napon, inkább közösség összekovácsoló dolog ez, és hát persze a felhőtlen szabad együttlétnek az örömét is adja a borvíznap, ami megelőzi a Szent István napi búcsút. Tehát a borvíznap Hargitafürdőn augusztus 22-én lesz, a Szent István napi búcsú pedig augusztus 23-án.
1: Biztatjuk a kedves hallgatókat, minél többen zarándokoljunk fel a Hargitára, mert valóban egy nagyon szép és meghitt ünnep szokott lenni.
0: Igen, és hát most ez alkalommal még a persei adományokat arra célra használjuk föl, hogy a felújított kis templom hátralévő költségeit kell majd törlesztenünk, úgyhogy a persei adományok pedig ezt a célt fogják szolgálni. Ez csak úgy zárójelbe jelzem, hogyha aki följön és esetleg erre szeretne adakozni, akkor van rá lehetőség.
1: Köszönjük, Botond atya, várják a Pálus atyák a kedves zarándokat.

Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 48 perc, egy rövid idő áll rendelkezésükre hallgatóinknak, hogy köszöntsék a nap ünnepeltjeit. A mai napon a Dominika nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük, Isten értesse a zenévre kedves hallgatóinkat. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555, üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Nagy szeretettel szeretném köszönteni Ottyán Györgyöt Nagyváradon, Isten értesen sokáig erőben, egészségben. Ugyanakkor nagy szeretettel köszöntjük Csata Tünde óvonénit is, Isten értesen sokáig, és nagyon boldog születésnapot kívánunk neki.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Áldott szép jó reggelt, adjon a Jóisten mindenkinek. Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket. Nagy szeretettel köszöntöm a fiamot, Gyimes Felsőlökön, Ugrapotakon, Balogh Béla Csabát, születésnapja alkalmából. Istentől megáldott. Sok-sok születésnapot kívánok jó erőben, egészségben a családjával együtt. Ezt kívánom az idős, özvegy, mozgássérült édesanyja. Isten fizesse, hogy bejutottam. Áldott szép napot továbbra is mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, adjon a jó Isten sok segítő kegyelmet, hogy el tudja viselni a mozgássérültségét.

Kedves hallgatóink, Márton Áron püspök úr gondolatait olvasom föl a Nevelés című könyvből. Az emberiség élet folyamát a házasság és a család táplálja. Nem csak azáltal, hogy itt születnek az új nemzedékek, de azáltal is, hogy itt fakadnak a termékeny, új tehetségek, erkölcsi erők és remények. S ha ez a forrás megzavarodik vagy elapad, elapad a megújhodás lehetősége és reménye is.

0: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 52 perc, nem maradt más hátra az ébresztő műsorunkból, mint hogy megnézzük együtt közösen, hogy mit is hallhatnak itt a továbbiakban. Igéző lesz hallható, ma 8 órától szentmisét közvetítünk Nagyváradról a Szent József templomból. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől pedig a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától kapcsolunk Medjugorjéba, a Mladi Festre folytatódik közvetítés sorozatunk. 10 órától, tehát reggel imák lesznek, katekézis, tanúságtételek egészen 13 óráig, majd ott egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem, akkor már a délutánra vonatkozom. Délután is lesz közvetítésünk, lesz lehetőségük kedves hallgatóinknak belekapcsolódni a Medjugorjéban a Mladi Festbe, hiszen 17 órától kapcsolunk tanúságtételek lesznek, rózsafűzés, szentmise. Jó lesz velünk tartani, és köszönjük szépen az EVTN katolikus televíziónak, hogy az ő jó voltukból mi is át tudjuk venni ezt a közvetítést, és lélekben együtt tudunk lenni itt a Mária Rádió hullámhosszán az ott összegyűlt kedves testvérekkel Medjugorjéban. Tartsanak velünk akkor is, és addig is, most pedig elköszönünk reggel ébresztő műsorunkból.
1: Kedves hallgatóink, elköszönünk az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. A mai reggelen önöket ébresztette Ferenc Kornélia.
2: Bátor Boton, Pálos szerzetes.
1: Technikai segítségünk volt Pál Gellért.
2: Kedves hallgatók, kedves testvérek, a mai evangéliumban az Úr Jézus ismét fölhívja a figyelmet arra, hogy nem azt teszi az embert tisztátalan, ami kívülről, hanem ami belülről származik. Gondoljunk a mai napon arra, hogy milyen szavakat mondunk, mert a szó, amelyet kiejtünk a szánkon, az elhull, mint a mag a környezetünkbe, és az valahol ott gyökeret ver, és elkezd nőni. Mi a jó szavaknak, a bátorító és erősítő szavaknak az emberei legyünk, határozzuk el. Kérjük Viennai Szent János közbenjárását, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Persze nem csak ma, hanem az elkövetkezendő napokban is. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk. Isten áldjon minden kedves Mária Rádió hallgatót!

0: Mikor hazamentek Jézussal, utána 10 óra volt. A személyes ige nekem egy nagyon-nagyon fontos tulajdonképpen az életemben, amióta megtértem, az a személyes igék kísérnek, és van egy különleges ige, csak kicsit körülírom, az volt a lényeg, hogy én 25 évig úgy jártam templomba, hogy nem hallottam meg semmit a homiliákból és az igékből, és 25 év után, 41 évesen, 25 évvel a bérbálkozásom után egyszer csak egy misén odafigyeltem, hogy mi az evangélium. És ez mondjuk így nekem teljesen váratlan volt, és az a részlet volt, amikor a János, ez egy olyan, hogy úgy mondjam, köznapi pillanat, János evangéliumában a Krisztus sétál, és két tanítvány mögé szegődik, dumálgatnak, már mondanám így, hogy néhány srác találkozik akkor ott, 2000 évvel ezelőtt, és utána elmennek Jézushoz ezek a srácok, hát nyilván későbbi tanítványok. És elhangzik egy ilyen mondat, vagy ilyen mondatocska ennek az igének a végén, és ez a kis mondat, ez a három szó, hogy 10 óra volt, ez egyszer csak nekem belehelyezte az időbe ezt az igét, ezt a találkozást a Jézussal. És szerintem egy kulcsmomentum, hogy mindenki találkozzon a Jézussal, a személyes Jézusával, személyesen valamikor találkozol, és nekem ott az az ige, ez a kicsi mondatocska, hogy ott éppen akkor 10 óra volt, ez belehelyezte az időbe, és ahogy belehelyezte az időbe, belehelyezte az én szívembe is, hogy ilyen van, hogy személyes Jézus, ilyen, nem hogy van, ilyennek lenni kell. És mondhatom, hogy nekem azóta személyes a kapcsolatom a megváltóval, és nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy azt a kegyelmet adta, hogy akkor ott, abban a pillanatban, ott hátul a templom leghátsó részén, én mégis ezt meghallottam, és a szívemig jutott, az agyamból eljutott a szívembe, és én ott azóta egy személyes Jézusom van nekem. Ez csodálatot és hálát adok a Jóistennek ezért.
1: Bakos Kristóf, építészmérnök és világi lelkipásztori munkatárs gondolatait hallották.

Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon, innen és túl. Szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Karácson Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgálat pedig ellátja, Majoros Attila. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim,
1: hogy imádkozzatok
0: érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Mindenható és irgalmas Istenünk, Te viennei Szent János áldozó papot csodálatos lelkipásztori buzgósággal tüntetted ki. Add, hogy közben járására és példája nyomán szeretetünkkel megnyerjük testvéreinket Krisztusnak, és velük együtt eljussunk az örök dicsőségbe. A mi Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Az Úr szózatot intézett hozzám, emberfia, őrállónak rendeltelek Izrael háza fölé, amikor hallod a szót ajkamról, figyelmeztesd őket a nevemben. Ha azt mondom a gonosznak, meghalsz, s te nem figyelmeztetted őt, s nem beszélsz neki, hogy megtérjen gonosz útjáról, és így életben maradjon, a gonosz meghal a bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. Ha azonban figyelmezteted a gonoszt, és mégsem szakít gonoszságával és gonosz útjával, akkor meghal a bűne miatt, de te ellenben megmented életedet. Ha az igaz eltér az igazságtól, és gonoszságot művel, akkor én megbüntetem, és ő meghal a bűne miatt. Az igazság, amelyet tettekre váltott, nem számít be neki. A vérét viszont, mivel nem figyelmeztetted őt, tőled kérem számon. Ha azonban figyelmezteted az igazat, hogy ne vétkezzék, és nem is vétkezik, akkor életben marad, mert figyelmeztetted, s te is megmented életedet. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.
2: A Zsoltár válasza. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot.
1: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot.
2: Dicsérjétek az Urat, minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Mert erős rajtunk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Alleluja!
1: Alleluja!
2: Az Úr elküldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, és a bűn rabjainak szabad életet hirdessek. Alleluja!
1: Alleluja!
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Van egy mondat a mai evangéliumban, amely az egész Jézus szív legmélyebb titkát tárja fel. Tegnap is beszéltünk erről, hogy Jézus megszánja a tömeget. Ma azt olvassuk, hogy megesett rajtuk a szíve, elhagyatottak voltak, gyötörtek, mint a pásztor nélküli juhok. És ez a mondat nem csak 2000 évvel ezelőtt volt igaz, ma is igaz. Ha Jézus végig járná a városok vagy a falvaink utcáit, mit látna? Látna jól öltözött, divatos embereket, akik viszont belül összetörtek. Látna mosolygó arcokat, amelyek mögött könnyek rejtőznek. Látna családokat, amelyek egy asztalnál ülnek, de már alig beszélgetnek egymással. látna fiatalokat, akiknek ezernyi online kapcsolatuk van, mégis mérhetetlenül magányosak. Látna időseket, akiknek már napok óta senki nem mondta, hogy, vagy megkérdezte volna, hogy hogy vagy. És akkor újra megesne Jézusnak a szíve, mert Isten, mert neki a tekintete nem közömbös soha. És az evangélium nem azt mondja, hogy Jézus először tanított, nem azt mondja, hogy először csodát tett, hanem azt mondja, hogy meglátta a tömeget. És fontos ez. A szeretet mindig látással kezdődik. Nem nézni, tehát nézni nem ugyanaz, mint látni. Naponta emberek százai mennek el mellettünk, de vajon észreveszünk őket? Észreveszünk egy fáradt édesanyát, egy szomorú gyermeket, egy hallgatag házastársat, vagy egy elmagányosodott barátot, vagy ilyesmi. A templomban meglátjuk azt az embert, talán, aki talán csak azért jött, mert utoljára szeretne reményt találni. Tehát sokszor azért nem tudunk helyesen szeretni, mert nem látunk. Egy fiatal pap minden reggel ugyanazon az utcán ment a templomba. Azt hiszem már mondtam az egyik műsoromban ezt a történetet, és minden nap látott egy idős asszonyt ugyanazon a padon ülni. Köszönt neki a pap, de mindig sietett tovább, és egy nap valami arra indította, hogy leüljön melléje. És beszélgetni kezdtek, és az asszony a beszélgetés végén sírva ezt mondta, hogy atya, maga az első ember 3 hét óta, aki nem csak rám nézett, hanem meglátott. Tehát néha a legnagyobb csoda nem a gyógyítás, hanem az, hogyha valaki fontosnak érzi magát melletted. És Jézus mindig így szeretett. Mint a pásztor nélküli juhok, ugye a jó pásztor nélkül elveszíti a tájékozódását, nem tudja, merre van a biztonság. Ma sok embernek éppen ez a baja, hogy rengeteg információja van, de kevés a cél, kevés az irányunk. Rengeteg tanácsadónk van, de kevés a vezetőnk. Rengeteg véleményt hallunk, de kevés igazságot szeretetben. És ezért olyan nagy a nyugtalanság ma körülöttünk. Tehát az embernek nem csak kenyérre van szüksége, hanem olyan valakire, aki utat mutat. És Jézus ezért jött. Nem csupán válaszokat adni, hanem, ahogy mondottam a tegnap, önmagát adni. Hiszen ő mondja, hogy én vagyok az út. És ezután egy különleges dolgot mond Jézus, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Ugye ma viennei Szent János emléknapja van, a papoknak a védőszentje. És kevés ugye a munkás, az aratnivaló viszont sok. Nagyon sok a hívő ember, vagy a hitetlen, akiknek szükségük van megtérésre, újjászületésre, de kevés a pap. Miért? Feltehetjük a kérdést. Sok ága boga van. Talán a családban nem látja meg, nem kapja meg az a fiatal azt az ihletet, azt a hitet, azt a vallásosságot, amit a szülő kellene átadjon neki. Itt is a családban is születnek hivatások. De mit hall ma egy fiatal egy családban? Nem kell nekünk pap, nem kell nekünk templom, nem kell nekünk egyház, humbok az egész. Nézd meg, milyen az a pap, hogy néz ki, stb. Stb. És szídjuk a papokat. És csodálkozunk akkor, hogy egyedül maradsz. Az aratnivaló sok, a munkás kevés. A pap az, aki imádkozik a családokért, a zsolozsmában minden nap. Felajánlja minden vasárnapi szentmisét a hívekért. És mégis a hívek szídják a papot. A pap, aki imádkozik érted. És akkor kritizáljuk a papot. Hová jut ez a világ? A pap is ember, ő is tévedhet. Őt is fel kell karolni. Szeretni kell, melléje állni kell, mint ahogy ő teszi a születéstől, a bölcsőtől egészen a kapósóig elkísér. Az imáival, a jó tanácsaival, a személyiségével és mindennel. Jézus nem azt mondja ma, hogy kevés a jó ember, nem azt mondja, hogy kevés a lehetőség, hanem azt mondja, hogy kevés a munkás. Tehát Isten országa ma sem azért halad lassan, mert kevés a kegyelem, hanem azért, mert kevés az olyan ember, aki kész odaadni önmagát, az egyházért, Jézusért, a pappal együtt. És ez nem csak a papokra vonatkozik, hanem mindannyiunkra. minden keresztény, mint te is meghívást kaptál. Van, aki a családjában aradt, van, aki az iskolában, van, aki a munkahelyén, van, aki az egészségügyben, van, aki egy mosolyjal, van, aki egy imádsággal. De egy misszionáriust egyszer megkérdeztek, hogy miért hagytad ott az otthonodat, és mosolyogva azt válaszolta, nem én hagytam ott valamit, hanem Jézus talált meg engem. Tehát ez a misszió lényege, nem kötelesség, hanem válasz a szeretetre. És majd a következő fejezetben, a mai evangélium folytatásaként Jézus magához hívja a 12 apostolt, és hatalmat ad nekik. Milyen érdekes, hogy előbb együtt van vele, és utána elküldi őket. Tehát a keresztény szolgálatunk a hétköznapjainkban is ebből a Krisztusból való találkozásból születik. Tehát enged, hogy találkozz Jézussal, és utána Jézus elküld téged oda, hova kell. Ha csak dolgozol, hamar elfáradsz. Ha azonban Krisztusból élsz, akkor ez a szolgálat, a munka, amit reggeltől estig csinálsz, nem lesz teher, hanem öröm. Nagyon sokan kérdik tőlem is, te atya, annyit dolgozol, ki vagy merülve, mindjárt reggeltől estig mész, halljuk a rádióba, itt vagy, ott vagy, hogyan tudod ezt csinálni? Azért tudom így csinálni, mert nekem ez a szolgálat nem teher, hanem szeretetből teszem, és ez öröm. Tudom, hogy ebből áldás fakad és gyümölcs. És ezt nem lehet tenni, mint a rádió hallgatókon keresztül a közös imáinkkal. Most a közös szentmisével, hogy együtt vagyunk. Tehát ha nem tudsz időzni Jézussal, elfogy a szereteted. És ha együtt egy család nem tud elidőzni Jézussal, abban az a család szétesik. Egyszer Teréz anya egyik nővérét megkérdezték, hogyan tudjátok nap mint nap ugyanazzal a szeretettel ápolni a haldoklókat, és a nővér azt felelte, hogy minden reggel megkérjük Jézust, hogy ma lássunk az ő szemével. Mert ha csak a saját szemünkkel néznénk, akkor hamar elfáradnánk. De ha Krisztus szemével nézzük azt a beteget, és vagy a haldoklót, akkor mindenkiben őt látjuk, Jézust. És talán ez a mai evangélium legfontosabb üzenete, hogy mielőtt Jézus tanított volna, mielőtt apostolokat küldött volna, mielőtt csodákat tett volna, először szeretettel nézett az emberekre. És ha a világban több lenne az ilyen tekintet, kevesebb lenne a magány, kevesebb lenne a seb, és több lenne a remény. Istennek két lakhelye van, kedves testvérek, kedves hallgatók. Az égben és az irgalmas, alázatos ember szívében. És a mai evangéliumban betekintést nyerünk Istennek a szívébe. Nem egy hatalmas királyt látunk, nem egy szigorú bírót, hanem valakit, akinek megesik a szíve az emberen. És az eredeti görög fordításban ez úgy van, hogy megrendült Jézus egészen a bensőjéig. Hát olyan, mintha valaki gyomorszájon ütötte volna, ilyen Istennek a szeretete. Tehát nem egy hideg együttérzés, hanem egy fájdalmas együttérzés. Tehát ő nem kívülről szemléli a szenvedésünket. Belép oda, Isten nem statisztikákat lát, ugye mi gyakran számokat látunk, hogy ennyi lakos van, ennyi hívő van, ennyi beteg van, ennyi menekült van, ennyi munkanélküli van. Jézus azonban nem tömeget lát, hanem arcokat egyenként. Minden ember számára név, minden seb számára történet van, minden könyv számára oka van. Ezért olyan más Krisztusnak a tekintete. Egy híres hegedű művész, Yehudi Menuhin, egyszer egy koncert után észrevett egy kisfiút, aki hosszú percek óta nézte a hangszerét, és oda ment hozzá. A kisfiú félénkkel megkérdezte, hogy megfoghatom? Sokan siettették volna tovább, azonban a hegedű művész letérdelt, a gyerek kezébe adta a hegedűt, és türelmesen beszélgetett vele. És évekkel később ez a gyermek azt mondta, aznap nem a hegedű változtatta meg az életemet, hanem az, hogy egy világhírű ember időt adott nekem. Jézus is időt ad az embereknek, neked. És a szeretet legnagyobb ajándéka sokszor nem a pénz, hanem az idő. Az Ószövetségben a pásztor mindig a vezető képe, és amikor Jézus azt mondja, hogy mint a pásztor nélküli juhok, akkor nem csak a vallási vezetőkről beszél, hanem arról, hogy az ember elvesztette az irányt. Ma talán minden eddiginél nagyobb a tájékozódási zavar. Az emberek tudják, hogyan kell pénzt keresni, de nem tudják, hogyan kell békében élni. Tudják, hogyan lehet kapcsolatokat építeni, de nem tudják, hogyan kell szeretni. Rengeteg konferencia, kongresszus van, ilyen kapcsolatápolás, ilyen konfliktus helyzetek megoldása, sok pszichológiai dolog, oké, az is kell. De ott módszereket mondanak, hogy hogyan kell. De azt nem mondják el, hogy hogyan kell Jézusban élni. Hogyan kell Jézussal szeretni. Hogyan kell Jézust befogadni. Azt tudják sokan, hogy miért érdemes élni. Tehát ezért olyan aktualitás a mai evangélium. És az aratás képe, amit vesz Jézus, az nem a vetésről beszél, hanem az aratásról. Ez azt jelenti, hogy Isten már dolgozik az emberek szívében, és ez akkora reményt tud adni nekünk. Sokszor azt hiszük, hogy nekünk kell megtéríteni valakit. Nem. A Szentlélek már ott járt előttünk. A szülő csak öntöz, ahogy szoktuk mondani. A hitoktató csak vet. A pap csak gondoz. A növekedést azt Isten adja. Ezért nem kell annyira kétségbe esni. Tehát nem kell neked mindenkit azonnal rögtön megtéríteni, és visszavezetni egészen mélyen az egyházhoz, nem. Neked csak a magot kell erőltetni, és a többit bízd a Szentlélekre. Nem kell erőltetni senkit vissza a hitre. Te csak vessél, és majd a jó Isten arat. Egy idős kertész minden tavasszal diófát ültetett, és valaki megkérdezte tőle, hogy miért ültetsz diófát, hiszen soha nem fogsz enni a terméséből. Az öreg mosolygott, azt mondja, amikor megszülettem, már árnyékot adtak azok a fák, amelyeket mások ültettek. Most rajtam a sor. Na hát ez az evangelizáció, kedves testvérek. Nem mindig mi aratunk. Nekünk ültetnünk kell. Más öntöz, és talán egy harmadik ember fog örülni a gyümölcsnek. Mint ahogy a nagyszülők is. Nagymama vagy, van fiad, lányod, de mennyire örülsz az unokának. Jobban szeretett talán, mint a saját gyermekedet. Ez az öröm. Nekünk is a keresztény életünkben ezt kell elvetnünk. Ezt a magot, hogy generációkon keresztül a hit megöröklődjön, mert megöröklődik. Előbb imádkozni, és aztán dolgozni. Figyeld meg Jézusnak a sorrendjét. Nem azt mondja, hogy menjetek dolgozni, hanem azt mondja, hogy kérjétek az aratás urát. Tehát ez egy ima. Tehát nekünk, az egyházközségeknek is, a Mária Rádiónak, stb. Mindenhol az egyháznak legnagyobb ereje nem a szervezettség, nem a technika, hanem az imádság. Minden igazi apostolkodás az térden állva kezdődik. Aki nem imádkozik, hanem saját erejéből akar szolgálni, az nem tud haladni. Aki azonban imádkozik, az Isten szeretetét viszi magával a környezetében. És tudjuk jó, hogy az apostolok nem tökéletesek. Jézus kiválasztja a 12-t. És érdemes belegondolni, hogy kik ők. Egy vámos, egyszerű halász, lobbanékony emberek, kételkedő, sőt, még áruló is van köztük, és mégis rájuk bízza Jézus az evangéliumot, az örömhír hirdetését, az apostolkodást. Miért? Mert Isten nem a tökéleteseket választja. Mi sem vagyunk tökéletesek. Te sem vagy tökéletes, otthon a családodban sem tökéletes senki, akkor miért szídjuk egymást? Miért szídjuk a papot? Miért szídjuk a politikát? Tudsz te jobbat? Tehát Isten nem a tökéleteseket választja, hanem a meghívottakat teszi alkalmassá. Te is, ahogy a tegnap mondottam, meghívott vagy, és kiválasztott is vagy. A meghívottból lesz a kiválasztott. Tehát a meghívottakat teszi alkalmassá Isten arra, hogy jobb ember légy, és Jézus erre azt mondja, hogy gyere, mert én majd megformállak téged. Na, így kell nekünk élnünk a hétköznapi életünket. Egyszer egy idős püspököt megkérdeztek, mi a legfontosabb tulajdonsága egy papnak. Sokan azt várták, hogy azt mondja, hogy jó szónok legyen, jó szervező, okos legyen, okos teológus legyen. Ő azonban csak annyit válaszolt, hogy legyen olyan szeme, mint Jézusnak. Mert ha Krisztus szemével nézünk, akkor nem bosszantó embereket látunk, hanem sebzett embereket. Nem ellenfeleket, hanem testvéreket. Nem terhet, hanem ránk bízott életeket. És a mai evangélium végén Jézus elküldi tanítványait. Ma bennünket is küld. Nem biztos, hogy messze, lehet, hogy csak a családodba, a munkahelyedre, egy beteg szomszédhoz, egy magányos emberhez. A misszió nem a kilométereknek a kérdése, hanem a szeretet kérdése. És kérjük ma a jó pásztort, hogy adja nekünk az ő tekintetét, az ő irgalmas szívét, az ő bátorságát, hogy a világ felismerhesse bennünk Jézus Krisztus élő jelenlétét. Amen. Kérjük testvéreim Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
3: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházodat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodom mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket Vérnei Szent János ünnepén oltárodra helyeztünk. Add, hogy ez a titokzatos áldozat eszközője ki számunkra megbocsátó irgalmadat, amint őt a te dicsőségedbe elvezetted, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük fő szívünket.
1: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert szentjeidnek példás élete által az Anya Szentházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, s hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk. A szemtek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságot mindenkor kérve. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szented meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és a vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élet mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
2: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
0: legyen meg a te akaratod,
2: amint a mennyben,
0: úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácsony Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgálatot pedig ellátta Majoros Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhatunk. Kívánok önnek Istentől megáldott szép napot. Vigyázzanak magukra és egymásra, hiszen mai nap is nagyon nagy kánikula, nagy meleg lesz. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. A Szent Anna tónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mára Rádió hallgatót. Innen az Erdély Mára Rádió Csíksomlyói stúdiójából 2026. augusztus 4-én a pontos idő 9 óra és 1 perc és a következő 15 percben. Fogadjuk az önök ima kéréseit és ima szándékait, akik a mikrofon előtt önökkel lesznek.
1: Pangelért.
0: És Csatlós Róbert köszönti önöket, hívjuk és kérjük önöket, tartsanak velünk, majd imádkozunk együtt az elhangzott és el nem hangzott szándékokra. Az általános ima szándékok között imádkozzunk a mai napon a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, betegekért, bajban levőkért, keresztény családokért, szenvedély betegekért, az úton levőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben levőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mára Rádió adományozóért és támogatóért, valamint pap és szerzetesi hivatásokért a mai nap ünnepén, viennai Szent János ünnepén imádkozzunk erre a szándékra is. Telefonszámaink a 0259 420 555 és a 0359 420 555, SMS számunk a 0758 420 555, és honlapunkra is írhatnak a www.mararadio.ro címen az ima szándékra kattintva várjuk ima kéréseiket.
1: Üzetünkbe fejezett imakérésekkel kezdjük. Imád kérek testvérem testvéráki gyógyulásáért, Jézuson bízom benned, egy mindennapos hallgató Isten fizesse. Imád kérek és a rózsafűzért felajánlom a betegekért, a családomért, kicsi és nagyobb testvéráki gyógyulásainkért, lelki nyugalomért, Isten fizesse, köszönöm szépen a segítő imákat, Jézuson bízom benned. Imád kérek a berecki adományozókért, köszönöm szépen Éva Berezből tart velünk az imában. Imád kérek Anna gyógyulásáért, a családomért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, Isten fizesse, Jetta Oltuzról imádkozik velünk. Imád kérek szerencséért, békességért, Isten fizesse, Imár Szabolcs tart velünk az imában, köszönöm szépen. Imád kérek a családomért, egészségért, kitartásért, szeretetért, Isten fizesse, köszönöm szépen. A mai rózsafűzért felajánlom a Gábor Béla lelke üdvért halálának 29. évfordulóján, aki a Kalász negyedi temetőben nyugszik, nyugodjál békében, csendesen, fájó szívvel emlékezünk rád, és marad szívünkben az emléket, szerettei imádkoznak velünk együtt.
0: SMS-ben érkezett imakérésekkel folytatnám, családi békért és férjem megtéréséért kérek minden imát, köszönöm. A mai nap imáit feleállom édesanyám lelki üdvért, család többi halottaiért, nagyon a Jóisten örök nyugodalmat nekik Isten fizesse hidegségről. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzönyös segítő kegyelme, könyörüljön rajtunk a világ gyógyulásáért, békességért és a gonosz távozásáért Isten fizesse. Imád kérünk a testvérekért, Pál, Dénes, Gyöngyi, lelki-testi gyógyulásukért. Ami elhangzó közös imákat és szentmiséket felállom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugodalmáért, rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében, köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért, hálából a kapott kegyelmekért, családomért, gyerekeimért, testi-lelki gyógyulásért, az úton levőkért egy fontos ügy megoldásáért, egy édesanya írja nekünk.
1: És telefonálod, köszöntök a vonalban. Haló, haló, Mára Rádió. Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom a temetőbe is, a rokonaimnak, és a férjemnek, amely gyergyőibe fekszik, nyugodjon békébe. A halottaimnak és a háború megszűnését, a rádió fennmaradásáért, és a betegeknek is, hogy ne, annyit nehéz, gyógyuljanak azok is. Felajánlom maguknak és a papbácsiknak és az egész papoknak. Ezt felajánlom magamnak is, hogy többet ne tudja, ne sírjak, és az egész hallottaknak és betegöknek is, és az ápolóknak. Köszönöm, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus benne.
1: Mindenökké, amen. Köszönjük szépen a telefonhívását, tartson velünk, és hitelbizalommal imádkozzon.
0: Felállom a rózsafűzért, hálából a kapott kegyelmekért, családomért, gyerekémért, testi-lelki gyógyulásért, az úton levőkért, egy fontos ügy megoldásáért egy édesanya írja nekünk SMS-ben. A rózsafűzért önökkel imádkozom egy kedves ismerősöm gyógyulásáért és egy rokonom gyógyulásáért. Jézuson bízom benned, emese Csíkszeredából. A rózsafűzért felállom hálából minden kegyelemért, a hozzám tartozó betegekért és a hozzám tartozó halottakért is. Imád kérek több fontos szándékra a családomért. Felajánlom a rózsafűzért és annak minden imádságát gyermekemért, aki műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyítsd a testet és a lelket, oltalmazd meg bajtól, veszedelemtől, Isten fizesse egy édesanyja, írja nekünk. A rózsafűzért, családomért, önökért, Balló Erzsike gyógyulásáért, halottaim lelki üdvért ajánlom fel Edit Nagybaconból. Ezt a rózsafűzért felállom férjem lelki üdvért, nyugodjon békében, imádkozik érte felesége, Istenem, bízom benned.
1: És telefonálót köszöntünk a vonalban. Halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhülését, családi békét, a csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon be a védő palasztjával, és a közös halottaimért adjon a jó Isten örök nyugodalmat, és a terek világosság kényeskedjék neki. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. Isten fizesse, hogy bejutottam egy mindennapos hallgató gyümölcs felső lopró. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott napot kívánok mindenkinek.
1: Köszönjük szépen, áldott napot kívánunk mi is önnek. Tartson velünk és imádkozzunk együtt.
0: További SMS-eket olvasnék. Szeretteim, lelki üdvért ajánlom fel ezt a szent olvasót egy mindennapos hallgatón. A mai imákat felállom az Úr Jézus megsegítéséért, családom áldásáért, egészségért, három fontos problémáért, beteg lánytestvéremért és az ő lányáért, a rádió összes dolgozójáért, halottaink, lelkük üdvért és a világ békéért. Köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzét felállom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. A málhangzó rózsafűzért felállom a családomért, névtelen hallgató tart velünk az imában. Istenem, köszönöm, hogy megsegítettél, kaptam egy munkahelyet, tovább is kérlek, segíts meg, nagy szükségem van rá, segítsd a szülőket, bízom benned, fogd a kezem és ne engedd el, köszönöm. A rózsafűzért felállom az egészségemért, fiam családjáért, férjem örök nyugodalmáért, a Mária légióért, menedékért, testvéreimért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért és az összes imát felállom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, már a rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért Lajos Svájcból, mindennapos hallgató, köszönjük szépen. Gyermekeinkért, az élőhit kegyelmért és hogy rendeződjön az életük, Isten akarata szerint egy édesanyja imádkozik velünk közösen. A málhangzó szent olvasót és minden heti imát fel szeretném ajánlani testvéremért, egészségért, aki a csíkszeredai kórházban fekszik. Kérem a drága szűzanyán, gyógyítsa meg és takarja be védőpalástjával. Isten fizesse, imádkozik érte testvérem.
1: Telefonálót köszöntök. Halló, Mária Rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
4: Szeretett és tiszteletek, köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzét felajánlom. Hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmet. Családom minden egyes tagjai, szeretett békesség, egészség legyen a családban. Lelki testvéreimért közöttük egy drága lelki testvérünkért, aki a udvarhelyi kórházban várja a gyógyulását, Isten áldását kérem életére, családjára. Minden beteg bajba jutott embertársamért, gonosz távozásáért, halottaim lelkűzéért, és minden Mária Rádió hallgató egyéni szándékára, valamint mint a világ békéért, a Mária Rádió nagy családjáért, Isten áldását kérem mindenki életére, családjára, Isten tüzesse a lehetőséget, áldott szép napot, egészséget kívánunk, szeretettel mindenkinek.
1: Köszönjük szépen, áldott szép napot kívánunk mi, és önnek köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik.
0: A ma elhangzó rózsafűzért felállom az orvosokért, ápolókért és mindazokért, akik a betegek felépülését és felgyógyulását segítik, mindennapos hallgató tart velünk Csíkszeredából. Felajánlom a rózsafűzért magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim és jótévőim lelki üdvért, lelki békénkért, segítő kegyelemért, békességért a családokban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért, Isten fizesse egy édesanyja, írja nekünk. Ezt a rózsafűzért felállom a családomért és férjemért, köszönöm. Önökkel együtt imádkozva minden nap a szent rózsafűzéreket, imákat felállom a családom egészségért, kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért, Jézusom, bízom benned, köszönöm. Ezt a rózsafűzést szeretném felajánlani a Mára Rádió dolgozóért, akik éjjel-nappal értünk dolgoznak, egy mindennapos hallgató. Köszönjük szépen, és imádkozzanak velünk közösen. Ezt a rózsafűzést szeretném felajánlani unoka fivéremért, aki hosszú út előtt áll, egy mindennapos hallgató.
1: Telefonálót köszöntök, halló, Mária Rádió.
5: Köszönjük az Úr Jézus.
1: Mindenki, amen.
5: Szeretnék napkérni az anyához, hogy adjon neked lelki erőséget, hogy dolgozzak, és a férjem egészségét, az egészségét, és három fiúknak az egészségét, hogy egészségét, és segíjen, hogy érezze bajtolőket, és segíjen, mert mindjárt, hogy adjon erős egészséget, és a húgom egészségét, és édesapámnak, édesanyámnak adjon örök nyugodalmat. Kérem az édesanyámat, hogy hallgassa meg a kérdésemet. Legyen bármit, adjon után, és tisztának a visszaállásával. Tisztán tudatta, hogy meghallgassa.
1: Köszönjük szépen a telefonhívását. Jóisten áldja meg, tartson velünk, imádkozzunk együtt.
0: A málhangz rózsafűzést felállom férjemért, családomért, két fiamért, testvéreimért, az ő családjukért, hivatalos ügyünk mielőbb igazságos megoldásáért, anyósom örök nyugodalmáért és munkáig gondok, nehézségek elviselésért és megoldásáért. Jézusom, bízom benned. Csíkszeredából egy mindennapos hallgató tart velünk az imában. A mai összes rózsafűzért felállom a kapcsolatért, a gonosz távozásáért, testvéreimért, Jézuson bízom benned, János voltam hidegségről, köszönjük az SMS-t és imádkozzon velünk közösen. A rózsafűzét felállom férjem gyógyulásáért, Jézusom hallgass meg kérésem, enyhítsél a fájdalmon. Ezt a rózsafűzést szeretném felajánlani testvéreim gyógyulásáért, egy mindennapos hallgató voltam Váradról, ugyanakkor férjemért, jó magamért, hogy gyógyuljunk meg, Jézuson bízom benned.

0: telefonálót köszöntök, halló, Mári Rádió. Mindörökké, amen.
1: Jó, sok szeretettel köszöntöm, Gergyi, Anna, hívja magukhoz bejutni. Szeretnék azt a rózsafizics a mai összeszimat, a meghalt domokosokét felajánlani szmogokkal együtt imádkozni, drága édesapám. Péter Domokos, apostom, Vanca Domokos, fia Dami, szomszéd bíró Domokos, Koma, Szőz Domokos, nagytetes, Antal Domokos, keresztata, minden Domokos névre hallgatott ki, hogy itt madara szitámátőben nyugodnak, hogy a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, nyugodjon a békességben az Úr Jézi Szent nevében, a családom, itt összes meghozai. Ezért nagyon szépen köszönöm, hogy szépasszik az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük a telefonhívását, tartson velünk.
2: Egy utolsó SMS-re maradt még időnk. A mai elhangzó közös imákat, szentmiséket felállom gyerekeimért, unokáimért, saját magam, testi-lelki gyógyulásomért, férjem, örök nyugalmáért, rossz szándékú személyek távozásért az életemből, bízva a közös ima erejéből, köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, az imakérésekre szánt időnk lejárt. Hívjuk, amennyiben tehetik, tartsanak velünk, és imádkozzunk együtt közösen a most következő rózsafűzérben, amelyet az Erdély Mári Rádió Csíksomlyói stúdiójából a Szentegyházi Szent Mónika Nőszövetség imacsoport tagjaival fogunk együtt közösen elvégezni, és ők imádkozva azt a rózsafűzért Szentegyház összes lakóiért ajánlják fel. Hívjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és imádkozzunk együtt. Az önök imakéréseiket fogadta
2: Csatlós Robert
0: és Pál Gellért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
0: mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és tudomény be a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas olvasó első titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Jézus a Getsemáni nevű majorba érkezett velünk. Üljetek le itt, amíg tovább megyek és imádkozom, mondta tanítványainak. Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre csak szomorkodni és gyötrődni kezdett. Halálosan szomorú a lelkem, mondta nekik, várjatok itt és virasszatok velem. Kicsit tovább ment és arcra borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Hiszek egy Istenben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Második szent titok, fájdalmas olvasó második titka, akit értünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisből koszorút fontak, fejére tették és bíbor színű köppányt adtak rá. Aztán eléje járultak és így gúnyolták. Üdvözlés zsidók királya, és arcul ütötték. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A fájdalmas olvasó harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, és bíbor színű köppenyt vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, fejére tették, és nátszálat adtak jobb kezében. Aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták: üdvözlégy, zsidók királya! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel.

0: Ugoráljon, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen. A fájdalmas olvasó negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirenei Simont, Sándor és Rufusz atyát, aki éppen a mezőről jött, hogy vigye a keresztet, majd kivezették arra a helyre, amelynek Golgota, azaz Koponya hely a neve. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas olvasó 5. titka, akit érettünk a keresztre feszítettek. Mikor arra a helyre értek, melynek kopona nyahály a neve, keresztre feszítették, ugyanígy a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus akkor fölkiáltott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed nagy gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik

Szent Fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szüzanyának, amen. Szüszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, tiéd élet salárban, tiéd jó és bal sorsban, tiéd küzdve, szenvedve, tiéd most és örökre. Szüszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána tepedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennynek ékessége, kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztos mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, tiéd élet s halálban, tiéd jó és bal sorsban, tiéd küzdve, szenvedve, tiéd most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te áron püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig

0: helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából a mikrofonnál Pál Gellértet hallják. Hamarosan kapcsoljuk Medjugorjét, a 37. Nemzetközi Ifjúsági Fesztivált, ahol az idén augusztus 1 és 6-a között rendezik meg a fesztivált a Medjugorje kegyhelyén. A fesztivál idei mottója a forráshoz. Kedves hallgatóink, a mai délelőttön a 4. naphoz érkezvén reggeli ima lesz, katekézis, tanúságtételek. Ebben lesz lehetőségük kedves hallgatóinknak belekapcsolódni, és köszönjük szépen a mai napon is a Katolikus TV-nek, az EVTN-nek a közreműködését. Isten fizesse meg, és hálás szívvel köszönjük nekik, hogy ilyen formában, lélekben együtt tudunk lenni itt Medjugorjéban. Az ő jó voltukból tudunk mi is közvetíteni önök felé. Hívom kedves hallgatóinkat, amennyiben tehetik, tartsanak velünk, és legyünk lélekben Medjugorjéban. Hamarosan következnek a reggeli imák, amit említettem. Legyenek figyelmesek, töltekezzünk együtt itt a Mári Rádió hullámhosszán a mai délelőttön is.

0: Daj Otca, da upoznamo i Krista, Sina
1: Njegova. Hogy megismerjük az Istent,
0: i Ute Duha
1: az Atyát és az Atyát.
0: Da vjerujemo sve u Di. Sva slava Otcu vječnomu i uskrslomu
1: Sinu. Minden dicsőség az Atyának és a Fiának.
0: Vršiteljem presvetim.
1: Vigasztaló
0: i uvijeke
1: Szentlélekkel.
0: Amen.
1: Most és mindörökké.

0: Gospodine Isuse.
1: Uram Jezusom.
0: Tako se lako zaustavimo na onome što se vidi.
1: Olyan könnyen fennakadunk azon, amit látunk.
0: Pred drugima,
1: što će azon akkordunk, hogy látnak mások minket.
0: Jesmo li ostavili dobar do?
1: Jó benyomást keltettünk-e?
0: A ti nas podsjećaš da je tebi najvažnije naše srce.
1: De te emlékeztet minket, hogy neked a legfontosabb a szívünk. Kérünk. Tisztítsd meg a szíveinket.
0: Ne dopusti da nam viera postane samo navika, običaj.
1: Ne engedd, hogy a hitünk csak szokássá váljon.
0: Daj da sve što činimo izvire.
1: Add, hogy minden, amit teszünk, a te irántad való szeretetből fakadjon.
0: Gospodine,
1: Uram,
0: csúvaj naše riječi.
1: Őrizd a mi szavainkat.
0: Ti kaže, hogy človeka ne onečišuje ono što ulazi na usta, nego ono što izvire.
1: Azt mondtad, hogy nem az tesz tisztátalanná, amit a szájunkon beveszünk, hanem ami onnan kijön. Ezért kérünk, tisztíts meg a szánkat a megszólástól, a szidalmazásoktól, a durvaságoktól, az üres szavaktól.
0: Nauči nas govoriti ono, što donosi mír, istinu,
1: tanítsd minket arról beszélni, ami békességet hoz.
0: I ljubav.
1: Szeretetet hoz.
0: Daj nám ponizno srdce, koji neče mislíti, hogy je bolje od drugih.
1: Ami nem gondolja azt, hogy több a másiknál.
0: Sačuvaj nás od oholosti, koja lako osuđuje, a teško prašta.
1: Tisztíts meg minket a bűntől, ami könnyen megszól, de nem bocsát meg.
0: Dopuštamo da nas mijenjaš.
1: Meg tudjuk engedni, hogy te minden nap megváltoztassál minket újjá.
0: A náš život odraz tvoje ljubavi.
1: Hogy az életünk a te szeretetedet mutassa mások felé.

0: sada ćemo se ustati i zajedno izmoliti onu molitvu koju nas je naučio Gospodin naš Isus Krist.
1: Oče naš, felállunk és elmondjuk azt az imát, ami Atyánk Jézus Krisztus tanított nekünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a ben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Dicsőítsétek az Isten. Našim zborom i orkestrom zapjevati, a s našim plesačima još malo zaplesati, pa ćemo onda poslušati katehezu.
1: Most az imádság után újra halljuk a mi zenekarunkat, és egy kicsit éneklünk, táncolunk, aztán meghallgatjuk a katekézist.

0: Lijepo vas je vidjeti kako plešete.
1: Ljubeneke,
0: da isto tako naša duša igra u nama, pleše kada sluša o Bogu. Zato su nam
1: i vaši... Azt mondani, hogy a mi lelkünk ugyanígy táncol, amikor o Istenről hallunk.
0: Kako bismo što više o Bogu naučili, kako bismo kroz te kateheze naučili Boga još više ljubiti.
1: A sljedeću katehezu održat ćemo sami.
0: On je Franjevac, dolazi iz Hrvatske, iz provincije.
1: Franjo Duško iš Ađa, Horvatorstavbol jesezik.
0: On će nam malo govoriti o svetom Franji i njegov odnosu prema Božjoj riječi. A kao najavu...
1: Tu fog nekim beszélni Szent Ferencről és a Isten igéhez való kapcsolatáról.
0: Blago onome redovniku koji nalazi milinu i veselje samo u presvetim riječima i djelima gospodnjim i pomoću njih u radosti i veselju vodi ljude k ljubavi prema Bogu. Ja onome redovniku koji uživa u besposlenim i ispraznim riječima i pomoću njih ljude navodi na smijeh. Pozdravimo Frantu koji će nam evo sada u nekoliko minuta pokušati približiti svetoga Franju i njegov odnos prema Božjoj riječi.
1: Frantot, aki most néhány percben Szent Ferencről és az Isten igéről fog nekünk beszélni.
2: Hvaljen Isus i Marija.
1: Dicsértesi te Jézus Krisztus.
2: Sveti Franjo i riječ, to je naša tema.
1: Szent Ferenc és az ige, ez a mai téma.
2: Na riječi svetog
1: Krista,
2: čitamo, o njemu slušamo, ali zapravo...
1: Arra gondolunk a Szentírásra, az evangéliumra, amit hallgatunk és olvasunk.
2: Nadasve napisani tekst. Božja riječ...
1: De a keresztény értelmezésben az Isten igéje nem csak a leírt szöveg.
2: Ako se hoćemo približiti ovom svetom,
1: Isten igéje a maga teljeségében egy személy Jézus Krisztus, a megtestesült ige.
2: Možemo poći od onoga što nalazimo u sebi samima, to je čežnja za riječju.
1: Szent Krisztussal és az evangéliummal való kapcsolatához akkor jutatunk el, ha egy mindannyiunk számára ismert tapasztalatból indulunk ki, az Isten ige utáni vágyakozásból.
2: Tudja mišljenja. Čitamo poruke, pišemo poruke, govorimo ih, spremamo ih, prosljeđujemo.
1: Soha nem volt még ennyi szó körülöttünk, minden nap hallgatunk híreket, kommentárokat, reklámokat, tanácsokat és gondolatokat.
2: Pipak, usprkos tolikim riječima,
1: üzeneteket, írunk üzeneteket,
2: tűnk
1: és továbbítunk üzeneteket.
2: Majd potrebna riječ, koja će...
1: Föl tudjuk venni valakinek a hangját, és újra meghallgatni.
2: Kojo ćemo se prepoznati. Riječ, koja će nam pomoći, da izdržimo neki teški život.
1: Mégis ennyi szó ellenére.
2: Riječ, koja će nas osloboditi.
1: Éhesek maradunk a ligére.
2: Pozvati nas, da činimo...
1: Nem csak egy újabb információra van szükségünk,
2: nas
1: egy olyan szóra van szükségünk, ami a szívünkhatol. Egy,
2: nas oblikujú szó,
1: egy olyan szóra, amiben ismerjük magunkat, aminek segítségével túljutunk a nehéz pillanatokon. Mi megszabadít minket a félelemtől, és visszaadja nekünk a reményt, hogy valami jót cselekedjünk.
2: Uspoređivanja, natjecanja, uspjeha, te će riječi ući u dubinu naše duše. Ako stalno slušamo da vrijedimo samo ako pobjeđujemo, da smo dobri samo ako smo lijepi,
1: priznati,
2: Ali ako se susrećemo s riječi koja govori o dostojanstvu, o istini, o milosrđu, o praštanju, o vjernosti, onda će nas takve riječi oblikovati. I tu se susrećemo sa svetim Franjom i sa pitanjem koje je bilo i njegovo i koje je naše. Kakav život želim živjeti?
1: Mindig csak azt halljuk, hogy akkor érünk valamit, hogy győzünk, a szépek vagyunk, ha elismertek vagyunk, akkor így fogjuk látni magunkat. De ha a szavakat hallgatunk, mi a
2: Kad govorimo o svetom Franji, onda ga zamišljamo
1: az igazságról, a megbocsátásról szólnak, akkor ezek fognak minket alakítani.
2: Prijatelja ljudi, mirotvoraca, ali nije Franjo tako započeo. Nije on došao u svijet kao svijet.
1: Amikor Szent Ferencről beszélünk,
2: čovjek je tražio svoje mjesto u svijetu. Rođen
1: már késznek gondoljuk őt, szegénynek, boldognak, a természet közelinek, a szegények barátjának. De Szent Ferenc így kezdte, nem szerként kezdte, fiatal emberként kezdte

0: Počnemo uočavati.
1: Ebben a vágyakozásban nincs semmi különleges. Senki nem szeret, nem szeretné, hogy hiába teljen el az élete. Mindnyájan arra vágyakozunk, hogy az életünk érjen valamit. De van különbség a nagy élet utáni vágy után, vagy között, és a között, hogy arra vágyunk, hogy mások lássanak minket nagynak. Ezt a különbséget nem látjuk, amit a terveink jól funkcionálnak. Akkor kezdjük észrevenni, amikor sikertelenség, betegség, csalódottság ér minket. Szent Ferenc is megtapasztalta a háborút, a rabságot, a betegséget, a bizonytalanságot. Megtapasztalta, hogy az ember tervei szétesnek.
0: Upravo u pukotinama osjetimo
1: felfedezte, hogy a külső,
0: prepoznamo
1: az emberi külső és a külső
0: razliku između prijatelja i nekoga tko je s nama zato što ima neke koristi.
1: Siker,
0: ponekad pukotine
1: nem adnak békét.
0: Na površinu ispliva pitanje koje smo dugo gurali po tepih. Za Franju je jedna takva pukotina bila susret sa gubavcima. U njegovo vrijeme u Europi, u Italiji, u Asizu, gubavci su
1: sokszor
0: bili
1: lepedések által érünk oda, hogy meghalljuk a
0: ljudi su se bojali
1: komoj hallgatni valót.
0: Jer su se bojali zaraze. I Franjo je osjećao u sebi.
1: Megkülönböztetni a fontosat a lényegtelentől. Felismerjük, hogy ki az igazi barát, és kinek csak akkor számítunk, hogyha hasznukra vagyunk.
0: A
1: Szent Ferencnek egy ilyen repedés volt a találkozása a leprásokkal. Abban az időben a leprásokat kitaszították, eltávolodtak tőlük, kiközösítették őket, mindenki fél tőlük, elkerülték. Szent Ferenc is félelmet és elutasítást érzett itt irántuk. És akkor egy pillanatban megáll, és nem menekül tőlük, odalép egy emberhez, akitől addig
0: félt.
1: Itt valami fontos dolog történt.
0: Da ga drugi čovjek dotakne i da ga postavi u pitanje. To je možda dobra prigoda da pogledamo svoj vlastiti duhovni život i da se možda pitamo koga ja izbjavam.
1: Amikor odalépett a teptáshoz, akkor megváltozott benne valami, amitől addig félt, az elkezdett édessé változni. Nem a véleménye változott meg a teptások felé, hanem a hozzáállása, a tekintete,
0: netko, čia ranjivost,
1: amikor már nem csak a betegséget látjuk, és a veszélyt és a terhet elkezdte látni az embert. Ez nem egy mentális mese. Nem tudjuk azt mondani, hogy Ferenc jó ember lett, és ember. Valami fontos, amiért dolog történt vele, megengedte, hogy a másik ember megérintse, hogy föltegye a kérdést, kitől menekülök. A fontos lelki út pont itt kezdődik, amikor már nem azt nézzük, hogy mi felel meg nekünk, hanem megengedjük, hogy felzaklasson, mint a másik ember léte is. Itt fölteszük a kérdést magunkba, kitől menekülök ma én.
0: Zna samo, da više ne može,
1: nem muszáj ennek egy ismeretlennek lenni az utcán, lehet, hogy

0: pont a családunk egyik tagja, akivel már nem tudok beszélgetni. Lehet, hogy egy kollega, aki az idegeinkre megy, lehet, hogy valaki, aki másképp gondolkozik, mint mi. Valaki, akinek a sebezhetősége emlékeztet, amit nem szeretnék magamban látni. A Szent Ferenc nem arra hív minket, hogy naívak legyünk. Arra hív minket, hogy
1: ne dajem mu neku opću pouku o tome kakav je svijet i kako bi trebao izgledati.
0: Hogy a félelem legyen az egyedüli mércé a kapcsolatainknak.
1: Franjo to najprije razumije vrlo doslovno.
0: Ferenc életének a központjába.
1: Svetog Damjana i zaključuje da treba popraviti tu
0: cijeli. Megjelenik az evangélium. Kamenje,
1: poslušane riječi. De
0: fontos értenünk, hogy neki mit jelentett az evangélium. Nem a szép gondolatoknak az összessége volt számára az evangélium, amit az ember el tud csak úgy fogadni. Nem egy szent könyv volt ez számára, amit tisztelni kell, de az a polcon marad bezárva. A Szent Ferencnek a evangélium az ige volt, ami válaszokat keres. Amikor Krisztus igéjét hallgatta, a szegénységről, a békéről, a szolgálatról, nem arra gondolt, hogy mit kéne a másik embernek csinálni. Nem arra gondolt, hogy mit jelent ez általánosságba, hanem azt kérdezte, hogy mit jelent ez a számomra. Istenem, mit kívánsz te tőlem? Ebben volt Szent Ferenc ereje. Nem kívülről hallgatta az evangéliumot, mint egy néző. Megengedte, hogy az evangélium hívásokat tegyen elé, hogy eljusson a kérdéshez. Mit akar tőlem az evangélium, mit akar tőlem az Úr? Hallunk valamit a megbocsájtásról, azt gondoljuk, hogy ez annak az embernek kellene hallani, amikor hallanunk valamit alázatról. Mindig tudjuk, hogy kinek kellene alázatosnak lenni. Amikor megtérésről hallunk, először azt látjuk, hogy az egyházat kellene megváltoztatni. De Szent Ferenc ezt kérdezi, mit jelent az ige az én számomra.
1: Mi često slušamo ili čitamo evanđelje, tako da
0: megengedi, hogy személyes ige legyen a számára. Az Isten igéje nem csak szöveg. Az Isten igéje teljességében Jézus Krisztus. Isten Krisztusban nem csak információt küldött magáról, hanem a teljes lényével szólt hozzánk. Jézus nem csak Isten szeretetéről beszél, ő a saját életre mutatja ezt meg nekünk.
1: Riječ Božja je osoba. I kad dopusti da dotakne riječ Evanđelja, on dopušta da ga Krist dotakne. Bog nam se u Kristu nije objavio kao informacija. On nam je u Kristu progovorio u punini osobe. Isus nije samo govorio...
0: Megérinti a Isten igéje minti a betegeket, ott beül azoknak az asztalához, akiket mások eldobnak. Sír, amikor valaki elveszíti a barátját, megbocsájt, szolgál, ajándékhoz. Nem egy távoli eszme marad. Krisztusban emberré lett az ige. Teste töltött hangot, arcot, könnyeket, fáradtságot és a mi emberi tapasztalataink közé jött. Ezt hívjuk megtestesülésnek.
1: Franjo se htio tom približiti. Utjelovljenje nam kaže da Bog nije dalek, nego dolazi blizu u naš život i tu nas spašava. U naše odnose.
0: Szent Ferenc azt mondja, hogy az életünkbe jön Jézus, és közel jön hozzánk, és itt ment meg minket.
1: U nervózu, u izgubljenost. Naša kršćanska vjera nije satkana od nekoho ispravnih rečenica. Ona je susret sa Bogom živim. Emanuelom.
0: A keresztény hitünk nem csak néhány frázis mondása, hanem az a Istennel való találkozás.
1: Malo pomalo oslobađati. I Franjo će otkriti što je sloboda. Čovjek ponekad pomisli da je slobodan netko komu nitkome ne pripada, ko nema nekih obveza, tko može uvijek početi iz početka, tko je gospodar samoga sebe. Ali Franjo je otkrio, takva sloboda je osamljenost. On otkriva drugčije lice slobode. Tko je slobodan? Slobodan je onaj tko...
0: Ferenc, máš slobodságot mutat meg számunkra azok, annak az embernek a szabadságát, aki szeretve van. Ha tudom, hogy szeretve vagyok, nem muszáj állandóan bizonyítanom a saját értékemet. Nem a legnagyobbnak kell, nem kell mindig győznöm a beszélgetésben, nem kell mindig jobb benyomást hagynom másoknak.
1: Ja mogu biti manji brat.
0: Tudok lenni kisebb testvér.
1: Potrebe da bude velik i važan u očima svijeta.
0: Ferencet az evangélium felszabadítja, hogy fontosnak akarjon lenni a világ előtt.
1: Najbliže najvećemu. Može živjeti za nešto.
0: Felfedi, hogy kicsiként kicsi tud lenni, így lesz pontosan közelebb a legnagyobbhoz, hogy valami nagyobbat tud lenni, mint a saját kinézete. De megmutat még valamit, hogy az ige mindig a találkozás felé vezet. Szavakat le tudjuk írni, megőrizni könyvekbe, telefonba, és ez egy érték. A szavak nélkül nem tudnánk tanulni, imádkozni, átadni a tapasztalatot, a kultúrát építeni. De a találkozás az mindig valami nagyobb, aki mond a szavaknál. A találkozásban ott van a tekintet, ott van a hang, a hallgatás, ott van a test, a hangulat, a sérelmeink, a vágyaink, reményeink, a határaink. Valaki van, amikor nagyon keveset mond, de tudjuk mégis, hogy velünk van. Van, amikor sok szót hallunk, de igazából azt érezzük, hogy nincsen jelen senki. A az ember nem csak az információkkal tud táplálkozni, kell a kapcsolat, kell a személy, akivel tudunk találkozni. Arra emlékeztet minket Szent Ferenc, hogy a Isten igényének a harmadik találkozásban jelenik meg, hogyha máshol figyelmesebbek vagyunk. A Krisztussal való találkozás nem tesz minket figyelmesebbé, akkor még nem engedtük teljesen át magunkat, hogy alakítson minket Krisztus igéje.
1: U kratko vrijeme otkrijemo po stare navike su još žive.
0: A természetes Ferenc életének a változása sem egy érzés, egy határozás, vagy egy fontos lelki pillanat. A megtérés az egy út. Ez fontos, mert az emberek sokszor elbizonytalanodnak. Hallunk egy jó szót, meghozunk egy döntést, meg akarunk változni, és akkor felfedezzük, hogy a régi szokásaink még nem tűntek el. A Szent Ferenc nem vált szenté, mert ők nem voltak harcai. Azért vált szenté, mert saját harcaiban az ige felé fordult, az imádság felé fordult, Krisztussal való találkozáshoz fordult. Az evangélium fokozatosan megtisztította az ő vágyait, az ajándékait, megváltoztatta az ő kapcsolatát a pénzhez, a dicsőséghez, a másokkal való gondolkodásában.
1: Milost nije izbrisala ni jedan
0: egyszerűen kezdett élni, mert szabad akarsz lenni.
1: Pa je onda mogao plati,
0: nem akart a saját szívével
1: mogao je radovat se s drugima
0: irányítani,
1: radovali i divili stvorenome svijetu.
0: Hanem az Isten felé fordult.
1: Približavao mu se.
0: De az evangélium nem semmisítette meg az ő személyiségét. Az Szent Ferenc ember maradt érzésekkel, örömökkel, énekekkel, barátok, lelkesedéssel. A kegyelem nem törölt el az ő ajándékait, adományait, megtisztította őket és csillapította őket. Tudott sírni azokkal, akik szenvedtek, örülni azokkal, akik körülötte voltak, örülni a teremtett világnak. Az ő öröme nem egy
1: zaštićenost Boga koji se rađa kao
0: elfutás volt a valóságtól.
1: Slamu.
0: A mélyebb hitnek a gyümölcse volt.
1: Ljude, slavi se Eucharistia. Franjo ne organizira
0: 1223-ban.
1: Ne želi proizvesti neki površni osjećaj topline. On želi da ljudi vide tko.
0: Oda akarta hozni a Szent Földet, közelíteni az emberekhez a Betlehemet.
1: Ne nameće se silom. Predaje se nama ljudima u ruke.
0: Nem volt neki elég, hogy azt hallja, hogy Jézus gyereké vált, megszületett. Nem volt neki elég az evangéliumról hallani Jézus születéséről. De akarta hozni, hogy lássa és megtapasztalja, hogy az Isten gyereké vált.
1: Dobíva slamu, chladnoću, tielo, ľudskú blízku.
0: Grečóban épített
1: to je vážne,
0: jászlat, hozott szalmát, hozott ökröt, szamarat. összegyűltek az emberek, és ünnepelték az Eucharisztiát.
1: Szerintem
0: egy szép előadást akart csinálni. Nem csak a melegséget akart érezni. Azt akart, hogy az emberek lássák, milyen Isten, hogy az Isten kicsiként érkezik mindenféle védelem nélkül. Nem erőszakkal, nem erőszakolja magát ránk, hanem az emberek kezébe adja magát. Ez Szent Ferenc vizuális teológiája. Grecsóban Szent Ferenc nem a megtestesülést magyarázza, ő csak látni akarja.
1: On c'è od Betlehema otici na Kalváriu. Isto tijelo koje je položeno u jasle, bit će izloženo brutalnim udarcima na krivi. Bog nije samo uzeo naše tijelo, on je s našim tijelom
0: pokrio
1: i našu ranjivost, i bol, i smrtnost.
0: Isteni, emberi közelséget, az ige láthatóvá válik. Ez nagyon fontos gondolat a számunkra, kereszténység.
1: Nie slavio patnyu.
0: Nem csak szép szavak, nem csak szép szavak kell, hogy legyenek. Az embereknek látniuk kell valamit.
1: Nem je duga tradícia prijela.
0: Kell, hogy lássák a kapcsolatainkban, hogy milyen a megbocsátás.
1: Jer ljubav nije ljubljena.
0: Kell, hogy lássák, hogy milyen az elfogadás, kell, hogy lássák az életünkben, hogy néz ki a szabadság, és hogy nem kell állandóan bizonyítanunk valamit.
1: Na krízsú.
0: Az evangélium sehol sem látszik, akkor csak egy absztrakt eszme marad.
1: On je došao među nas.
0: De Grecsó nem a befejezés, a Betlehemtől a Kálváriáig vezet minket.
1: I bilo je ranjeno na drvu križa.
0: Ugyanaz a test, ami a jászolba feküdt, később a keresztre feszítették.
1: 1224.
0: Isten nem csak a mi testünket vette.
1: Molitvu, post.
0: A saját sérülhetőségét, a fájdalmakat, a halált is
1: övette. Radosću zbog Kristove blizine i istodobno bolima
0: sokáig szemlélte Krisztus szenvedését is. Abban nem valami sötétet keresett, hanem a
1: Frányo,
0: dicsőséges utat,
1: na nogama,
0: megfeszítetted, meg felfedezte a szeretetben.
1: Nálik Krisztovim ranama. Nisu stigme nikakav uspjeh koji je Frányo postigao. To nije nikakva medalja za dobro ponašanje. Nisu nešto što je Frányo proizveo na svom religioznom puntu.
0: A Betlehemtől a Kálváriáig való út az Istentől, aki átadja magát, mint gyermek, az Istenig, aki megfeszítenek.
1: Potom je tu evangelskú riječ u Grecu učinio vidljivom.
0: Nem csak az égbe hagyott nekünk üzenetet, hogy szeret minket, közénk jött, megtestesült.
1: Franjino tijelo postaje posljednji rukopis evanđelja koje je on živio.
0: És akkor elérkezünk Lavernéig, 1224-ben Szent Ferenc visszahúzódik csöndben, imádságban és böjtölésben.
1: Pogrešno. Mi mislimo da je riječ o nečem dubljem.
0: Az életének egyik pillanatában látja a megfeszítettet egy szeráf alapjában. Ez a tapasztalás nagy örömmel tölti el a Krisztus való közelség miatt.
1: Ja nem moram nositi stigme. da bi se na mene vidio trag evanđelja.
0: Sad Ferenc látomása után.
1: Evanđelje se može vidjeti na našim rukama.
0: A kezén, a lábán és a testén sebeket hordoz, Krisztushoz hasonló sebeket.
1: Evanđelje se može vidjeti na našim nogama.
0: Ezeket a stigmákat nem Szent Ferenc érdemeiként kell látni. Ez nem egy amit elért a jó viselkedése miatt.
1: Je li u stanju prepoznati čovjeka izvan vanjšnjega?
0: Nema šajat sorgalmeval érte ezek ajándékok
1: u korištenju našeg vremena, u našem odnosu prema novcu, prema sposobnosti slušanja.
0: Ferenc először meghallotta az igét,
1: da napravimo ili ne napravimo,
0: azután ezt az igét Grecsóban láthatóvá
1: tette.
0: Aztán a Vernában pedig az ige beleivódott ő testébe. Azt mutatjuk, hogy te Ferenc teste az utolsó kézirat, az evangélium utolsó kézirata. Nem arról van szó, hogy a keresztényeknek sebeket és szenvedést kell keresniük. Ez hibás lenne.
1: Načine, na različitim mjestima u svome životu, najprije ga je oblikovala.
0: Arról van szó, hogy Krisztussal való találkozás nyomokat hagy bennünk.
1: Szuszred s Krisztom ne zatvára čovjeka za
0: sebe. Fölteszük a kérdést, hagy az evangéliumot én bennem.
1: Čovjek koji je susreo
0: nem kell stigmákat hordanunk,
1: ljubav,
0: hogy lássák az evangéliumot rajtunk.
1: Do drugih.
0: Ne zato, lehet látni a mi kezünkön, abban, amit teszünk, amikor valamikinek segítünk. Lehet látni a lábainkon, hogy hogyan lépünk oda valakihoz, vagy kitől menekülünk éppen. Lehet látni a tekintetünkben, amikor ránézünk egy sértetre, amikor segíteni akarunk valakinek. Lehet látni a beszédünkben, hogy hogyan hasznosítjuk az időnket, hogyan viszonyulunk a
1: pénzhez. I Franjo je u njemu probudio čežnju.
0: Hogy készek vagyunk-e megtenni az első lépést.
1: Samo kopirati
0: Szent Ferenc megkérdez minket, hallod az igét, hagyod, hogy alakítson.
1: On
0: lehet látni az igét rajtad.
1: Odakle Franju toliko slobode?
0: Lehet látni, akkor mit lehet látni rajtad.
1: Koji je promijenio Franjin život.
0: Az ige Szent Ferenc keresztül ad ránk.
1: Koji je unio tako velike i vidljive promjene u čovjeku kojega promatra.
0: Bernard, az igazi találkozás Krisztussal nem zárja le saját magát.
1: To je način kako
0: ő megnyitja mások számára az embert.
1: Voljeti, raditi, moliti, opraštati, rješavati sukobe, oponašamo ljude koje
0: vidimo. Amikor valaki találkozik a szeretettel, akkor azt szeretné, hogy ezt mások is megtapasztalják.
1: Koga oponašam? I kamo me moje oponašanje
0: vodi? Nem azért, hogy másokat megnyerjen magát, hanem azért, hogy megmutassa a forrást, amit megváltoztatta.
1: I tu počinje krupni rezultat ovog susretanja sa Božjom riječju. Počinje bratstvo. Bratstvo ne počinje tako što se ljudi otkrivaju jednakima. Jer braća na koncu nemaju isti karakter, niti isto obrazovanje, ni iste sposobnosti, ni ista očekivanja. Bratstvo nastaje u trenutku
0: kada ljudi otkriju.
1: Mi pripadamo istome
0: Otcu. Követője volt. Bernard nem nagy előadásokon keresztül találkozott Ferenccel, figyelte az ő életét, figyelte, hogy aki másképp él egyszerűbben, szabadabban, közel a szegényekhez.
1: Bratstvo može obstati
0: és a Ferenc élete Bernárdba vágyakozást ébresztett. Nem Ferencet akarja másolni, nem ugyanolyan ruhát akar viselni, nem új öngesztusokat tenni, fel akarja fenni, hogy ki a Szent Ferencnek ezt a szabadságot. Akar találkozni Krisztussal, aki megváltoztatta Ferenc életét.
1: Kit akarunk
0: követni? Ez az értelme az egészséges viselkedésnek. Mindenki valakit követni akar az életében. Másoktól tanulunk olvasni, tetni, imádkozni, megbocsájtani, megoldani az összeütközéseket.
1: Imamo neko iskustvo koje traje 800 godina, pa nešto smo naučili o tome kako nastaje zajednica.
0: Nem az a kérdés, hogy
1: malim,
0: hogy viselkedünk, hanem hogy kit akarunk követni,
1: strpljenjem,
0: ki vezet minket,
1: isprikom, vjernošću, brigom za starije, slabije.
0: Bernard Szent Ferencben azt a tanút látja, aki Krisztus felé vezeti őt. Itt kezdődik egy testvériség.
1: Kad netko razumije da je drugome teško i
0: to kaže.
1: Kad netko
0: alakul ki testvériség, hogy egyforma emberekről van szó. A testvérek nem egy karakterek. Nem ugyanúgy cselekednek, nem ugyanazt várják. A testvériség akkor alakul ki, amikor az emberek felfedezik, hogy ugyanahhoz az atyához tartoznak. Amikor egymásra ajándék tekintenek.
1: Puno je ljudi koji nikad neće reći kako
0: im feszültségeink.
1: Zato su mi Franjevci naučili da se zajedništvo mora vježbati.
0: Testvériség ismeri a fáradtságot, a különbségeket, a csalódottságot.
1: Moramo naučiti susresti se. Zajedništvo je vježba. Ako mi svakog dana vježbamo,
0: a testvériség csak akkor tud fennmaradni, hogyha
1: ali ako vježbam zahvalnost, jednog dana postajem zahvalan. Ako učim slušati svakog dana, otkrijem da imam sposobnost.
0: Amikor megvan a kis, megbocsátásra.
1: Tako reče evanđelja, uzima tijelo.
0: Amikor visszatérnek az emberek az igéhez, ami összegyűjtötte őket.
1: Jonas,
0: a Szent Ferenc nem egy olyan közösséget akart nyitni, ahol tökéletes emberek vannak.
1: Otkrili da nam treba više
0: informácia.
1: De nem treba riec,
0: akik együtt élik meg az evangéliumot, ez szabadította fel őket. Az egyház nem egy olyan közösség, ahova már az emberek megérkeztek. Az egyház egy olyan közösség, aki
1: zsívim Krisztum, i oblikovala njegov život.
0: A közösség nem csak nagy szavak által épül, hanem mindennapi apró tettekkel épül, türelemmel, meghallgatással.
1: Riecsga je prepoznala u svetom Damjanu i pozvala da popravi crkvu. Ta riecs je u Greču postala vidljivom. Ona se na laverni.
0: Nem azért alakul ki a közösség, mert egy légtérbe kerülnek az emberek.
1: Kroz Franjin život se u bratu Bernardu probudila
0: csehzsnyázni. Amikor valaki megteszi az első lépést, amikor valaki meghallgat, amikor azt mondja, érzem, értem, hogy milyen nehéz neked, amikor valaki megbocsájt.
1: Koja me riječ oblikuje?
0: Aki valaki megosztja az idejét, és nem csak a
1: straha,
0: uspjeha, dolgainak a fölöslegét osztja meg.
1: Riječ, koja me uvjerava,
0: ez nagyon fontos manapság.
1: koja mi govori da vrijedim samo ako sam bolje
0: ljudi. A világ sok lehetőséget ad nekünk a kommunikációra.
1: Ili sam se odlačio na avanturu,
0: de a kommunikáció
1: otkrivamo u svetu Franju.
0: Ja ću
1: njegovoj riječi dati prednost pred svim drugim riječima i dopustiti joj da me oblikuje. Kristova riječ ne briše nečiju osobnost. Ne čini nas kopijama drugih ljudi, ni nas Franjevce kopijama svetog Franje.
0: Oslobađa
1: nas da postanemo ono zašto nas je Bog stvorio, da budemo ljudi koji mogu svoju mužnost
0: slušati. Da mi se tuđu kimondani, hoj mi az ami faj, es mi az ami örömmel tölte.
1: Ljudi koji neće okretati glavu dugoga, posebno ranjenoga. Ljudi koji znaju graditi
0: brat.
1: Bilo bi veliko. Kad bi nam sveti Franja pomogao da ne govorimo samo o evanđelju,
0: nego
1: da dopustimo da oblikuje naš život, da ga čujemo, da nas oblikuje, da postane vidljivo.
0: Ha minden nap gyakoroljuk a hálát, akkor hálásak leszünk, ha tanulunk hallgatni.
1: I da u svijet,
0: akkor készek leszünk a találkozásra,
1: da u taj svijet
0: Isten igéje
1: onu riječ koja da život,
0: riječ
1: koja se zove tako radosna
0: riječ, azzal kezdjük, hogy vágyakozunk az Isten igéje után. Szent Ferenc ezt a igét
2: hvala Franci,
0: Jézusra a találkozásban élte meg.
2: O svetom Franji i njegovom odnosu s riječi, s Kristom, s evanđeljem, a to je upravo i naš zadatak danas, odnosno izazov za danas, da dopustimo Božju riječ da ima prvenstvo u našem životu, malo 10 minuta danas družite se s Božjom riječju. Ako već niste, posjetite onaj zdenac ispred crkve kod Masline, u njemu se nalaze citati sa Božjom riječju, izvucite, pročitajte, pronađite u Bibliji, razmatrajte Božju riječ i dopustite da vas
0: Božja riječ zogane, da vas odgaja kao što je odgojila
2: Sante, hvala ti
0: još jednom na ovoj
2: katehezi. A mi ćemo prije nego što krenemo sa svjedočanstvima sada još malo zapjevati i zaplesati. Vjerujem da je zbor i orkestar da su spremni.
0: Most egyet énekelünk újra, és utána következnek a tanúságtételek.

0: Evo, malo smo se više raspjevali i rasplesali i vjerujem pripremili za sljedeće svjedočanstvo koje nam dolazi iz Italije. A prije svjedočanstva kao poticaj poslušat ćemo gospinu poruku iz 93. godine. Draga djeca, danas vas pozivam da se molitvom otvorite Bogu kako bi Duh Sveti u vama i preko vas počeo činiti čudesa. Ja sam s vama i zagovaram svaki od vas važan u mom planu spasenja. Pozivam vas da budete nositelji dobra. Bog vam može dati mir samo ako se obratite i molite. Zato, draga moja djece, molite, molite, molite. Hvala vam što ste odazvali mom pozivu.
1: Benneteket köszönöm, hogy
0: hallgatok a hívásomra. Javio, sljedeće svjedočanstvo dolazi nam iz Italije. To je jedna časna sestra, Mikaela Sicilini, koja će nam se sada...
2: Mikaela Sicilini. Qui, con moi. Per me è veramente una grazia.
3: Danas sam ovdje s vama i za mene je velika radost biti s vama i velika milost.
2: Essere qui,
1: ma, nagy kegyelem, hogy itt lehetek veletek, és nagy öröm számomra, hogy itt lehetek.
2: Di Maria, che è la regina della pace.
3: Biti ovdje, biti u blizini Marije, u njezinoj nazočnosti, u nazočnosti kraljice mira.
2: Con la certezza del nostro cuore che stava
1: közelébe a szűzanyának.
2: Di essere qui ad incontrarvi e le nostre vite adesso si incontreranno.
3: I zapravo imam sigurnost da nas je ona ovdje čekala, da je ona ovdje s nama.
1: Igazából biztonság érzetet ad az, hogy az a tudat, hogy ő itt várt minket.
2: Vi faccio una piccola premessa.
3: Napravit ću jedan kratki uvod.
1: Egy rövid bevezetőt mondok.
2: Non è quello di interrompere la vostra preghiera.
3: Moja želja nije sada prekinuti trenutak vaše molitve.
2: Oppure di
1: imádságom az, hogy megszakítsátok az imádságotoknak a folyamát.
2: Su quella che è la mia storia.
3: Znati želju o onome što je moj život.
2: Quindi non vi racconterò la mia storia, ma
1: az életem, mert akarom elétek tárni, hogy kíváncsiak legyetek az én életemre.
3: Nem pričati svoju životnu priču, nego ću vam posvjedočiti ono što je Bog učinio u mome životu.
1: Most nem az életem történetet fogom elmondani, hanem arról teszek tanúságot, amit a Jóisten tett az én életemben. Aki velünk van most ebben az időben.
2: Cioè, vi sia ecco un desiderio forte, sempre più forte e acceso, ecco, di conoscere sempre di più il Signore.
3: Da bi u vašem srcu se rodila jedna želja, da bi bila, bi bila sve jača, svaki dan se upalila, otvorila ta želja poznavati Gospodina što više svojim srcem.
1: Hogy találkozzatok az Istennel.
3: U srcu koje je tako jako istinsko.
2: Lui si farà
1: sentire. Vágyal, ami ilyen nagyon erős.
3: Podina ćete pronaći.
1: Meg fogjátok találni az Urat.
2: In questo tempo di grazia e scoprirete che lui già da tempo vi stava cercando.
3: I u ovom vremenu milosti ćete otkriti da vas Gospodin već...
1: Da, vidjelmi sva fogjátok felicmerni.
2: Ecco, anche io, come voi, qualche anno fa, ero una ragazza dell'età di circa di 24-25 anni.
3: Ja sam kao i vi prije par godina bila djevojka od 23-24 godine.
2: Che sono arrivata
1: a Pianivere, sarò ciò che là voltam, sono aromo sono i divese.
3: Puno svojih želja sa svojim snovima.
2: Paure.
1: Ideju, ovaljo ima, pašnjega ima, zvijeljeme ima.
3: Sam i nekakve unaprijed stavove u sebi, predrasude.
1: Elvarašu koli irkestem, ovom osembe.
2: Secondo desiderio nel mio cuore, una fame, che non sapevo in realtà che cosa fosse.
3: U mome srcu je bila jedna snažna želja, jedna glad koju nisam mogla razumjeti što bi to bilo.
1: Egy nagyon erős vágyakozás, egy nagyon erős éhség volt a szívembe, amit nem tudtam megmagyarázni.
2: Era un qualcosa, ma qualcuno.
3: I upravo ovdje sam otkrila da to što sam tražila nije bilo nešto, nego netko.
1: És pont itt fedeztem föl, hogy az, ami után annyira vágyakoztam, az nem valami volt, hanem valaki.
2: Abbondanza di Isa.
3: I nakon što sam se povjerila Gospi, otkrila sam mir, mir u svojoj punini, jedno bogatstvo života.
1: És amikor fölfedtem magam a szüzanyának, akkor nagy békességet éreztem. Fölfedeztem Isten szeretetét. Az ő szeretetét fölfedeztem az életemben.
3: Prije toga sam bila vojnik.
1: Előtte katona voltam.
3: A danas sam zaručnica Kristova.
1: Most pedig Krisztus jegyese vagyok.
2: Ecco, vedete queste mani?
3: Vedete ove ruke?
2: Prima stringevo le mani in arma.
3: Prije u svojim rukama sam držala oružje.
2: Oggi
1: korábban fegyvereket fogtam ezekkel a kezekkel.
3: U svojim rukama stišem ovo oružje, oružje Svete Krunice.
1: Most pedig ezt a fegyvert hordozom a rózsafűzért a kezeimmel.
2: Prima avevo giurato fedeltà allo Stato.
3: Prije sam se zaklela na vjernost državi.
2: Per la salvaguardia
3: ja sam radila u odgovornim institucijama.
2: La difesa
3: radila sam u obrani pravde i zakona.
2: Oggi
1: törvényes jogvédelembe dolgoztam.
2: Ecco questi voti, queste promesse di obbedienza, di povertà, di castità per servire il regno di Dio, per servire la Chiesa.
3: Danas, međutim, sam dala ove druge zavjete, druga obećanja, čistoće, poslušnosti, da bi služila crkvi i kraljevstvu nebeskom.
2: E quindi
3: da bih zaista mogla živjeti jedan život potpuno predan Isusu.
1: Ecco, egy olyan életet szeretnék élni, amit teljesen átadtam Jézusnak.
2: Cioè il desiderio di giustizia.
3: Taj mali jedan san koji sam nosila prije u svome srcu, a to je želja za pravdom.
2: Ho scoperto
1: az a kicsi kis álom, ami a szívem megfogad mindig, az igazság utáni vágyhozás volt.
3: San ima svoje ime.
2: È un nome in Gesù Cristo.
3: A to je ime Isusa Krista.
1: És rájöttem, hogy ennek a neve Jézus Krisztus.
3: Kada sam bila posve mala,
2: ho sempre desiderato qualcosa di buono per gli altri.
3: Uvijek sam željela činiti nešto dobroga za druge.
1: Mindig valami jót akartam tenni másokért.
2: Di mettermi al servizio, di di lottare contro le ingiustizie.
3: Željela sam se staviti u službu, služiti, boriti se protiv nepravde.
2: E nella vita
1: mindig szolgálni akartam, mindig harcolni akartam a igazságtalanság ellen.
2: Nelle divise, quindi nelle forze dell'ordine, nelle forze armate.
3: I kako sam odrastala, vidjela sam da je ta moja želja odjevena zapravo u jednu uniformu, u uniformu vojske,
1: És ahogy felnőttem, azt vettem észre, hogy ez az én vágyam, ez az egyenruhában jelenik meg a katonaságnak.
3: Sam otkrila da to nije bila punina onoga što je moje srce tražilo.
1: De azt jöttem, hogy ez nem adta azt a teljességet, amit utána szívem vágyakhoz.
3: Jusar mene bio

0: Nije da gospodin u tom trenutku
1: mijenja
0: cijeli moj život, nego ga vodi ka punini, ispunjenju.
2: È stato un cammino provvidenziale. Che mi ha fatto vivere alcune esperienze, quali sia a livello lavorativo, come vi ho detto, no? Che ero un soldato, ma poi ero anche comunque una ragazza molto determinata, con tante passioni.
0: I to je bio zapravo jedan hod, duhovni hod koji mi je pomagao i u mome poslu u oružanim snagama, ali i meni kao djevojci koja sam nosila mnoga ograničenja unutar sebe.
2: Passioni per la musica o per lo sport.
0: Imala sam puno drugih strasti, ljubavi za glazbu, sport.
2: Potrei farvi un elenco molto lungo sugli sport.
1: Segitetto, se mi scemo lo stasciamo, non c'è più fatto da una mint nu.
0: Te
1: volta mi se me che...
2: La corsa,
0: trecciagne, box.
2: Vabbè, atletica.
0: Atletica.
2: Paragliding.
1: Futottam is, boxoltam is, atletizzatam.
0: Paragliding.
2: Paragliding.
0: Paragliding.
2: Okay. E tanti altri, ecco.
0: E mnoge druge vrste sporta.
2: E per finire anche la passione per la moto.
0: I za kraj bih vam rekla da sam imala veliku strast vožnje na motoru.
1: Es nagyon szerettem motort is vezetni, motorozni. Tehát tele voltam mindenféle érzelmekkel.
2: Io ero abituata a fare io le irruzioni nelle case, nella vita delle persone, ma poi mi sono ritrovata che alla fine Dio ha fatto irruzione nella sua vita con il suo amore.
0: Ja sam se naučila u svojoj službi upadati u kuće drugih naglo, nenajavljeno, raditi premetačinu u kućama drugih. A onda sam se našla u situaciji da je gospodin ušao u moj život i napravio premetačinu.
1: Szolgálatom alatt sokszor megtettem, hogy hirtelen, hivatlanul érkeztem mások házába, és itt megéltem, hogy a Jóisten érkezett, az Úr érkezett váratlanul az én életembe, az én házamba.
0: Ovdje zaista sam željela tražiti mir i taj život koji sam tada živjela, željela sam shvatiti jel mi može dati mir, koji je put, jer u stvarnosti ja mir nisam imala, nije tako bilo.
1: Bikita kata megjerni, ali kod ide irkez.
0: I ovdje sam stekla i hrabrost i milost.
2: Di mettere in discussione
1: itt kegyelmet és bátorságot találtam.
0: Stekla sam i hrabrost i mudrost da stavim u pitanje
1: bátorságot,
0: moj život,
1: bölcsességet,
0: stavim u pitanje ono što sam do tada radila.
2: E quell'inquietudine che avevo a cui il mondo
1: kaptam és eljutottam arra a kérdésre, hogy amit addig csináltam, az jó-e.
0: Kojega sam proživljavala, jer svijet ti nudi
1: békétlenség, amivel ezt mind megéltem.
2: Poste qui nella preghiera davanti a
1: lehetősége voltak.
0: Stavila ovdje u molitvu pred gospodina.
2: Quella
1: amikor ezt mind oda tettem az Úr elé az imádságaimban.
0: Taj nemir zbog milosti Božje postao sveti nemir.
1: Ez a békétlenség a isteni kegyelem által szent békétlenségé vált.
0: Odkrila ljepotu tišine.
2: La bellezza della
1: preghiera. És itt felfedeztem a csöndnek a szépségét.
2: E anche del pregare insieme come chiesa.
0: Ljepotu zajednike molitve crkve.
1: Felfedeztem az egyház közös imájának a szépségét.
2: Così profondo e intimo con il Signore nella preghiera, che ci rende davvero uomini.
0: I shvatila sam snagu tog intimnog odnosa s gospodinom u molitvi, a to nas čini
1: az erejét ennek az intim együttlétnek az Úrral való imádságban.
0: To nas čini poniznima zatražiti pomoć.
1: Ez alázatos
2: mint,
1: hogy segítséget kérjünk.
2: Più approvato davvero.
1: Lehetővé teszi, hogy szeretett gyermeknek érezzük magunkat.
0: Tih dana hodočaša sam zaista iskusila milost na vlastitoj koži.
1: A napokban, a zarándoklat napjaiban valóban megtapasztaltam a kegyelmet.
2: C'è sempre un po' di lotta, cioè vado, non vado. C'è questa resistenza che noi abbiamo inizialmente.
0: Otkrila sam ovdje ljepotu ispovjedi, unatoč onim svim trenucima koje mi uvijek imamo prije ispovjedi, važemo.
1: Szeretettem a gyugonás szépségét, annak ellenére, amit érzünk általában a gyugonás előtt.
2: Noi avvertiamo in questo momento di riconciliazione, ma vorrei dirvi anche.
0: U tom trenutku sakramenta pomirenja mi zaista ulazimo u zagrljaj s Otcem.
1: Van a pillanatban valóban átéljük a Jóisten karjait, ölelését.
0: Ali isto tako to je iskustvo kada nježnost, milosrđe, beskrajna nježnost i milosrđe Božje miluju jedno ranjeno srce.
1: Ez az az érzés, amikor a Jóisten szeretete átölel, simogat egy sebzett szívet.
0: Da možemo ljubiti.
2: Siamo riabilitati.
1: Visszatérünk a szeretethez, hogy tudjunk másokat szeretni.
0: Ispovjed bivamo rehabilitirani, da možemo ljubiti.
2: Perché ci riconosciamo
1: a gyónás során reabilitálódunk, hogy tudjunk szeretni újra.
0: Kao djeca Božja, i Bog je bio taj koji nas je prvi ljubio.
2: Per tanti anni
1: ismerjük, hogy mint a gyerekek, hogy Isten volt az első, aki szeretett minket.
0: Tijekom dugih godina sam mislila da je suprotnost strahu hrabrost.
1: Sokáig azt gondoltam, hogy a
2: della paura è l'amore.
0: A poslije sam shvatila,
1: a félelemnek az ellentéte a bátorság.
0: Ljubav.
1: De a félelem ellentéte a szeretet.
2: Amare, di non saper amare, di essere abbandonati.
0: Jer se bojimo biti ljubljeni, bojimo se da ne znamo
1: ljubiti. Félünk, hogy szeretve legyünk.
0: Prepustiti ljubavi.
1: Félünk átadni magunkat a szeretetnek.
2: E un altro momento molto importante.
0: Jedan drugi vrlo važan trenutak.
1: Egy másik nagyon fontos pillanat.
2: Questo rapporto che abbiamo con Gesù vivo, vero, reale, nella Santissima Eucaristia.
0: Sasvim sigurno taj odnos s Isusom koji imamo u Eucharistiji živ, istinski, stvaran odnos.
1: Pillanat az egyesülés az Eucharistiában.
2: Abbiamo conosciuto davvero chi sono.
0: Jer u njegovom svjetlu sam zaista shvatila tko sam ja.
1: Az ő világában, az Úr világában valóban megértettem, hogy ki vagyok én.
2: Custodito nel cuore.
0: I sa svom tom milošću koju sam primila ovdje i koju čuvam u svome srcu.
2: Sono appunto entrata nel
1: questo kegyelmet őrzöm a szívemben.
2: Davvero, quale fosse la volontà di Dio per me.
0: Ušla sam tada duboko u svoje srce, u dubine svoga srca, da bih zaista shvatila što je Božja volja za mene.
2: E avuto
1: l'intuizione che mi sta chiamando, próbáltam megérteni, hogy mi az ő terve velem.
2: Più, diciamo, grande di quella che facevo.
0: I intuitivno sam shvatila da me Isus poziva na jedno poslanje, poslanje služenja mnogo veće nego što sam činila do tada.
1: Akkor felismertem, hogy Jézus hív, és egy szolgálatra engem.
0: Osoba koje su slabe, nezaštićene, koje su proživjele silne nepravde.
1: Gyengéket és igazságtalanságokat megért, kedvet szolgáljak.
0: u poslanje spasenja duša.
1: Ugye, lelkek megmentésére kell szolgálatba állnom.
2: Nel cuore che mi portavo.
0: I u molitvi sam shvatila tu riječ koju sam nosila u sebi.
2: Ultimi.
1: Az imádságba ismertem föl azt a szót.
2: E che io ho scritto pietra su pietra.
0: E che ha?
2: Che io ho scritto.
1: A kegyelmet.
0: I to sam
1: ismertem napisa. Föl a szívemben.
2: Sulle pietre.
0: Na kamencsice.
2: Che sono qui.
1: Kövekre írtam föl ezt a szót.
0: I napisala sam te riječi koje su bile, znači, u mome srcu na kamen, na brdu kazanja ispred nje.
2: Ho scoperto che gli ultimi
1: a jelenések helyén a szüzanya előtt írtam kövekre ezeket a szavakat, amit a szívemben éreztem.
0: Sam da posljednji nisu oni koji su pretrpjeli nepravde.
2: Ma sono gli ultimi del cuore.
1: Felismertem, hogy nem azok a...
2: Coloro che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio.
0: Oni koji još nisu upoznali Božju ljubav.
2: Che non hanno avuto l'esperienza e scoperto che...
1: Azok az elesettek, akik még nem találták meg az Isten igéjét, akik még nem ismerték föl.
0: Kúszili, da nas Bog ljubi.
1: Akik még nem tapasztalták meg, akik, hogy Isten szeret minket.
2: Nel mio cuore si è acceso questo desiderio di far scoprire l'amore di Dio e la delicatezza della nostra madre, Maria.
0: U mome srcu se tada rodila želja da drugima otkrijem tu Božju ljubav i nježnost, finoću,
1: a szívembe az a vágy, hogy én ezt a szeretetet feltárjam mások előtt is, megismertessem őket Isten szeretetével.
2: Non solo la vocazione alla vita consacrata, ma anche il luogo in cui viverla.
0: I dala mi je milost ne samo da otkrijem poziv na posvećeni život, nego i mjesto gdje ću to ostvariti.
2: Un luogo che è stato preparato.
1: Nem csak azt fedettem föl kegyelem által, hogy mi a feladatom, azt is, hogy hol tegyem.
0: A to je mjesto koje postojalo oduvijek, koje je bilo zaštićeno, stvoreno molitvom mnogih duša.
2: E quel luogo, ecco che in cui lo Spirito Santo stava preparando una culla per me.
0: A to je mjesto gdje je Duh Sveti pripremao jednu malu koljevku za mene.
2: E dove mi stavo
1: ez egy olyan hely, ahol a Szentlélek egy kis tartogatott nekem. És
2: ecco, noi siamo missionari della Divina Rivelazione.
0: Mi smo missionarke božanske objave.
2: E abbiamo questo abito verde.
0: Abbiamo ovaj zeleni habit.
1: Che viene missionario sok vagyunk, akik
2: a Vergine Maria che appare con il manto verde.
1: Isten megjelenését hirdetjük. Ilyen zöld habitusunk van.
0: Dievica Maria u Rimu ukazala u zelenoj haljini.
1: Azért zöld a ruhák, mert Rómában zöld ruhában jelent a szűzanya.
0: Na svojim grudima, u tom ukazanju, Djevica Marija drži jednu knjigu.
1: Ez a bejelenésbe a szűzanya egy könyvet tart a mellkasán.
2: Della chiesa di sempre.
1: Az Anya Szent Egyháznak a könyve.
2: Della chiesa...
1: Az egyház öröktől fogva van.
0: Cirkve njezinoga sina, Isusa Krista.
1: Jézus Krisztus az ő fia egyházának.
2: Bianchi amori.
0: Cirkve, koja je uteljena na tri bijele ljubavi.
2: L'amore all'Eucaristia.
1: Egyház, ami három fehér szeretetre van.
2: L'amore alla Vergine Immacolata.
0: Ljubav za bezgrešnu djevicu.
2: L'amore alla chiesa e al santo padre.
0: Ljubav za crkvu i svetoga oca.
1: Seretete.
2: Questa è la chiesa di suo figlio.
0: To je crkva njezinoga sina.
2: E noi
1: egyháza, ez az egyház az ő fiának is az egyháza.
0: Jer smo i mi crkva i oblikujemo tu crkvu, činimo tu crkvu.
2: Dobbiamo
1: amarla, servirla,
0: trebamo ljubiti tu crkvu, služiti joj,
2: kustodirla,
1: seretnjum kell i solgálnunk kell az egyházat.
2: La Vergine Maria ci fa questo invito.
0: A Djevica Maria nas na to poziva.
2: Siate és missionári,
1: erre hív minket.
0: Budite missionári istine riecsi.
1: Legyetek az igazság missionárisai.
0: Budite missionári riecsi istine, a istina je Isus Krist.
2: Gesù,
1: és az igazság pedig Jézus Krisztus.
0: Isus nam kaže, ja sam istina.
2: Io vi rendo liberi.
1: Ja
0: ću vas učiniti slobodnima.
1: Én szabaddá teszek benneteket.
2: Abbiamo tante schiavitù, tante dipendenze.
0: U ovome svijetu imamo mnoga robstva, ovisnosti.
2: Tanti condizionamenti.
1: Ebben életben sok függőségünk és rab.
2: Ma è lui che ci rende liberi.
0: Ali je on taj koji nas čini slobodnima.
2: E Maria ci insegna a guardare la nostra storia, lo scenario del mondo.
0: A Maria nas uči gledati na život, našu životnu priču, tu scenografiju svijeta.
2: Con gli occhi di suo figlio.
1: Bisogna per i
0: cieci con
1: ascoltare
2: con le orecchie di suo figlio.
0: Slušati ušima njezinoga sina.
2: A pensare come lui pensa.
1: Misliti kako on misli.
2: E questo ci rende liberi.
0: I to nas čini slobodnima.
2: E liberi anche di amare, veramente.
0: Slobodnima istinski ljubiti.
1: Szabadok legyünk őszintén igazából szeretni.
0: U svijetu živimo posve sigurno i puno boli, puno patnje.
2: La guerra.
0: Ratove.
1: Sok szenvedést is, fájdalmat is megélünk az életünkben.
2: La nostra pace.
0: Ali on je naš mir.
1: De ő a mi békénk.
2: A volte se possiamo essere scoraggiati. Sentirci scoraggiati, smarriti.
0: Iako se ponekad osjetimo obeshrabreni ili pak izgubljeni.
2: Noi torniamo a lui
1: per
2: Maria.
0: Mi se po Mariji vraćamo njemu.
2: E se a volte ci
1: chiediamo,
2: se vale la pena vivere.
0: Iako se ponekad pitamo isplati li se živjeti.
2: O per cosa vale la pena
1: vivere?
2: La vita vale solo con Gesù Cristo.
0: Život ima vrijednost samo s Isusom Kristom.
1: Életünk csak Jézus Krisztussal él valami.
2: La vita vale essere vissuta solo con Lui.
0: Život se isplati isključivo ako se, ako ga se živi s njim.
2: E senza di lui nulla
1: az életünk csak akkor ér valamit,
0: bez njega
1: hogyha
0: nem
1: vele élünk. Nélküle semminek nincs értelme.
2: Un augurio, cari giovani.
0: Dragi mladi, želim vam nešto zaželjeti.
1: Kedves fiatalok,
2: sentite, avvertite nel cuore un'attrazione per Gesù.
0: Ako vi u vašem srcu osjetite jednu privlačnost prema Isusu, nemojte zanemariti tu privlačnost.
2: Kustoditela.
0: Čuvajte
1: je.
2: Pregate.
0: Molite.
2: Restate con lui.
0: Ostanite s njim.
2: Per comprendere, discernere la volontà di Dio.
0: Da biste razumjeli i razlučili volju Božju.
1: Mettetevi
2: in ginocchio nella preghiera.
0: U molitvi legnite.
2: Vivete nella chiesa
1: Sjedetek le.
0: Živite u crkvi milost sakramenata.
2: Sjedetek a szentségek kegyelmével. Nella vostra vita con grande grazia come scorre il sangue nelle vostre vene.
0: Tako da u svakom trenutku vašega života osjetite kako u vašem životu teče milost tih sakramenata upravo kako krv teče kroz vaše vene.
2: E poter vivere veramente da risorsi.
0: I da zaista mognete živjeti kao uskrsli. Čuvajte u svome srcu taj sveti nemir.
2: Lasciatevi accompagnare dalla Vergine Maria, affidandovi a lei.
0: Prepustite se Djevici Mariji, predajte joj se i pustite je da vas vodi.
1: Engedjetek át magatokat a Szűz Mária is.
2: A colui che vi ha amato per primo.
0: Nemojte se bojati predati vaš život njemu, jer on vas je prvi ljubio.
2: A Dio piace sognare con voi.
0: Bog voli snivati s vama, imati zajedničke snove s vama.
1: Isten szeret veletek álmodni.
2: Il piccolo sogno, desiderio che avete nel cuore, ve lo ha posto lui.
0: Jer taj ta mala želja, taj sitni san koji imate u srcu, to je ono što vam je on stavio u srce.
2: E lui ez a kicsi
1: vágy, amit a szívetekbe éreztek, ő tette a szívetekbe.
0: Samo velike i csudesne stvari.
1: És ő pedig csak nagy és csodálatos dolgokat akar
2: velünk. Insieme a noi.
0: Bog voli činiti csuda zajedno s nama.
2: Perché dal momento in cui noi ci affidiamo completamente, ciò che a noi può sembrare impossibile.
0: Jer u trenutku kada se mi potpuno njemu predamo, ono što se nama čini nemogućim,
2: con lui diventa possibile.
1: Amikor mi teljesen átadjuk magunkat neki, és azt gondoljuk, hogy valami lehetetlen.
2: Ecco che allora ci troviamo in questo momento insieme, in questa preghiera che abbiamo fatto insieme, perché come vi ho detto all'inizio non abbiamo erotto la preghiera, questa relazione con il Signore.
0: Dakle, nalazimo se sada zajedno u ovom trenutku molitve i nastavimo to, kao što sam rekla na početku, ne želim prekinuti vaš molitveni trenutak zajedno s gospodinom.
1: Egy imádság folyamatában vagyunk, és ő nem akarja megszakítani ezt az imádságot.
2: Esempio, è prototipo di ogni vocazione.
0: I želim vam, gledajući Djevicu Mariju, koja je prototip svakog duhovnog zvanja.
2: Abbiate il coraggio di dire il vostro eccomi, dove il Signore vi chiama.
0: Imajte hrabrosti reći vaše evome, ondje gdje vas gospodin zove.
2: E voi riconoscerete
1: Gesù.
2: Perché quando lo incontrate,
1: fogjátok ismerni
0: Jézust.
2: Nasce in voi l'esigenza della sua sequela.
0: U nama se rađa potreba nasljedovati ga.
2: A mi è questo che è successo e che ho compreso qui.
0: Ono što mi se dogodilo i što sam ovdje shvatila.
2: E mi sono detta adesso che ti ho ritrovato.
0: Adesso?
2: Che ti ho ritrovato, ritrovato.
0: Dakle, ono što sam ovdje shvatila i razumjela, me potaklo da kažem. Sad, kada sam te ponovo pronašla.
2: Non ti lascerò più.
0: Neću te više ostaviti.
2: Non abbiate paura del per sempre.
0: I nemojte se bojati onoga zauvijek.
2: Perché il per sempre è il linguaggio dell'amore di Dio.
0: Jer ta riječ zauvijek je riječ, je dio Božjeg riječnika.
2: Quindi vi auguro di trovare il vostro posto, di vivere la vostra vita pienamente con Gesù.
0: Želim svakome od vas da pronađe vlastito mjesto i živi svoj život s Isusom.
2: Vivere la vostra missione nella Chiesa.
0: I da živite svoje poslanje u crkvi.
2: Ecco, io sono una missionaria della Divina Rivelazione.
0: Ja sam misionarka Božje objave.
2: E la nostra missione è l'evangelizzazione.
0: A naše poslanje je evangelizacija.
2: Attraverso la catechesi.
0: Evangelizacija preko
1: evangelizacije.
2: I vari modi, i vari mezzi.
0: Na različite načine, s različitim sredstvima.
2: E osservando i segni dei tempi. Uno dei mezzi, ad esempio, è la catechesi.
0: I jedno od sredstava je upravo katecheza.
2: La catechesi attraverso l'arte.
0: Katecheza je preko umjetnosti.
2: Trovandoci qua a Roma, noi abbiamo il desiderio di far scoprire la bellezza della nostra fede, delle radici della nostra fede.
0: I budući da živimo u miru, imamo tu mogućnost otkriti ljepotu korijena naše vjere.
2: La bellezza della nostra vita,
1: la vita di essere cristiani.
2: E quindi ecco, vi lascio con queste parole, con questo augurio.
0: I želim se pozdraviti s vama s tim riječima, s tom željom.
2: Che anche voi possiate dire
1: della
2: vostra vita.
0: Željom da i vi u svakom trenutku vašega života možete reći
2: ad ogni battito, respiro,
0: u svakom vašem udisaju, u svakom otkucaju vašega srca.
2: Mio Signore,
1: minden pillanatában, minden lélegzetvételkor, minden szívdobbanáskor,
0: da možete reći Gospodin moj i Bog moj, moje sve.
1: Hogy azt tudjátok mondani, hogy az én Uram, az én Istenem, a
2: mittenem.
0: Della
2: parola.
0: Budite missionári, riecci istine.
1: Legyetek az igazság szavainak missionárusai.
0: Imajte uvijek u sebi ljubav za molitvu.
2: E ricordatevi che la nostra arma
1: è intanto
0: rosario. Da è naše oružje krunica.
1: Legyen a fejetekben
2: az eszetekben,
1: hogy a mi fegyverünk a
0: Bózsa
2: e non altro.
1: Csak az imádság tudja megváltoztani a szíveket.
0: Nisza drugo, ne ono so nam svietnodi.
1: Semmi más.
2: Ricordate che
1: semmi, amit a világ kínál nekünk.
2: Che voi dite con fede ed amore.
0: Imajte na umu i sjetite se da svaka zdravo Marija koju izgovorite u vjeri i ljubavi.
2: Sono tante frecce d'oro.
1: Da se to sve
0: zlatne strelice.
2: Che colpiscono il cuore di Gesù.
0: Koje izravno dotiču Isusovo srce.
2: Dio ci benedica
0: e la Vergine ci protegga. Grazie. Hvala vam.
1: Áldjon meg bennünket a Úr és őrizzen szűzanya.
3: Zahvaljujemo sestri Mikaeli na njezinom
1: svjedočanstvu,
3: poruci koju je uputila svima vama, dragi mladi.
1: Dok
3: još sjedite i slušate, ja ću najaviti mariološke dane koji će se održati ovdje u Međugorju. Mariološke dane organizira Župa Međugorje zajedno s informativnim centrom Mir Međugorje
1: Marija
3: i u suorganizaciji Papinskom međunarodnom Marijanskom akademijom PAMI iz Rima. Održat će se ovdje u Međugorju od četvrtka 22. listopada do nedjelje 25. listopada. Mariološki dani održat će se na hrvatskom, engleskom, italijanskom jeziku uz simultano prevođenje. Maria zauzima važno mjesto u vjeri i životu crkve.
1: Marijina Božja,
3: ona je u Božjem dijelu spasenja. Kao majka crkve, ona je povezana sa svim vjernicima, prati nas svojim vodstvom i svojim zagovorom. Na ovom prvom susretu proučavat ćemo Mariologiju drugog Vatikanskog koncila, jer je upravo taj koncil Mariju smjestio u samo srce crkve i povijest spasenja, jer nam je Mariju predstavio kao uzor za živu i angažiranu vjeru u
1: osobnom. Pozdravljamo svećenike,
3: studente, te sve vas zainteresirane hodočasnike, da kroz predavanja razmjenu iskustava i ono što je najvažnije, molitveni program, upoznamo važnost poruke drugog Vatikanskog koncila o blaženoj djevici Mariji za današnje vrijeme. Ako želiš znati što crkva naučava o blaženoj djevici Mariji, ako želiš znati zašto je Marija važna životu svakoga vjernika, dođi i saznaj to na mariološkim danima. Više o temama i predavačima možete saznati na web stranici mariologicaldays.com ili se prijaviti evo putem QR koda kojeg vidite na video zidovima. A sada ćemo napraviti jednu glazbenu pauzu, malo ćemo zapjevati i zaplesati, a onda nam slijedi još jedno svjedočanstvo.
1: Most ismét egy kis ének és tánc következik, azután pedig még egy tanúságtétel.

0: la vista.
1: Kedves Máli Rádió hallgatók, a mai délelőtti közvetítésünk a Mládi Festről itt véget ért. Délután várjuk vissza önöket. Ez a 37. Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál, röviden Mládi Fest, ami 2026. augusztus 1 és 6-a között van megrendezve Bosznia-Hercegovina, Medjugorje kegyhelyén. A fesztivál idei mottója a forráshoz. Köszönjük szépen az IVTN katolikus televízió segítségét, hogy ilyen formában is biztosítják nekünk is, hogy át tudjuk venni ezt a nagyon szép tanúságtételeket, katekéziseket, énekeket, és lélekben együtt tudunk lenni itt a Mári Rádió hullámhosszám. Kedves hallgatóink, a mai délutánon is majd folytatódik közvetítésünk Medjugorjéból. 17 órától tanúságtételek, rózsafűzés, szentmise lesz a mai napon is. Nézzük meg, hogy a továbbiakban itt az Erdélyi Mári Rádióban hogyan alakul a délutáni műsorkínálat. A szeretett láng rózsafűzérét imádkozzuk nem sokára, majd ima a békért lesz hallható. Ezt követően zenés köszöntő műsorral jelentkezünk. 14 órától fészek meleg műsorral Kertész Mária és Tibor tart önökkel. 14 óra 30 perctől olvasok a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perckor Medjugorje üzenet, 14 óra 40 perctől pedig fogadjuk az önök imakéréseit, 15 órától majd az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, 15 óra 20 perctől Könnyi cselekeden címmel Karácsony Tibor atya vár önöket, 16 órától pedig igéző lesz hallható ismétlésben, 16 óra 5 perctől Hitünk és életünk felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával, 16 óra 40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsora ismétlésben lesz hallható, és amint említettem, 17 órától újra kapcsoljuk Medjugorjét, a Mládi Festet, ahonnan tanúságtételek, rózsafűzér és szentmise lesz. Jó lesz velünk tartani a mai napon is. Jó rádiózást kívánok kedves mindannyiuknak, és áldott szép délutánt. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, elköszönök az Erdélyi Mári Rádió Csíksom és stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gellértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból, és most arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzuk el a szeretett láng rózsafűzérét, felajánlva sok-sok kérésért és szándékért, de talán a legfontosabb, amiért közösen kell imádkoznunk, az a béke, imádkozzunk békéért, hogy végre eljöjjön a béke a világban, és egymás mellett szeretetben tudjunk élni.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mi áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetreméltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úr Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelít fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmasz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik, az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
1: Szent Ferenc imája a békéért. Uram, tégy engem békéd eszközévé. Add, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik. Hogy kibékülést hozzak létre ott, ahol egymásra neheztelnek. Hogy egységet teremtsek ott, ahol széthúzás van. Hogy igazságot hirdessek ott, ahol tévedés uralkodik. Hogy hitet ültessek a kételkedés helyébe, hogy reményt ébresszek ott, ahol kétségbeesés ütött tanyát, hogy fénygyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik, hogy örömöt fakasszak ott, ahol szomorúság nehezedik a lélekre. Isteni Mester, add, hogy másokat vigasztaljak, és ne csak magam számára keressek vigasztalást, hogy más számára keressek megértést, hogy több szeretetet adjak másoknak, mint amennyit magam számára várok. Hiszen amikor adunk, akkor kapunk csak igazán. Amikor elfelejtjük magunkat, akkor találunk igazán magunkra. Amikor megbocsátunk, akkor nyerünk igazán bocsánatot. És amikor meghalunk, akkor támadunk örök életre. Amen.

0: Hallgassuk meg nagy szeretettel Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 9. verset, amely így szól: boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak fogják hívni majd őket. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Béke királya, a te országod igazságosság és béke, add, hogy törekedjünk a békességre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Imádkozzunk azokért a népekért, akik most harcban állnak egymással, hogy a háborúskodás megszüntetésével békében éljenek egymással.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Töltsd el szereteteddel és békéddel minden ember szívét, hogy megírt és uralkodjék az egész világon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,

0: Most segíts meg, Mária, ó érgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imája gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kénya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó érgalmas szűzanya, amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

0: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
0: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztásuk a családról. Fészek Meleg a Mária Rádióban.

Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Önök a Fészek Meleg című rádióműsort és a szerkesztőt Kertész Tibort hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A házasság két ember legmélyebb földi kapcsolata. Egy olyan szövetség, amelyben arra vágyunk, hogy teljesen megismerjenek bennünket, és mégis szeressenek. És sokszor éppen ebben a kapcsolatban félünk leginkább megmutatni önmagunkat. Attól félünk, hogy mit szól majd a másik, hogyan fog reagálni, vajon elfogad-e bennünket, ha megismeri a gyengeségeinket, a hibáinkat, vagy a múltunkat. A mai műsorban erről lesz szó, vagyis hogy miért olyan fontos az őszintesség egy házasságban. Miért nem csak a nyílt hazugság, hanem a fél igazságok és az elhallgatás is képes lassan aláásni a bizalmat. És arról is fogok beszélni, hogy hogyan teremthetünk olyan légkört, ahol nem félelemből, hanem szeretetből merünk igazat mondani egymásnak. Tartsanak velünk a következő fél órában. Jó rádiózást!

Van egy különös mondat János evangéliumában, amelyet valószínűleg mindannyian jól ismerünk. Jézus ezt mondja, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Első hallásra talán úgy gondoljuk, hogy ez a hitről, az evangéliumról, vagy Isten megismeréséről szól. És valóban erről is szól. De ha egy kicsit közelebb visszük a saját életünkhöz, akkor rájövünk, hogy ez a mondat a házasságainkra is igaz. Hiszen minden házasság az igazságra épül, vagy legalábbis arra kellene épülnie. Gondoljunk csak bele, milyen szavakat mond ki egy férfi és egy nő az esküvőjén. Nem azt ígérik egymásnak, hogy mindig könnyű lesz együtt élni. Nem azt fogadják meg, hogy soha nem lesznek közöttük nézeteltérések. Egyetlen dolgot azonban kimondanak, hogy hűségesek lesznek egymáshoz. A hűség pedig elképzelhetetlen őszinteség nélkül. Mégis milyen könnyen megjelenik az életünkben az elhallgatás. Nem feltétlenül nagy dolgokkal kezdődik. Sokszor egészen apró dolgokról van szó. Valamit nem mondok el, mert nem akarok vitát. Valamit megszépítek, mert attól tartok, hogy csalódást okozok. Valamit elhallgatok, mert úgy érzem, egyszerűbb lesz, ha a másik nem tud róla. És közben észre sem vesszük, hogy a bizalom nem egyetlen nagy hazugságtól kezd megrendülni, mert olyan, mint egy gondosan felépített ház. Évek munkája kellett hozzá. Egy-egy őszinte beszélgetés, egy betartott ígéret, egy kimondott bocsánatkérés. Egy nehéz helyzet, amelyben a másik megtapasztalja, hogy számíthat ránk. Ezekből épül fel lassan az a belső biztonság, amelyre minden házasságnak szüksége van. Éppen ezért olyan fontos, hogy megértsük, az őszintesség nem egyszerűen erkölcsi kötelesség. Az őszintesség a szeretet egyik legmélyebb formája. Amikor őszinte vagyok a házastársammal, akkor valójában azt mondom neki, hogy annyira fontos vagy nekem, hogy nem akarok falakat építeni közénk. Nem akarok szerepeket játszani előtted. Azt szeretném, hogy azt az embert ismerd, aki valójában vagyok. Persze ez egyáltalán nem könnyű, mert mindannyiunk életében vannak olyan részek, amelyeket legszívesebben elrejtenénk. Régi kudarcok, rossz döntések, sebek, amelyeket még ma is szégyellünk. Olykor még a jelen érzéseit is nehéz megfogalmazni. Könnyebb azt mondani, hogy semmi baj, pedig legbelül azt szeretnénk, hogyha valaki végre megkérdezné, biztos? Valóban? Mesélj, mi nyomja a szívedet. A házasság egyik legnagyobb ajándéka éppen az lehet, ha van valaki, aki előtt nem kell szerepet játszanunk. A Szentírásban, a Teremtés könyvében ezt olvassuk az első emberpárról. Mindketten mezítelenek voltak, de nem szégyelték magukat egymás előtt. Ez a mondat sokkal többről szól, mint a test meztelenségéről. Arról beszél, hogy Ádámnak és Évának nem volt mit rejtegetniük egymás előtt. Nem voltak álarcaik, nem kellett megjátszaniuk magukat. A bűnbeesés után azonban rögtön elrejtőztek, és milyen különös, hogy mi is ugyanezt tesszük. Amikor félünk az elutasítástól, elbújunk. Nem a bokrok mögé, mint Ádám és Éva, hanem a hallgatás mögé, a kifogások mögé, a félig kimondott mondatok mögé. Pedig a szeretet mindig világosságba hív. Szent Pál az efezusiaknak azt írja, az igazságot követve szeretetben növekedjünk mindenestől Krisztus felé. Figyeljük meg ezt a két szót.
igazság és szeretet. Nem lehet őket szétválasztani. Az igazság szeretet nélkül könnyen bántóvá válik, a szeretet igazság nélkül pedig lassan elveszíti a tartását. A keresztény házasságban ezért nem az a kérdés, hogy igazat mondunk-e, vagy szeretünk-e, hanem inkább az, hogy szeretetben mondjuk-e az igazat. Talán ez az egyik legszebb feladat, amelyet Isten ránk bízott házastársként. Megtanulni úgy őszintének lenni, hogy közben a másik szíve is biztonságban maradt.

Az előző rész végén arról beszélgettünk, hogy a szeretet és az igazság nem választható el egymástól. Az őszinteség nem csupán egy jó tulajdonság, hanem annak a jele, hogy biztonságban érzem magam a másik mellett. Hogy nem kell szerepet játszanom, nem kell elrejtenem önmagamat. De ha ez ennyire fontos, akkor felmerül a kérdés, vajon miért olyan nehéz őszintének lenni? Talán azért, mert legtöbbször nem a hazugságot választjuk, hanem a könnyebb utat. Kevesen kelnek fel reggel azzal az elhatározással, hogy ma jól becsapják a házastársukat. Sokkal inkább apró engedményekkel kezdődik minden. Egy elhallgatott beszélgetés, egy megszépített történet, egy félmondat, amelyből éppen a lényeg maradt ki, és ilyenkor gyakran meg is nyugtatjuk magunkat, nem akartam megbántani, nem akartam fölösleges vitát, majd később úgy is elmondom. Valójában azonban nem a másikat védjük, hanem saját magunkat. Félünk attól, hogy csalódást okozunk. Félünk a konfliktusoktól. Félünk attól, hogy a másik másként fog ránk nézni. Pedig a szeretet nem attól erős, hogy nincsenek benne nehéz beszélgetések, hanem attól, hogy ezeket a beszélgetéseket sem kerüljük el. Érdekes, hogy Jézus milyen sokszor választotta az igazságot akkor is, amikor tudta, hogy ezért félre értik vagy elutasítják. Soha nem bántó szándékkal beszélt, de nem is mondott kevesebbet annál, mint amit az Atya rábízott. Az igazságot mindig szeretetben mondta ki. Nekünk is ezt kell megtanulnunk, mert van olyan őszintesség, amely valójában kegyetlenség. Amikor valaki arra hivatkozik, hogy én csak őszinte vagyok, de közben a szavaival sebez és rombol, ez nem Krisztus útja. De van egy másik véglet is, amikor a békesség kedvéért soha nem mondjuk ki azt, ami a szívünkben van. Amikor évek telnek el úgy, hogy a másik valójában nem is tudja, mi bánt bennünket. Ez sem a szeretet. A keresztény házasságban az igazság és a szeretet kéz a kézben járnak. Talán éppen ezért olyan fontos, hogy ne csak azt kérdezzük magunktól, hogy igazam van-e, hanem azt is, hogy hogyan mondhatom el úgy az igazat, hogy a másik érezze belőle a szeretetemet. Szent Pál apostol ezt egyetlen mondatban fogalmazza meg. Az igazságot követve szeretetben növekedjünk. Ez a növekedés azonban nem történik meg magától. Időt kell adnunk egymásnak, meg kell tanulnunk figyelni, és talán a legfontosabb, meg kell tanulnunk meghallgatni a másikat anélkül, hogy rögtön védekezni kezdenénk. Gondoljunk csak bele, milyen ritkán hallgatjuk végig egymást igazán. Sokszor már akkor készítjük a válaszunkat, amikor a másik még be sem fejezte a mondatát. Nem megérteni akarjuk, hanem megcáfolni. Pedig a megértés nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértek, hanem azt, hogy komolyan veszem azt, amit a másik átél. Ez különösen fontos a házasságban, hiszen a házastársunk nem ellenfél. Ő nem egy parlamenti vita vagy politikai csatározás másik résztvevője. Mostanában bőven van alkalmunk ilyeneket látni, hallani, hanem ő az az ember, akivel Isten közös útra hívott meg bennünket. Ha ezt szem előtt tartjuk, egészen másként kezdünk beszélni egymással. A kérdés már nem az lesz, hogy ki nyeri meg a vitát, hanem inkább az, hogy hogyan őrizhetjük meg a kapcsolatunkat. Sok házaspár életében forduló pontot jelentett egy egészen egyszerű szokás. A nap végén leültek egymással 10-15 percre, kikapcsolták a televíziót, félretették a telefonjukat, és feltettek egymásnak három egyszerű kérdést. Mi volt ma a napod legszebb pillanata? Mi volt a legnehezebb?
Miért szeretnéd, hogy együtt imádkozzunk ma este? Milyen egyszerű kérdések, és mégis milyen ritkán tesszük fel őket. Pedig ezek a beszélgetések lassan lebontanák a falakat. A házastársunk újra megtapasztalná, hogy fontos nekünk. Hogy nem csak együtt élünk egy háztartásban, hanem valóban együtt hordozzuk egymás életét. És talán ez a legjobb ellenszere mindenfél igazságnak. Mert ahol rendszeresen beszélgetnek egymással, ott nincs szükség titkokra. Ahol rendszeresen együtt imádkoznak, ott a nehéz témák is könnyebben kerülnek napvilágra. Ahol pedig jelen van Krisztus, ott az igazság már nem ellenség lesz, hanem a gyógyulás kezdete. Kedves házaspárok, talán már ma este is megtehettek egy apró lépést. Nem kell rögtön minden régi sebet feltépkedni. Elég egyetlen őszinte mondat, egyetlen kérdés, vagy egyetlen bocsánatkérés. Isten sokszor ilyen kicsi lépésekből épít újjá egy házasságot.

Ahogy közeledünk mai műsorunk végéhez, talán érdemes feltennünk magunknak egy egyszerű kérdést. Mitől válik egy házasság valóban biztonságos helyé? Nem attól, hogy két hibátlan ember él benne. Ilyen házasság nincs. És attól sem, hogy soha nincsenek viták vagy nézeteltérések. Ahol két különböző ember együtt éli az életét, természetes, hogy időnként másként látják a dolgokat. A valódi biztonság valami egészen másból fakad. Abból a bizonyosságból, hogy a másik előtt önmagam lehetek. Hogy nem kell szerepet játszanom. Nem kell mindig erősnek mutatkoznom. Nem kell elrejtenem a félelmeimet, a bizonytalanságaimat vagy a kudarcaimat csak azért, mert attól tartok, hogy emiatt kevésbé fognak szeretni. Ha belegondolunk, valójában mindannyian erre vágyunk. Arra, hogy legyen valaki az életünkben, aki teljesen ismer bennünket és mégis elfogad. Nem véletlen, hogy ezt a vágyat maga a Teremtő Isten ültette az ember szívébe. Hiszen ő így szeret bennünket. Úgy ismer, ahogyan senki más. Ismeri a múltunkat, a gondolatainkat, a gyengeségeinket és a bűneinket is, és mégsem fordul el tőlünk. Ismer minket, és mégis szeret. Nem a hibáink alapján határoz meg bennünket, hanem szeretett gyermekeiként tekint ránk. A házasság akkor kezd igazán hasonlítani Krisztus szeretetére, amikor ebből a feltétel nélküli elfogadásból valami megjelenik a kapcsolatunkban is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mindent helyeslünk a másik életében. Az elfogadás nem ugyanaz, mint a közömbösség. A szeretet néha figyelmeztet, néha kérdez, néha fájdalmas igazságokat is kimond, de mindig úgy teszi, hogy a másik ember közben érzi, nem ellene beszélünk, hanem érte. Talán ez a különbség a bírálat és az építő őszinteség között. Mert a bírálat falakat emel, a szeretetben kimondott igazság hidakat épít. És milyen nagy szüksége van ma a családjainknak ezekre a hidakra? Hiszen mennyi minden próbálja elszakítani egymástól a házastársakat. A rohanó élet, a munkahelyi terhek, a telefonok, képernyők, amelyek sokszor több figyelmet kapnak, mint az a személy, aki ott ül mellettünk az asztalnál. Sokszor nem rossz szándékból távolodunk el egymástól, hanem egyszerűen azért, mert már nem szánunk időt arra, hogy igazán jelen legyünk egymás számára. Pedig az őszintességhez idő kell. Nem lehet két mondat között mély beszélgetéseket folytatni. Nem lehet bizalmat építeni állandó sietségben. A szeretetnek csendre, nyugalomra van szüksége. Arra, hogy időnként leüljünk egymással egy csésze tea vagy kávé mellé, és ne csak a napi teendőkről beszéljünk. Ne csak arról beszéljünk, hogy mit kell megvenni, hová kell menni, mit intézzünk holnap, hanem arról is, hogy mi történik a szívünkben. Mikor örültünk utoljára igazán? Mi bánt bennünket? Miért vagyunk hálásak? Mit kérünk most Istentől? Ezek a beszélgetések lassan újra közel hozzák egymáshoz a szíveket. És van még valami, amiről nem szeretnék megfeledkezni. Az Isten színe előtt megkötött szentségi házasság ugyanis nem kettesben zajlik. Valójában mindig hárman vannak jelen. A férj, a feleség és Krisztus. Amikor ezt elfelejtjük, könnyen úgy érezhetjük, hogy minden csak rajtunk múlik. Hogy nekünk kell megoldani minden konfliktust, nekünk kell elhordozni minden csalódást. Pedig Jézus nem kívülről figyeli a házasságunkat.
Ő ott akar élni benne. Ott akar ülni az asztalunknál. Ott akar lenni a beszélgetéseinkben. Ott akar lenni a megbocsátásainkban. És ott akar lenni a csendjeinkben is. Talán ezért olyan fontos a közös imádság. Nem azért, mert ettől minden problémánk azonnal megszűnik, hanem azért, mert amikor együtt állunk Isten elé, lassan ráébredünk, hogy nem egymás ellen harcolunk, hanem együtt harcolunk az ő támogatásával a házasságunkért. A világ gyakran azt tanácsolja, hogy ha már nem működik egy kapcsolat, keressünk egy másikat. Az evangélium azonban valami egészen mást mond. Azt hirdeti, hogy Isten nem lecserélni akarja a megtört kapcsolatokat. A megroppant nádszálat ő nem töri össze, hanem meggyógyítja. És ez nem mindig könnyű út, de mindig reményteli út. És talán ez a mai műsor legfontosabb üzenete. Ne féljünk igazat mondani, ne féljünk bocsánatot kérni, ne féljünk megbocsátani, és ne féljünk segítséget kérni a szerető, teremtő Istentől. Mert ahol jelen van az igazság, a szeretet és Krisztus kegyelme, ott mindig van esély arra, hogy a kapcsolat újra életre keljen.

0: Kedves rádióhallgatók, mai műsorunkban az őszintességről beszélgettünk. Arról az őszintességről, amely nem sebezni akar, hanem gyógyítani. Arról az igazságról, amelyet szeretetben mondunk ki. És arról a bizalomról, amely csak akkor tud növekedni, ha nap mint nap merünk nyitott szívvel odafordulni egymáshoz. És ha ma egyetlen gondolatot vinnének magukkal ebből a műsorból, talán ez legyen az. A házasságot nem a tökéletesség tartja meg, hanem az a bátorság, hogy újra és újra az igazságot választjuk a szeretet útján. Kívánom, hogy otthonaikban legyen egyre több őszinte beszélgetés, egyre több figyelmes meghallgatás, és egyre több közös ima. Mert ahol az igazság és a szeretet találkozik, ott Isten is otthon érzi magát. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Két hét múlva ismét találkozunk a Fészek Meleg következő adásában. Addig is kísérje házasságukat, családjukat és egész életüket a mindenható Isten áldása. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a viszonthallásra. A család a jövő útja.
1: A család a jövő útja.
0: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
1: Gondolatok, tanúságtételek.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Folytatjuk tovább a Nehemiás könyve 5. fejezet első 19-es vers sorait. Ott hagytuk abba, hogy jött Nehemiás és rendet tett. Ugye itt néhány verset elolvasok ismét, amit Nehemiás mond a 8. versben, hogy mondtam nekik, mi megváltottuk a mi testvéreinket, fele barátainkat, a zsidókat, akik a pogányoknak el voltak adva a mi tehetségünk szerint. Vagyis akik a fogság ideje alatt elszegényedtek és eladták magukat a pogányoknak, mindenki, akinek tehetsége volt, pénze volt, azokat visszavásárolta. Így tértek vissza Izraelbe a fogságból. És akkor azt mondja nekik, és most ti, nem mondja, csak oda gondolhatják, nem szégyellitek magatokat, hogy mi az idegentől megvásároltuk a mi testvéreinket, ti meg most saját atyátok fiait, saját testvéreiteket viszitek el rabságba a kenyérért. Azt mondja, ez nem jó dolog, nem fogtok az Isten félelmében járni. Akkor azt mondta, adjátok vissza még ma. Adjatok mindent vissza, amit elvettetek. Az uzsorát is, a kamatot is, a földjüket is, mindent adjatok vissza. Megdöbbentek. Ezt a főembereknek mondta, mert a főemberek jártak előlebben, azoknak volt több pénzük. Nagyon figyelemre méltó az, hogy a főembereket fedte meg. Akkor összehívatta a papokat, és azt mondta, itt a papok előtt esküdjetek meg, hogy mindent visszaadtok. Kirázta a ruháját, hogy így rázzon ki az Úr a vagyonotokból, mindenből, aki nem cselekszi meg mindazt, amit most fogadott és esküdött. Megdöbbent a nép, megdöbbentek a főemberek, és mindent visszaadtak. Miben van az erő? Vajon miben volt Nehemiásnak az ereje, hogy ezt megtette egymaga az összes főemberrel szemben? Két dologban van. Úgy olvastuk, hogy először, amikor ezt meghallotta, nagy haragra gerjedt, de nem szólt semmit, hanem magába szállt. Mert az első haragban, amit mond, annak csak romboló ereje van, de építő ereje nincs. Magába szállt és elgondolkodott, és Isten igéjének a talajára állt. Isten igéjét képviseltes, ennek volt ereje. Ez az egyik alap, Isten igéje. Ennek mindig van ereje. Most is, ma is, mert Isten ereje élő és ható, elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velőnek a megoszlásáig. A léleknek, a szellemnek a megoszlásáig. Volt egy másik oka is, hogy ő nem tette ugyanazt, ő jó példával járt elől. Ő rá nem mondhatta senki azt, hogy Nehemiás, te is ugyanezt tetted. Hogy olvastuk, hogy ő mit tett. Azon naptól fogva, melyen Júdának földére helytartójukul rendelt, Artaxerxész királynak 20. esztendejétől fogva 32. esztendejéig, vagyis 12 évig sem én, sem az én felebarátaim a helytartónak járó kenyeret nem ettük. Hát ott az előző helytartók súlyos adókat raktak a népre, azon a címen, hogy a helytartónak is kell enni, és a helytartónak is kell adó. És ezt nem vette, ami jogosan járt volna, és azt sem vette ettől a néptől, mert nagy teher volt ezen a népen. És ez egy jó példa. Ami jár, az sem kérem, mert ez a nép túl van terhelve. Majd a 16. versben azt olvastuk, hogy sőt, még a kőpalon is dolgoztam. Azt sem mondhatták, hogy jó, hát te nem dolgoztál itt, ahol mi. Ugyanott volt, ugyanúgy dolgozott, sőt, ő vitte a legnagyobb terhét a kőfal építésének. Minden teher ő rajta volt. Aztán azt olvassuk, hogy a zsidók, továbbá másfél száz főember, tehát 150, akik jöttek a körülöttünk lakó pogányok közül. Ugye itt arról van szó, hogy a pogán népek között is voltak zsidók, és onnan is jöttek segíteni, és az én asztalomnál lettek. Amit minden napra készítettünk, egy gyökrőt, 6 kövér juhót, madarakat, minden 10 napra fala volt, mindenféle bor. Olvashatjuk a 17-18. Versben. És ezt a magáiból adta, és ezért kellett volna beszedni a helytartónak járó kenyeret. A helytartó nem maga ette meg, hanem a helytartónak voltak főemberei, annak nagy udvartartást kellett vinni, de a magáéból adta, a magáéból etetett mindenkit, aki jött építeni a kőfalat. Ő nagy áldozatot hozott Isten országa ügyéért,
Éppen ezért, mivel ő ezt tette, volt ereje a szavának, és tisztán tudta képviselni Isten akaratát és Isten szavát. Az Új Szövetségben, ugye nézzük meg ezt, hogy is volt Pál apostol életéből, hozok egy pár példát, amikor felteszi a kérdést, hogy nincs-e arra jogunk, hogy együnk és ígyunk, mint ahogy Nehemiásnak nem volt arra joga, mint helytartónak. Tehát nincs-e arra jogunk, hogy keresztény feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is, és Kéfás. Avagy csak nekem is, Barnabásnak nincs jogunk, hogy ne dolgozzunk. Kicsoda katonáskodik, vagy katonáskodott a maga zsoldján. Kicsoda ültet szőlőt, és nem eszik annak a gyümölcséből. Tehát Szent Pál apostol világosan beszél, ugyanúgy, mint a Nehemiás is, ahogy tette. És az Úr maga úgy rendelkezett, hogy akik az evangéliumot hirdetik, abból éljenek. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Jónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjana látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: könnyíts a lelkeden. Karácsony Tibor atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk. Istennek az új megtapasztalásáról kezdtünk beszélni már 2-3 műsor ideje alatt, és ezen belül pedig beszéltünk az Isten mérgezésnek a jelenségéről, és ezen belül, hogy ez mit jelent, arról elmélkedtünk, hogy mik a negatív Isten képek által okozott Isten mérgezés jelei, a csalódás által okozott Isten mérgezés, a fanatizmus által okozott Isten mérgezés és a spirituális visszaélések által okozott Isten mérgezésnél hagytuk abban az elmúlt műsorban, és ezen belül pedig ugye megint mások egymásnak ellentmondó érzelmeket zúdítanak egy kísért személyre, ami azt jelenti, hogy az egyik pillanatban hízelegnek neki, dicsérik, figyelmesek és szeretetteljesek vele, a következő találkozáskor már szídalmazzák, hűtlennek, engedetlennek, hálátlannak mondják, a kísért személy pedig többé nem tud tájékozódni. A spirituális visszaélés ugyanolyan következményekkel jár, mint egy abúzus. Ezek egyike az érzelmi összezavarodás, vagyis az áldozat nem tudja, hányadán áll az érzelmeivel. Egyrészt hálát érez a kapott segítségért, másrészt az az érzése, hogy kihasználják, hogy a kísérő valósággal folytogatja őt. Egymást váltja benne a düh és a bűntudat. Kísérőm tulajdonképpen jót akart, lám mennyi időt áldozott rám, megértett, szeretett engem. Tehát a visszaélés áldozata elbizonytalanodik. Sejti, hogy rajta csak a hatalmát gyakorolják, de nem tudja elhessegetni a gondolatot, hogy talán mégis neki igaza van. A kezdeti szeretet gyűlöletbe csap át, és a csodálat, a csalódottság, a szeretet és a gyűlölet közötti ellentét szétfeszít mindent. Spirituális visszaélésekre főként ideologizáló környezetben kerülhet sor. Egyes megújulási mozgalmakban fennáll a veszély, hogy a nemes szándék ideológikus struktúrákkal párosul. De néha szerzetes közösségekben is ideológiára bukkanunk. És amikor ilyenfajta ideologizálásokról beszélek, nem általánosítunk, mondja Anselm Grün. Sok olyan rendi közösség és imakör van, ahol egészséges spiritualitás uralkodik, ahol a keresztény szabadság megtestesül. Ideológikus az a környezet, ahol az élet minden területén túlzásokba esnek, archetipikus túlzásokba. Az közösségi életben elengedhetetlen engedelmességről van szó, a saját akaratról való teljes lemondás. Ez a szerzetes élet. A spirituális visszaélést tapasztalunk mindenhol, ahol az emberi akaratot Isten akarataként tüntetik fel. Carl Gustav Jung, svájci pszichoterapeuta, inflációnak nevezi ezt. Egyértelmű visszaélés ez a hatalommal. Isten akarata mögé bújva, Isten saját hatalmuk igazolására és határtalan hatalom vágyuk kielégítésére használják. Aki azt állítja, hogy ő az, aki felismeri a másik számára Isten akaratát, az mintegy tévedhetetlenné teszi magát. Már nem a Szentlélek rezdüléseire figyelnek, jól lehet a vezetők minden döntésük mögé az ő tekintélyét állítják. Az általa kinyilatkoztatott döntést képviselik. Ideológiával támasztják meg az emberi tekintélyt, és az szinte tévedhetetlenné válik. El sem képzelhető tisztességtelenebb spirituális visszaélés, mint amikor valaki magának követeli a Szent Lelket, és ezzel még az esélyt is elveszi a másiktól, hogy bízni tudjon saját érzéseiben. Pedig a Szentlélek éppen csendes impulzusaink által megérzéseinken keresztül szól hozzánk. Ám itt mindez nem számít. Az efféle spiritualitás kísérők csak önfejűséget látnak maguk ellen feszülni, amelyet le kell törni. Aki így beszél, az nem veszi észre, hogy szinte már Istennel azonosítja magát. A bizonytalan emberek könnyen bedőlnek az ilyen jelszavaknak, mert azok világosságot és szilárdságot ígérnek. Csak később veszik észre, hogy becsapták őket. Ekkor teljesen összezavarodnak és tehetetlenné válnak. Vélt biztonságuk egész épülete összeomlik. Úgy érzik, hogy zátonyra futottak, zsákutcába jutottak, és nem tudják, hogyan tovább. Hosszú terápiára van szükség az ilyen visszaélések feldolgozásához. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy mi az Isten mérgezésnek a terápiája. Maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Fontos, hogy szembenézzünk azzal a fájdalommal, amelyeket a spirituális visszaélések okoznak, vagy amit az egyházzal és Istennel kapcsolatos csalódások által okozott Isten mérgezés váltott ki. De ha megállunk a fájdalomnál, az nem segít. Mert ez esetben mindig csak a régi sebekben fogunk vájkálni, és megrekedünk az áldozat szerepben. Fontos ugyan, hogy komolyan vegyük az áldozattá válást, de ne maradjunk puszta áldozatok. Verena Kast, pszichológus írta le egyszer, hogyan válhat tettessé maga az áldozat, ha továbbra is megmarad az áldozat szerepében. Ezért fontos, hogy az ember elhatárolódjék az áldozat szereptől, és maga vegye kezébe az életét. Hogyan bánhatunk helyesen az Isten mérgezésebével, és hogyan méregteleníthetjük Isten képünket és önképünket? A lényeg, hogy kiengesztelődjünk az Isten képekkel, és végső soron Istennel. Az Istennel való kiengesztelődés azonban csak akkor sikerül, ha búcsút mondunk a megbetegítő Isten és önképeknek, és megfelelő képeket találunk Istenre és önmagunkra. Az Istenről és önmagunkról kialakított képektől függ, hogy milyennek tapasztaljuk meg Istent, és milyennek éljük meg magunkat. A képek belénk vésődtek, magunkban hordozzuk őket. Nem tudjuk újra teremteni ezeket a képeket, ezért az a dolgunk, hogy szemügyre vegyük, elemezzük, megszüntessük, és jobb képekkel helyettesítsük őket. Nem téphetjük ki magunkból a régi képeket, különben újra meg újra visszatérnek. Csak új képekre cserélhetjük őket úgy, hogy az új képek lassan belénk ívódnak, és felülírják vagy átalakítják a régieket. Minden esetre mindig tudatosítanunk kell, hogy az új képek sem felelnek meg teljesen Istennek és igazi énünknek. Csupán valamivel közelebb kerülnek az igazsághoz és üdvösebbek. Isten azonban túl van minden képen. A képek olyan ablakok, amelyeken át Istenre látunk. Megtisztíthatjuk az ablakokat, hogy világosabban láthassunk rá Istenre, de sose feledjük, hogy Isten nem azonos az ablakokkal. Isten olykor megsejthetővé és megtapasztalhatóvá válik, aztán ismét eltűnik előlünk. Az üdvös képek sem rögzíthetik Istent, és igazi énünket is mindig csak részlegesen tudjuk megtapasztalni. Az Istenről alkotott régi képek csak akkor alakulhatnak át, ha nem utasítjuk el őket mindenestől. Egy szemernyi igazság a régi képekben is van, csak túlságosan egyoldalúak. Elhomályosították az ablakot, amelyen keresztül Istenre néztünk, de minden homály ellenére eddig is keresztül láttunk az ablakon, és megsejtettünk Istenből valami olyat, ami nagyon is helytálló. Ezért először szeretnénk szemügyre venni a régi Isten és önképeket, és leírni, hogyan változhatnak meg ezek apránként. Számolni kell a büntető Isten képével. Ez azonban mindig megfelel a saját lelkünkben megbújó önbüntetési hajlamnak is. A büntető Isten képében az fejeződik ki, hogy nem élhetünk akárhogy. Eleget kell tennünk igazi lényegünknek, annak a lényegnek, amelyet Isten vésett belénk. Ha lényegünk ellenében élünk, az elkerülhetetlenül reagál. A lelkünk tiltakozik. Ha túlságosan nagyra vágyó képeket alkotunk magunkról, ha úgy teszünk, mintha minden pillanatban tökéletesek lennénk, a lélek ekkor depresszióval reagál. Vagy ha a testünk ellenére élünk, és örökösen túlterheljük, akkor betegséggel. Korábban a büntetés képével magyarázták ezt, csak hogy a büntetés képe félénk önképet közvetít. Mindig ott állok a belső bírám előtt, aki bármikor megbüntethet.
A büntető istenképe így módon démoni istenképpé válik. A büntetés képének megvan a maga jogosultsága, ha arra akar buzdítani. Élj úgy, ahogy a lényegednek megfelel. Különben a testet és a lelket fellázad. Ekkor azonban a büntetés nem kívülről jövő fenyegetés, inkább alkalom, hogy elsajátítsuk a lényegünk iránti helyes érzéket. Azt, hogy mi a lényegünk, testünk és lelkünk reakcióiból tudjuk meg. Persze nincsenek abszolút normák, mert mindenkinél más a mérték. A lelkünk úgy is föllázad, ha nem felelünk meg a saját mértékünknek, amelyet úgy fedezhetünk föl, hogy odafigyelünk a testünkre és a lelkünkre. A német büntetés szó csak a 13. században nyert el a bírói büntetés jelentést. Ez a Strafen, ez a büntet ige először azt jelentette, hogy szídni, dorgálni, fedni, meginteni. Ennek megfelelően a büntető Isten az az Isten volt, aki figyelmeztetés int, hogy feleljek meg önnön lényegemnek. Ez a német szó, ez egy melléknévből származik, amely azt is jelenti, hogy megfeszített, kifeszített, kemény. És a szó az íj idegére vonatkozik, amelyet jól meg kell feszíteni, hogy a nyílvessző eljusson a célba. Így hát a szóban forgó fogalomnak az az eredeti értelme, hogy tegyük feszessé önnön lényegünket, hogy sikeres legyen, azaz miként a nyíl elérje célját. Ha lényegünkhöz képest túl lazákká válunk, akkor már nem árad ki belőlünk erő. Istennek fel kell ajzani a lelkünk íját, ha túlságosan hanyagul bánunk vele. Ez segítő cselekvés Isten részéről, nem pedig kicsinyes büntetés. Amikor a büntető Isten képről beszélünk, meg kell szabadulnunk attól az elképzeléstől, hogy itt külső bíróról volna szó, aki önkényesen ítél rólunk. Meg kell szabadulnunk attól a büntető Istenről, alkotott elképzeléstől is, aki élvezettel nézi, hogyan hágják át parancsait az emberek, hogy azután jól megbüntethesse őket. Ezek olyan negatív istenképek, amelyeket természetesen emberi tapasztalatok idéznek elő. Ha például apám szadista élvezetét lelte abban, hogy megbüntessen hibáimért, akkor ezt a negatív képet kivetítem Istenre is. De az ilyen torzításoktól meg kell szabadítanom Isten képemet, különben örökre megragadok mérgezett apa viszonyomban. Albert Görres, katolikus pszichiáter úgy véli, az Isten mérgezésnek az az alapja, hogy túlságosan emberi tulajdonságokat vetítünk ki Istenre. Ilyen például a féltékenység, a szadizmus, az önkény, a büntetés és a hatalom. Saját képünkre és hasonlatosságunkra alkotjuk meg az Istent. Ezért azt tanácsolja, hogy radikálisan, értelmes módon használjuk az eszünket. Legyen az nagy, kicsi vagy gyönge, és mondjunk le még a maradékáról is annak a szívósan továbbélő mitikus hiedelemnek, amely kiszámíthatatlan karaktert tulajdonít az istenségnek. Babonáink istenének meg kell halnia. Az emberileg elképzelt Istentől, akibe belevetítettük saját ellenőrzési mechanizmusainkat, valahol, valamint értékelő és büntető hajlamunkat, el kell jussunk az isteni Istenig. Görres megállapítja, a katolikus pszichológus, idézem, az Istenben való csalódás és az Isten mérgezés abban gyökerezik, hogy elmarad a spirituális fejlődés egyik döntő lépése. Az átlépés az emberhez túlságosan hasonló, infantilis Istentől ahhoz az Istenhez, akit semmilyen emberi megítélés és megértés nem tud megragadni. Az Isten kép méregtelenítése megvilágosodás révén történik. A megvilágosodás jelensége azonban nem valami rendkívüli dolog. Szintén megállapítja Görres, egyszerűen azt a szelíd fényt jelenti,
a megvilágosodás jelensége, amelyben a keresztény ember minden kísértés ellenére ragaszkodni tud Isten jóságáról és szentségéről alkotott meggyőződéséhez. Azután abban a csodálatos élményben áll, hogy úgy tekinthet magára, mint aki kegyelemben részesült, akit szeretnek, aki alapvetően rendben van, jól lehet tudatában van jelleme jókora hiányosságainak. Ez a feltűnés nélküli megvilágosodás azt eredményezi továbbá, hogy a keresztény ember mindennek ellenére, a remény ellenére is reménykedve tudja várni, hogy a történelem ura nem metafizikai romhalmazként hagyja majd maga mögött a történelmet, hanem jó végre vezeti. Ezekből a józan szavakból is világossá válik, miben állhat az Isten képterápiája. Egyrészt használnunk kell az értelmünket, és felnőtt módon kell gondolkodnunk Istenről. Meg kell szabadítanunk az Isten képet minden olyan kivetítéstől, amellyel szüleink aggatták tele, és gyermekként mi magunk. Másrészt mindig szemügyre kell vennünk saját önképünket is. Neveltetésünk nem alakított-e olyanná, hogy pokolian félünk a tudattalanunkban élő rossztól és ismeretlentől? Hogyan éltek vissza szüleink Istennel, mint nevelési eszközzel? És hogyan torzítottuk el mi magunk a saját önképünket félelmünkben, hogy nem fog megfelelni szüleink szigorú elvárásainak? Az Isten kép terápiája ezért mindig az önmérgezés terápiája is, mondja Anselm Grün. És ez az ellenőrző Isten kép, ezt szeretném alaposabban bemutatni, szintén Anselm Grün gondolatai alapján. Az ellenőrző Isten kép gyakran az emberi lélek ellenőrző hajlamának felel meg. Az emberek akkor vetik alá magukat ellenőrzésnek, ha félnek saját érzelmeiktől, vagy attól, ami a tudattalanukban szunnyad. Sokszor attól is félnek, hogy elveszíthetik az önmaguk fölötti ellenőrzést, aztán majd teljesen elengedik magukat, és másoktól válnak függővé. Egy nőre például, akivel szexuálisan visszaéltek, jellemző volt ez a túlzott önkontroll. Minden érzelmét szigorúan ellenőrizte. Nem akart megnyílni egyetlen férfi előtt sem, mert attól félt, hogy függeni fog tőlük. Ez az ellenőrzési fórum nem volt teljesen rossz. Védelmet jelentett számára, és megóvta attól, hogy ismét áldozattá váljék. Mert sokan, akik szexuális visszaélés áldozatává lettek, gyakran botlanak újra meg újra olyan férfiakba, akik ismét csak kihasználják őket. És ez gyakran megtörténik a terápiában. Egy terapeuta hölgy mesélte, hogy azok a nők, akiket zaklattak, vagy akiket megerőszakoltak, gyakran mennek olyan ezoterikus terapeutákhoz, akik szerint ügyfeleik attól gyógyulnak meg, ha megtanítják őket a kozmikus egybeolvadásra. És észesen veszik, hogy valójában a maguk szexuális igényeit élik ki ezeken a nőkön. És ha a nő nem határolódott el az áldozat szerepétől, könnyen beleesett az ilyen kétes helyzetbe, ezért az önellenőrzés hajlama éppenséggel védelmet jelenthet az ilyen helyzetek ellen. De ez a nő attól is szenvedett, hogy kontrollja révén elvágta magát az érzelmeitől. Tehát nem az a megoldás, ha teljesen elvetjük az ellenőrzést, hanem az, ha kellő szabadsággal alkalmazzuk. És hasonló a helyzet az ellenőrző istenképpel. Az ellenőrző Isten képe pozitív értelemben azt akarja megmutatni nekünk, hogy gondolatainkkal és cselekedeteinkkel nem vagyunk magunkra hagyva, mert Isten szemlél minket. Azt is mondhatjuk azonban, hogy saját lelkismeretünk szemlél minket, hiszen a konscienciaként felfogott lelkismeret azt jelenti, hogy létezik bennünk egy fórum, amely mindent megnéz, amit csak teszünk. És ha ez a fórum jóindulatú, és ha egy jóságos Isten tekintetét érezzük magunkon, akkor az ellenőrző Isten képében nincs már semmi félelemkeltő, hanem nagyobb tudatossághoz és nagyobb gondossághoz vezet minket.
Kedves hallgatók, innen folytatjuk tovább. Köszönöm a figyelmüket. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Mikor hazamentek Jézussal, utána 10 óra volt. A személyes ige nekem egy nagyon-nagyon fontos tulajdonképpen az életemben, amióta megtértem, az a személyes igék kísérnek, és van egy különleges ige, csak kicsit körülírom, az volt a lényeg, hogy én 25 évig úgy jártam templomba, hogy nem hallottam meg semmit a homiliákból és az igékből, és 25 év után, 41 évesen, 25 évvel a bérbálkozásom után egyszer csak egy misén odafigyeltem, hogy mi az evangélium. És ez mondjuk így nekem teljesen váratlan volt, és az a részlet volt, amikor a János, ez egy olyan, hogy úgy mondjam, köznapi pillanat, János evangéliumában a Krisztus sétál, és két tanítvány mögé szegődik, dumálgatnak, már mondanám így, hogy néhány srác találkozik akkor ott, 2000 évvel ezelőtt, és utána elmennek Jézushoz ezek a srácok, hát nyilván későbbi tanítványok. És elhangzik egy ilyen mondat, vagy ilyen mondatocska ennek az igének a végén, és ez a kis mondat, ez a három szó, hogy 10 óra volt, ez egyszer csak nekem belehelyezte az időbe ezt az igét, ezt a találkozást a Jézussal. És szerintem egy kulcsmomentum, hogy mindenki találkozzon a Jézussal, a személyes Jézusával, személyesen valamikor találkozol, és nekem ott az az ige, ez a kicsi mondatocska, hogy ott éppen akkor 10 óra volt, ez belehelyezte az időbe, és ahogy belehelyezte az időbe, belehelyezte az én szívembe is, hogy ilyen van, hogy személyes Jézus, ilyen, nem hogy van, ilyennek lenni kell. És mondhatom, hogy nekem azóta személyes a kapcsolatom a megváltóval, és nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy azt a kegyelmet adta, hogy akkor ott, abban a pillanatban, ott hátul a templom leghátsó részén, én mégis ezt meghallottam, és a szívemig jutott, az agyamból eljutott a szívembe, és én ott azóta egy személyes Jézusom van nekem. Ez csodálatot és hálát adok a Jóistennek ezért.
1: Bakos Kristóf, építészmérnök és világi lelkipásztori munkatárs gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenekké áldott!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézis alkalmával. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Folytatjuk a közös gondolkodást, ismereteink bővítését. Az egyik messiási cím, immár a negyedik Jézus nevéhez tartozó fogalom elemzésével, az Úr kifejezés ismertetésével, és a katekizmus 450. pontját ismételve újra megkülönböztetést teszünk az evilági Úr fogalom és az Isten végtelen fölségű uralma között. A keresztény történelem kezdetétől fogva annak állítása, hogy Jézus Úr a világ és a történelem fölött, annak elismerését is jelenti, hogy az ember személyes szabadságát semmiféle földi hatalomnak nem köteles alávetni, csak egyedül Istennek, az Atyának és az Úr Jézus Krisztusnak. A császár nem az Úr. Az egyház hiszi, és az egész emberi történelem kulcsát, középpontját és célját Urában és Mesterében találja meg. Ismétlő jelleggel annyit kell most megjegyeznünk, hogy itt az engedelmesség kérdése, ez nyilvánvalóan olyan dolgokra vonatkozik, amely érinti a mi hitünket és erkölcsi életünket, felfogásunkat, mert nem arra buzdít itt a katekizmus egy félreérthető mondattal, hogy nem engedelmeskedünk világi úrnak, csak nem tartjuk a hitünk szerinti életünk urának a világi hatalmat nyilván, de az, hogy a világi törvényeknek ne engedelmeskedjünk, ez nem része az Anya Szent Egyház tanításának, mert a világi törvényeket meg kell tartani. Akkor is, hogyha azokat valami egyszemélyes, valaki egyszemélyes uralkodó hozza, vagy egy megválasztott testület, mint az országgyűlés. Hát a törvények azok érvényben vannak, azokat, mint állampolgároknak meg kell tartani. És ez ugyanakkor mégiscsak vonatkozik arra a sajátos szempontra, hogyha valami ellenkezik hitünkkel és az erkölcsi meggyőződésünkkel, akkor az ember nem köteles engedelmeskedni olyan szabálynak, előírásnak, követelménynek, amely szemben áll a mi krisztusi értékrendünkkel. Ez nagyon fontos szempont és egy árnyalati magyarázat, hogy ne értsük azt, nem kell a világi dolgoknak vagy világi törvényeknek engedelmeskedni. Az engedelmesség pedig amúgy is az embert olyan tekintetben fölmenti, hogy áthárul a felelősség arra a másikra, arra a másik személyre, aki megkívánja tőlünk az engedelmességet. Tehát, ha mi engedelmes, ezt mondja Maximilian Szent Kolbe atya, hogy ha elöljárót téved, az az ő dolga, akkor előfordulhat, hogy ezek megvalósulnak, a tévedések, de ha te engedelmeskedsz, akkor te nem esel tévedésbe, mert te megteszed a kötelességedet. Így kell értenünk helyesen az engedelmesség feladatát itt az Úrral kapcsolatban. Istennek azonban minden körülmények között és minden isteni parancsnak nyilvánvalóan engedelmeskednünk kell. Ezeket nem bírálhatjuk felül, mert nem a törvényhozás feladatát bízta ránk a Jóisten, hanem a végrehajtás feladatát. Nem teremtőnek választott ki minket maga mellé, hanem a teremtés rendjének a fenntartóivá vagy gondozóivá, hogy megmunkáljuk a földet, a ránk bízott javakat, értékeket, ezeket használjuk. De nem lépünk sem a teremtő Isten, sem a törvényhozó Isten helyébe. Következik a 451. pont. A keresztény imádságban meghatározó az Úr megszólítás, mind az imádságra szólító, az Úr legyen veletek kifejezésben, mind pedig a könyörgést lezáró, dicsőítő záradékban, ami úgy kezdődik, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus által, vagy Krisztus a mi Urunk által, hát többféle változat van, és van a Szent Háromságos doxológia, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ez az Atyához intézett könyörgés, vagyis hát általában Istenünk megszólítással, tehát a teljes Szent Háromságot megszólítva mégis az Atyához fordulunk, hogy ha már azt mondjuk utána, hogy a te fiad által, akkor nyilván az Atyát szólítjuk meg, és aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, ezt hozzá kell tenni, mind örökkön, örökké, és ez a csodálatos örökké valóságra utaló záradék, ez is erősíti azt a tudatot, azt a hitet, hogy Isten az egyedüli Úr a világban, mert ő az, aki nem származik semmitől, nem keletkezett mástól, hanem öröktől fogva és mindörökké létezik, és szeret minket, szereti a teremtett világot. Korábban, még a gyerekkoromban, mondjuk így, hogy 50 évvel ezelőtt voltak olyan atyák, akik kevésbé viselték el a hivatalos liturgikus szövegeket és könyörgéseket. Most is előfordulnak ilyen szépítések vagy megmásítások bizonyos szövegekben vagy egyes atyák részéről, papokra gondolok nyilván, akik ezt az uralkodik, ezt nem tudták elviselni vagy helyesen értelmezni. Hát már mióta beszélünk, most már talán a harmadik alkalommal az Úr kifejezésről, és látjuk és meg kell állapítanunk azt, hogy Isten valóban Úr, Jézus Krisztus valóban Úr. Nyilván helyes értelemben, de mégis ő az életünk ura, ő a világ mindenség királya, az ő országa nem e világból való, de az, hogy ő az Úr mindenek felett, aki uralkodik, az uralkodás épp azt jelenti, hogy neki van hatalma fölöttünk, és ezt mi elfogadjuk, ennek mi kötelesek vagyunk engedelmeskedni. Na de nem mondtam, hogy hogyan változtatták meg a szöveget, ugye. Vagyis legalábbis egy konkrét atyára emlékszem, aki Zuglóban káplánunk volt, és azt mondta mindig a záró könyörgésnél, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki él és szeret minket. Tehát uralkodik helyett mindig a szeretetnél kötött ki, hogy aki él és szeret minket mindenrökkön örökké. Hát ez is nagyon szép dolog, hát nem fogjuk eltakarni itt a mozaikunknak ezt a feliratát, hogy az Isten szeretet, hát mindenki tudja, hogy ez így van, és azért létezünk. Az embernek a legnagyobb bizonyossága Isten szeretetéről saját maga. Ha egy kicsikét elgondolkodunk azon, hogy mi vagyunk, és eltűnődünk azon, hogy miért vagyunk, honnan vagyunk, meg miért kell, hogy legyünk. Hát erre az a válasz, hogy mert Isten szeret minket, és meghívott az ő világába, és a vele való életre, az örökké való világba is, az isteni életre is meghívott, mert megosztja a végtelen létét és szeretetét. Tehát amikor eltűnődünk, hogy kell az, hogy én legyek? Szükségszerűségből jöttem a világra? Nem. Hanem szeretetből. Mert ha még csak az emberi közvetítést nézzük is, azt is akkor is el kell mondani, hogy a szülőanyánk a szeretetből hozott minket világra, mert vannak sajnos olyan anyaságra hivatottak, akik ezt nem teszik meg, és elutasítják a gyermeküket, nem hozzák világra a magzatokat vagy a gyerekeket, akkor ott kevésbé beszélünk a szeretetről. Tehát az, hogy lettünk, az az Isten szeretetéből van, másrészt pedig a szülői szeretetből, mert a szüleink akarták, hogy legyünk, és gondoskodtak rólunk, és felneveltek bennünket. Tovább folytatom. A keresztény imádságban meghatározó Úr, tehát ott van, hogy az Úr legyen veletek. Erre mindenki tud válaszolni a pap felszólítására. De van még itt egy másik, az Úr jön, Úr eljön, erre vonatkozó kifejezés, a Maranatha, vagy Maranatha. Ez így több részben van mostan, nem részletezem, hogy van elválasztva a Maranatha kifejezés. A Maranatha azt jelenti, hogy az Úr jön, vagy a Maranatha, jöjj el, Úr, jöjj el, Úrunk Jézus, ugye így szoktuk kiegészíteni. Vagy ámen, jöjj el, Úr Jézus, Maranatha. Ez pedig a Jelenések könyvében, a 22. fejezet 20. versében olvasható, míg az előbbi, jöjj el, Úr, Urunk, az az első Korintusi levél 16-22-ben található. Elérkeztünk a témakör összefoglalásához. Itt igaz, hogy csak 4 pontban történik az összefoglalás, de ha felidézzük azt, hogy a tárgyalás és a kibontás is 4 fő pontban történt, akkor megértjük, hogy itt egy-egy pont egy nagyobb tárgyalási részt foglal össze. Először beszéltünk a Jézus névről, aztán beszéltünk a Krisztus névről, aztán arról, hogy Isten egyszülött fia, Jézus, és arról a 4. pontban, hogy ő az Úr. Ne feledjük el a Filippi levél csodálatos Krisztus himnuszát. Minden nyelvnek meg kell vallania a földkerekségen, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. A 452. pont a Jézus névnek az ismétlő összefoglalása. A Jézus név jelentése, Isten megszabadít. A Szűz Máriától született kisdedet Jézusnak nevezték. Máté evangéliuma 1.21-ben olvassuk, mert ő fogja megszabadítani népét bűneitől. Ugye Szent Józsefnek is meg kellett ismernie a lendő gyermek nevét. Szent Józsefet egy angyal nyugtatja meg álmában. És akkor a névhez magyarázatot is fűz. Mégpedig azt, hogy ő fogja megszabadítani népét bűneitől. Tehát ez a szabadulás, szabadítás, az benne van a Jézus névben. Ugye a J betűs az a Jahve névvel, a Jahve az, aki megszabadít, tehát Jehoshua, tehát nem Jehova, hanem Jézus, Jézus név. És most nézzük meg a Máté leírást, amire hivatkozik a katekizmus, az 1.21-et. Jézus születésének leírása. Máté evangéliuma Jézus őseinek a felsorolásával kezdődik az első fejezetben. mit, mint ismeretes, a zsidó nép történetét Ábrahámtól kezdve mondja el, vagy az ősatyákat, az ősöket így sorolja fel Máté, aki főleg a zsidóságnak írta az evangéliumát. És itt a 18. verstől pedig Jézus születéséről ír, Jézus Krisztus születésének ez a története, anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsájtja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van. Itt jön a 21-es vers. Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Ez, amit kiemelt a katekizmus, hogy meg is magyarázza Szent Máté evangéliuma Jézus nevet, ami annyit jelent, hogy Jahve, vagyis Isten megszabadít. A Krisztus név azt jelenti, hogy fölkent, jó értelemben, nem a vaj a kenyérre, vagy a libazsír, amit fölkenünk a kenyérre, nem a falfesték, amit a festőhengerrel fölkenünk a falra, nem is az erőszakos ember, aki fenyegeti a vele szemben állott, hogy mindjárt felkenlek a falra, ugye ezt szokták mondani. Tehát az a másik ember sem tapétának született. A lényeg az, hogy itt a kultikus fölkenésről van szó, a Istennek szentelésről van szó. Aki fölkent, az nem más, mint az Istennek ajánlott valaki vagy valami. Akit fölkennek, azt Istennek ajánljuk. Azt Isten meghívja, Isten lefoglalja, Istennek fog szolgálni. Ezért a fölkentek a papok, a királyok, akik az Úr nevében, vagy akár mint a király, mint az Úr, az egyedüli király fogadott fiai, próféták, tehát felkenés, és minden keresztény ember is felkenésben részesül, mégpedig a keresztsége révén, amikor Szent Krizmával is megkenjük a felkentet, vagyis a megkereszteltet. A másik kifejezés a messiah, a messiás, akiről azt írja az apostolok cselekedeteinek könyve, a 10. fejezet 38. versében, hogy Jézus Krisztus, a messiás, Isten fölkente őt Szentlélekkel és erővel, vagyis hatalommal. Ő volt az eljövendő, Izrael reményének a tárgya. Ezeket sorolja fel, idézetteket hivatkozva a katekizmus, tehát a felkent szó a messiás, aminek a tartalmi értelmezése azt jelenti, hogy Isten küldötte, Istennek lefoglalt személy. De ne feledjük el, tárgyakat is föl szoktak kenni, fölkennek, fölkenik a templom falát, erről is beszéltünk annak idején. Nagyon szép volt most már közel 10 éve, hogy a gazdagréti templomunkat felszentelte Erdő Péter bíboros úr, és akkor még boldog emlékű Cserháti József, de hogy is József, Ferenc, mert ő volt Cserháti József is püspök, de a Ferenc püspök, ő fölkent az egyik oldalon a templom falait, a Szent Krizmával is, a bíboros úr meg az oltárt kente föl. Nekem pedig az új kelyheimet, az új misés kelyhet is Szent Krizmával fölkente a rektorunk, Pálos Iván püspök úr. Tehát tárgyakat is fölkenünk, még inkább személyeket, akik Istent hordozzák, vagy Istennek tesznek szolgálatot. A harmadik téma volt az Isten fia kifejezés. Az Isten fia név Jézus Krisztusnak atyához fűződő egyetlen és örök kapcsolatát jelenti. Ő az atya egyetlen fia, és maga is Isten. Ahhoz, hogy valaki keresztény lehessen, hinni kell azt, hogy Jézus az Isten fia. Miért kell azt hinni? Azért, mert az is fontos bizonyítani, hogy ő valóságos ember volt, és hogy történelmi személy Jézus, ebben nem lehet kételkedni, hiszen történeti források is beszélnek az Úr Jézusról az evangéliumokon kívül is. Tehát nem csak a vallásos írások, a kinyilatkoztatott szentírás beszél Jézus Krisztusról, hanem civil források is, vagyis világi források. De a fontos az, hogy nem egy tanítót követünk, nem csak egy mestert, hogy annak idején megszólították az Úr Jézust, hogy mester, rabbi, még Mária Magdolna is így szólította meg, amikor föltámadt Jézus, rabboni, mesterem, mesterem. Csak ekkor ismerte föl a kertésznek vélt feltámadt Jézusban az Urat, az Isten fiát, de mégis azt mondta, hogy rabboni, mester. De ez kevés. Ő nem a mi tanítónk, nem a mi mesterünk, hanem ő az Isten fia, valóságos Isten. És az apostoli igehirdetés ezt számtalan helyen elmondja, és itt van sok szép kifejezés is, és bibliai idézet még, amelyek erről szólnak. Az első János levél is oly szépen fogalmaz. Hinni kell azt, hogy Jézus az Isten fia. Hát, ha valaki tudta, hogy kicsoda Jézus, és honnan jött, hát az nem más, mint János apostol, aki legközelebb állt a szeretetben, az odafigyelésben az Úr Jézushoz. Azt mondja itt a katekizmus, hogy nézzük meg, ha érdekel bennünket, a János, első János levél 2.23. Ki a hazug, ha csak az nem, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus, az az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Aki tagadja a fiút, az atyát sem ismeri, aki megvallja a fiút, az ismeri az atyát is. Tehát itt az atya és a fiú kapcsolatáról ír a szeretett tanítvány, és ennek tagadása, ez súlyos hitbeli hiányosság, vagy hitbeli vétség. Ezért valljuk azt, hogy Jézus az Isten fia, az atya küldte őt közénk. A 455. pont pedig a most befejezett témakört, az Úr témakörét tárgyalja és foglalja össze. Az Úr név az isteni hatalmat jelenti. Megvallani vagy segítségül hívni Jézust, mint Urat, azt jelenti, hogy hiszünk az ő istenségében. Az első korintusi levélben írja az apostol a 12.3-ban, senki nem mondhatja Úr Jézus csak a Szentlélekben. Tehát senki sem vallhatja Úrnak, csak a Szentlélek megvilágosító erejével, felismeréssel, a hitbeli felismeréssel, de ahogy említettük, természetesen ő az az Úr, aki minket örökké szeret, mert Isten a szeretet. Isten nem is tudna más lenni, és ez nem egy cselekvés az Isten részéről, hanem isteni állapot. Isten jellemzője az, hogy ő szeret minket. Épp úgy olyan állapot, mint az uralkodás, amit nem kell külön gyakorolnia Istennek, hanem az isteni lét állapot az, hogy ő az örökké való, aki mindöröktől fogva mindörökké létezik. Tehát ő az Úr. És éppen ezért, hogyha ő a szeretet, akkor nyilván azt is mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus az Atya szeretetét elhozta, meg is tanított minket arra, hogy nincs nagyobb szeretete senkinek annál, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért, és akkor ezt ő meg is tette, életét adta minden emberért. De ennek a hatása, ennek az Úr állapotnak, az örök szeretetnek, a megváltói szeretetnek csak azokon érvényesül, akik ezt elfogadják. Ezért mondjuk az eredeti mise szöveggel, a konszekráláskor, Jézus vérjének konszekrálásakor, ez a vér, amely értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ez nem azt jelenti, hogy nem mindenkiért ontotta ki Jézus a vérét, hanem azokért, akik elfogadják azt, hogy ő az Isten fia, ő az Úr, ő a mi megváltónk, aki szeret minket. Ezekkel a gondolatokkal lezárjuk ezt a témakört, Jézus neveinek tárgyalását, és egy újabb cikkely következik majd a katekizmusban a 456-os ponttal. Jézus Krisztus fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától. Ezt a témakört fogjuk a következő alkalommal megkezdeni. Most pedig köszönöm a figyelmet, köszönöm az érdeklődést, és a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, kérem ezt a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Legyen velünk az Úr, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Amen.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másokkal. A Szentatya aggodalma a ceutai migráns helyzetért. Találjanak megoldást a felelősök. Leó pápa üzenete a medjugorjei Mladi Festre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. A Szentatya videó üzenete az ekvadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Szőlő és kenyér címmel Vértesajai László jegyzete. Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másokkal.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Az évközi időszak 18. vasárnapján a Szent Péter téren elmondott úrangyala ima során a Szentatya arra emlékeztette a híveket, hogy Jézus táplálja az emberiséget, ugyanakkor azt tanítja, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk egymással. A pápa elítéli a vak fényüzést, amely nem látja az éhező kinyújtott kezét, és a békét nélkülözők leégett otthonait, egyúttal arra hív minket, hogy az eukarisztiával és a mindennapi gesztusainkkal kezdve éljük meg a szeretetet. Kedves testvéreim és nővéreim, boldog vasárnapot! Amikor az evangéliumot hallgatjuk, gyakran hallunk Jézus jeleiről. Ezek olyan gesztusok, amelyek kifejezik irántunk való különleges odaadását, vagyis az üdvösséget, amelyet ő a világnak szerez, kezdte beszédét a Szentatya. Az Úrra úgy emlékezünk, mint aki értelmet ad az életnek.
1: Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita.
0: Miközben megszabadítja azt a gonosztól és a bűntől. Azzal, hogy Krisztus visszaadja a látást a vakoknak és a hallást a süketeknek, nem csak csodálatos tetteket hajt végre, hanem mindenkinek hirdeti, hogy Isten országa közel van.
1: Ma annuncia tutti che il regno di Dio è vicino.
0: Ezért a mai evangélium arról tanúskodik, hogy Jézus nem szorítkozik csak arra, hogy értelmet adjon azoknak, akik hiány vannak az érzékelésnek, hanem örömet is ad érzékeinknek. A hallásokat visszanyert süketekhez az Úr,

0: Mindnyájan ettek és jól laktak, és 12 teli kosár maradt, ahogy írja a Szentírás. Ez a szám kiemeli, hogy az Úr ajándéka egyetemes, és hogy a gondviselése irántunk soha nem fogy el.
1: E che la sua provvidenza per noi non viene mai meno.
0: Szeretteim, folytatta a pápa. Krisztus valóban kielégíti az emberiség éhségét, az igazság és az élet utáni éhségünket. Ugyanakkor gesztusa arra tanít minket, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk azt. A felhalmozás és a pazarlás azonban ugyanazon rossz két oldala, ami pedig a mohóság. A léleknek ez a betegsége elveszi az érzékelés képességét, mert megrészegül a gazdagságtól, odáig menően, hogy megfeledkezik azokról, akik sírnak éhségükben és akik szomjukban felkiáltanak. Így az elenyésző dolgok fényűzése előtt ott állnak azok kinyújtott kezei, akiknek nincs asztaluk, és azok leégett otthonai, akiknek nincs békéjük.
1: Le case bruciate di chi non ha pace.
0: Emelte ki a Szent Atya. A háború és az önteltség pusztaságában látjuk meg, milyen jó indulattal emelte tekintetét az Úr az égre, milyen áldást mondott, milyen jó indulattal törte meg a kenyereket, és adta tanítványainak, hogy osszák a szét a sokaság között. A szeretetnek ebben a csodájában ismerjük fel Jézus jellegzetes cselekedeteit, amelyek az utolsó vacsorában érik el csúcspontjukat. Ekkor Isten fia valóban nekünk adja életét, mint testvérünk az emberiségben. Miközben az eukarisztia kegyelmét ízleljük, kötelezzük el magunkat arra, hogy tanúságot teszünk szépségéről a mindennapi gesztusainkban, kezdve az asztali áldással, amikor megosztjuk a kenyeret a családunkkal és a barátainkkal. Jézus társaságában még a nyári szabadság és a testvéri nyugalom ideje lehet, amibe bevonjuk a körülöttünk lévő rászorulókat. Kérjük tehát Szűz Máriát, gondoskodó édesanyánkat, hogy segítsen nekünk növekedni a szeretetben.
1: Chiediamo dunque alla Vergine Maria, madre premurosa, di farci crescere nella carità.
0: Hogy senkinek se hiányozzék a mindennapi kenyér. Zárta a déli úrangyala ima előtti beszédét Leó pápa.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
0: Az úrangyala imát követően Leó pápa aggodalmának adott hangot a Spanyolországhoz tartozó marokkói Ceutában kialakult feszült helyzetért.
1: Sigo con preocupación. L'armante situación en Ceuta.
0: Ma sürgette az afrikai problémák megoldását, végül pedig köszöntötte a megjelent csoportokat. Kedves testvéreim, továbbra is aggodalommal követem a ceutai riasztó helyzetet, és Afrika szűzanyja közben járására kérem az Istent, hogy békére, stabilitásra és igazságosságra épülő megoldásokat találjanak a nehézségekre. Imádkozzunk továbbra is a békéért, hogy véget érjenek a háborúk a világon, és diplomáciai megoldásokat találjanak a konfliktusokra. Megemlékezünk az ellenségeskedések minden áldozatáról.
1: Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità.
0: Különösen a leggyengébbekről és a legvédtelenebbekről, a gyermekekről, az idősekről és a betegekről. Az Úr vigasztalja meg a szenvedőket, és áldja meg azok munkáját, akik nekik segítséget és vigasztalást nyújtanak. Ezekben a napokban tartják az Assisi megbocsátás búcsónapját.
1: Ricorre il perdono di Assisi,
0: folytatta a pápa. Szent Ferenc ezt a búcsút harmadik Honorius pápától kapta 1216-ban, amelyre Jézus és Szűz Mária látomása is lette, akiket angyalok vettek körül, miközben a porciunkkal a káponájában imádkozott. Adjunk hálát az Úrnak ezért a nagy ajándékért, és őrizzük meg nagy besben, különösen Assisi szegénykéje tranzitusának 800. évfordulóján, aki 1226. október 3-án hunyt el porciunkolában. Köszöntelek mindnyájatokat! Rómaiak és különböző országokból érkezett zarándokok.
1: Saluto tutti voi, romani e pellegrini.
0: Különösen a szakkolungói és a kreolai plébániák fiataljait, a dél-olasz

0: Álltam úr a Boszkó Szent János plébánia fiataljait, valamint a Castelfranco Venetói lelkipásztor együttműködés fiataljait, papjaikkal és vezetőikkel együtt. Végül a Szent Atya mindenkinek áldott vasárnapot kívánt.
1: A tutti auguro una buona domenica!
0: Leó pápa üzenete a medjugorjai Mladifestre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. Augusztus 1-e és 6-a között tartják Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén az idei Mladifest ifjúsági fesztivált, amelynek mottója Ad Fontem, a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, amelyet a szombati ünnepi szentmise előtt áldó Cavalli érsek a medjugorjai plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A pápai üzenetet a medjugorjai kegyhely honlapja tette közzé szombaton. A medjugorjai ifjúsági fesztivál alkalmából 14. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi minden résztvevőnek, és arra buzdítja őket, hogy térjenek vissza Ad Fontem, a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Ezért arra hívja őket, hogy imádság, Isten igéjének hallgatása és a szentségek által fedezzék fel újra az Úrral való személyes találkozás szépségét, aki minden szív szomját oltja és erőt ad az új kezdethez. A Szent Atya arra buzdítja a fiatalokat, hogy őszintén keressék az igazságot, amely szabaddá teszi őket, anélkül, hogy a múlandó boldogság igézetei elcsábítanák őket. Jézus követésében ugyanis még a legnehezebb kérdéseket és a szív nyugtalanságát is mindenki a megkülönböztetés és a hitben való növekedés lehetőségének tekintheti. A Szent Atya arra is buzdítja a fiatalokat, engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az Egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium ragyogó tanúivá, a testvériség előmozdítóivá és a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával a Vatikánban 2026. augusztus 1-én. Leó pápa videó üzenete az ekvadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Bízzatok, én legyőztem a világot, mottóval tartották meg július 31-től augusztus 2-áig az ekvadori Ibarra városában a 7. ekvadori nemzeti ifjúsági napot, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videó üzenetét küldött. Kedves ekvadori fiatalok!
2: Queridos jóvenes ecuatorianos!
0: Szeretettel köszöntelek benneteket a 7. nemzetközi ifjúsági napon, amelyet Ibarrában tartanak, a következő mottóval: bízzatok, én legyőztem a világot. Arra buzdítalak benneteket, hogy hallgassatok az Úr hívására, és kövessétek őt határozottan. A Jézus Krisztussal való találkozás örömmel tölti el a szívünket, és erőt ad nekünk ahhoz, hogy tanúi legyünk szeretetének és irgalmának.
2: Para ser testigos de su amor y de su misericordia.
0: Kedves barátaim, ma az egyháznak szüksége van az örömötökre, a bátorságotokra és tanúságtételetekre, hogy sokan mások is találkozhassanak Krisztussal. Engedjétek, hogy szeretete átalakítson benneteket, és legyetek a megbocsátás, a kiengesztelődés és a béke előmozdítói. Ekpado összes fiataljat a gyermekét a templomban bemutató szizonya kezébe ajánlom. Mária legyen a példakép, aki arra inspirál benneteket, hogy az evangélium szerint éljetek, és hogy hozzá hasonlóan egy életre Isten tervének szenteljétek magatokat.
2: Al proyecto de Dios para su vida.
0: Teljes szívemből megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Zárul Leó pápa videó üzenete az ekvadori fiatalokhoz. szőlő és kenyér. Vittes Ajai László jegyzete. Alig, hogy a nyári szünidőt követően megérkeztem péntek este Rómába, másnap, a rádiós munka után, kora este, első utam kicsi szőlős kertembe vezetett, pedig SMS-ben küldtem még utólag is figyelmeztető kéréseket rendházunk kertbarát tagjainak és az előjáró atyának is. Per favore, kérem szépen, aztán csak ügyeljetek és locsoljátok a virágokat meg a szőlőt. Ám első pillantásra szomorúan láttam, hogy távollétemben nem nagyon gondozták se a szőlőket, se a virágokat. Jóféle 39 fokos melegben vetköztem hát neki a munkának, és mégis örömmel láttam, hogy a szőlő maga gondoskodott a túléléséről, és még a fürtök elrejtésére is ügyelt. Ahol kilógott a fürt a takaró levelekből, ott bizony megcsipegették a hivatani zöld papagájuk, de a magyar saszta és zöld szívánú fajta magától tudja az életmentő rejtőzködést. Alábújva rengeteg szép fürtöt találtam, a 8 éve ültetett 4 tövön, több mint 100 fürt is akadt. Hálát adtam a szőlőskertek urának a mennyei ügyeletért, aztán rendet teremtettem, és a felét leszüreteltem. Fürödtem én bőségesen az izzadságban, de olyan gyermeki tiszta öröm fogott el, ami minden rosszat felettetett. Mint hogy váratlan és felkészületlenül ért a szüret, így egy üres virágos ládába és tartójába fektettem gondosan a fürtöket, mint a kicsi gyerekek lennének. Közben végigpergett előttem születésük története. A január végi meccésüket, emlékszem, meg is írtam. Aztán friss tavasztájt kiszaladgáltam hozzájuk rüttfakadást nézni. Drukkoltam, szurkoltam, becizgettem, nógattam őket. Nem hiába. Biztos a locsolás is segített, mert már késő tavasszal valami nagy termést ígértek. Izgultam a virágzáskor, nehogy baj érje őket, és reggelente a 7 órai szentmise és a zsorozsma ima után látogattam, úgy 2-3 naponta. Locsoltam, kapáltam és imádkoztam. Más nem kaptak. Nem biószőlő ez, hanem eredeti, ahogy a kreátor jókedvében megteremtette. Összenőttünk mi, a szőlő és a kicsi gazdája. Apai nagyapám kisgazdapárti képviselő volt, és szőlőműves városbíró, még a régi világban, tehát valami átcsorog belém az ősök tapasztalatából. Tudjátok, az élet egyik legnagyobb szépsége abban áll, hogy a hirtelen támadt és időközben megszaporodó munkádat teljes odaadással, verítékezve, de becsülettel bevégzed. Ilyenkor fájó derékkal kiegyenesedni és végignézni a takarós kerten talán nincs is ennél szebb. Hát, míg ha összeteszed hozzá a két kezed, szívből fakadó hálaadó szóra. Egy ilyen kerti munka nem igényel különösebb megfontolásokat, mert a tennivaló és a hozzátoldott újabb feladatok maguktól adódnak, csak úgy jönnek, és éppen ezt szeretem benne, a lassú, bárányfelhős lélekmozgást, amely lám odasúgta nekem. Add az egészet a kert urának. Tényleg, és felsugárzik az arcom, nézem a nagy levelek közt megbúvó kicsi Jézus szíve szobrot. Eléje terítem azt, ami az övé. Hogy mi is a boldogság? Hát egy csipetnyi fohász a kertben. Ugye, uram? Hozzá is bújok, és alánézek a szőlő levelek takarásának. De kedves a szőlőtől, hogy egy kicsi fürtöt egészen az úr arcához közel oda növesztett. Csak úgy, ahogy a tegnap ünnepelt Szent Ignácuk mondta volt mindig, az isteni főség mind nagyobb dicsőségére. A végén locsolok én bőségesen. A teraszunkon az urbsz felett a szőregi rózsákat is elrendezem, aztán immár sötétben, fürdés után, úgy este 9 tájt ülök neki ebédelni a szobámban, mert ez a rádióban már kimaradt, és aztán rögtön utána vacsorázni is kezdek. A menü ugyanaz. Gonddal megmosom a szőlőt, asztalt terítek, édesanyámnak 2 frissen meccet rózsát állítok, aztán fohász után elköltöm a szőlőt, az otthonról hozott lágy kenyérrel. Kenyér és szőlő. Nem is akármilyen vacsora ez, annak az utolsó vacsorának az előszobája. Megszenteletlen, hétköznapi szentség. Róma, 2026. augusztus 1-én, este 10 óra körül. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: tanácsokat és hogy vezetést valakiben, és ahogy utazgattam az Egyesült Államokban.
1: Postoji konfúzia između onoga što je seksualnost i onoga što crkva naučava o tom.
0: És tanulmányoztam azt, hogy milyen kapcsolat van a szexualitás és az egyház tanítása között.
1: Rekla sam mu što prolazim u životu.
0: Aztán leültem, és a...

Dicsétessék a Jézus Krisztus, kedves Mária Rádió hallgatók! Kapcsolódunk ma is a Mládi Fest ifjúsági fesztiválhoz. Tulajdonképpen már megkezdődött egy picit a technika, játszadozik velem valamiért. A kedves hallgatók, ha szeretnék élőben is nézni, a Katolikus TV honlapján nézhetik akár élőben is, megpróbáljuk mi itt a tévén, a rádión keresztül is a kedves hallgatókkal közölni. Különleges napokat élünk, hiszen ugye Medjugorjeban zajlik a több ezer fiatalt megmozgató ifjúsági fesztivál. A világ számos országában érkeznek ide fiatalok, papok, szerzetesek, családok, és a mi küldetésünk is mindig az, hogy elvigye hallgatóihoz azokat, akik szeretnének közelebb kerülni Krisztushoz, az édesanyához, a boldogságos Szűz Máriához, és nagy öröm számunkra, hogy együtt lehetünk élőben, lélekben, Medjugorjéval, és bekapcsolódhatunk az ifjúsági fesztivál imádságos légkörébe. A következő órákban pedig maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, és kérjük a Szűz anya közbenjárását, hogy nyissa meg szívünket, erősítse hitünket, növelje reményünket, és tanítson bennünket arra az örömre, amely Krisztusból fakad. Tartsanak velünk, fogadják nyitott szívvel a következő órákban az élő közvetítésünket. Reméljük, hogy a technika segítségünkre lesz, egy picit csend lesz, ne jegyenek meg. Én még itt a technikával bajlódok.

0: Istenem, meg kell, hogy ismerjelek téged. Én hallgattam részedről az egész életemet. Hallottam a te szavaidat. És nem tartottam be, de most keresem a te segítségedet.
1: Zamolila sam ga u molitvi.

0: Ja, iszkuszim
1: nyek. Kérem, hogy kértem Istent, hogy ő most tapasztaljon meg engem, próbáljon meg engem, hogy én is megismerjem őt.
0: I tada sam upoznala Boga, o kojem sam slušala i za kojega sam znala da...
1: És amikor ezeket kimondtam, elkezdtem megismerni azt az Istent, akiről hallottam.
0: Prvi puta u svom životu uistinu sam osjetila tu dobrotu Božju.
1: És először, amikor megszólalt és megváltoztam, akkor hallottam meg először ezt a végtelen jóságát az Istennek.
0: Osjetiti nešto najbolje što sam do tada osjetila.
1: Ekkor éreztem meg valami olyat, amit soha nem éreztem meg, ezt a végtelen segítséget és szeretetét.
0: Privlačnosti prema ženama i sve ono što sam činila.
2: Felt almost like nothing compared to what I just experienced with God.
1: Annyira
0: gotovo kao ništa u odnosu na to.
1: Annyira bevonzott Isten, és annyira meghallgatta imámat, hogy is annyira felszabadultnak éreztem, hogy minden azt az érzést, amit megértem a nőkkel, az mind felejtős volt, mindent elhagytam.
0: Gospodin susreo.
1: És abban a pillanatban, amikor ő megtalált engem,
0: sam se promijenila.
1: Teljesen megváltoztam.
0: Ne, nisam.
2: But he began something in me.
1: Nem változtam meg, mert azt gondolnám, de nem. Valami még maradt még bennem.
0: Što je učinilo da evo danas ovdje mogu stajati pred vama.
1: És mégis történt valamit, ami miatt ide tudok hízni.
2: That my heart has always longed for.
0: Za kojom je moje srce uvijek čeznulo.
1: De megmutatott egy olyan szeretetet, egy olyan szerelmet, ami miatt itt tudok lenni, hogy megtalálni, és hogy ennyire, hogy szeret engem, és azt a szeretetet megérezhettem, amit mindig szerettem volna megérezni. Ő mutatta meg, Isten mutatta meg ezt nekem.
0: God, Bóg se pokázal na način, na koji sam ja uvijek željela i osjećala, da se žene trebajú prema meni ponášati.
1: Én megjutatta Isten azt a szeretetet, amit én mindig kívántam, hogy más nők mutassanak meg nekem.
0: Stvorilo glad u meni.
1: És akkora éjséget képzett bennem Isten utána, és vágyat, hogy föl.
2: I had a greater desire for the greater love that I experienced in God.
0: Imala sam još veću želju za jednom većom ljubavlju koju sam.
1: És felébredte, hogy azt a szeretet éjséget, amit kívántam, amit megéreztem, ami inkább az Isten vitt, mint más nők után.
0: Svaka pojedina osoba prisutna ovdje.
2: I don't know what you wake
1: nem tudom, hogy mivel küzd minden ember itt a
0: főzé.
1: Hogy milyen háborúk zajlanak a testetekben, és mivel küzdötök a bennem, ezt nem tudom. Nem tudom azt, hogy miért sírtok éjszakánként az ágyatokban, és hogy milyen. De van egy Isten, aki titeket megalkotott, és itt van Jézus Krisztus, aki életét adta értünk, hogy megváltson minket. Ő mindent tud.
2: All he wants is your heart.
1: Ő benne van. Minden, amit akar, az csak a ti szívetek, hogy legyen vele, és hallgassátok őt. Őt nem érdekli az én szexualitásom, az én életem. Ő nem csak azt akarta, hogy menjek templomba. Ő az egész életemet akarta, Jézus. Mert neki jó tervei vannak.
0: Njegovi planovi za vaš život i za moj život.
1: Az ő tervei a ti életetek és az én életemnek mindenem felül múlnak, mint amit mi el tudunk képzelni.
2: Since I've dated women, since I came out of that lesbian lifestyle.
0: Prošlo je evo 12 godina
1: od 12 éve elmúlt, hogy én el tudtam hagyni már ebből a leszbikus, illetve homoszexuális kapcsolataimba.
2: I have not been perfect in this journey.
0: I u tom putovanju ne mogu kazati da sam bila savršena.
2: But there hasn't been one moment that God has left me.
0: Ali niti jednoga trenutka Bog me nije napuštao.
2: And in the times that I
1: ebben az utazás nem mondom, hogy könnyű volt, hogy eljussak idáig. De azt érzem, és azt tudom, hogy az Isten soha nem hagyott el engem, és mindig segített, és most is ő segít.
0: kojemu služimo, Bog koji nas
1: voli. Istennek, akinek ha megértjük személyes szeretetét irántunk, és hogy nem hagy el minket, ő akar minket, és ő akar a mi erőnk lenni, ő ott akar lenni velünk, akar vezetni, ha mi hagyjuk magunkat.
0: Želi da se spoznamo, da spoznamo svoj identitet kao njegova.
1: Ő azt szeretné, hogy ismerjük meg önmagakot, ahogy ő is megismerteti magát velünk. Mi olyan világban élünk, aki meg akarják mondani, hogy minek kell, hogy képzeljük magunkat, de ő nem ezt akarja. Ő arra utat minket, hogy nem a mi szexuális viszonyunk határozza meg. Ugye ez a világ azt tanítja, hogy amit csinálunk, azok vagyunk, de ez nem így van. Mert ha több pénzed van, ha többet költesz, ha egyre több van, annál jobb vagy. És én személyesen megtanultam, és minden nap újra tanulom,
0: de samo jedna stvar nas identificira.
1: És csak egy dolog identifikál minket.
0: A to je krv Isusa Krista,
1: koji és ez Jézus Krisztus vére, amit kiontott értünk.
2: I love you enough.
0: Postoji samo jedna osoba koja kaže volim vas toliko.
1: Csak egy ember, egy személy mondja azt, aki azt mondja igazából, hogy szeret engem. És ez Jézus Krisztus, aki azért, mert saját vérét adta, értetek. Ezt a szeretetét így tudta kifejezni.
0: Ovdje stojim pred vama danas ne zato što sam ja uspjela shvatiti.
1: Én nem azért állok itt, mert nekem sikerült valamit felfognom. Nem azért állok, mert én erős vagyok. Én azért állok itt,
0: napokon počela učiti.
1: Mert végre elkezdtem tudni tanulni. Hogy az én gyengeségemben
0: Bog će biti moja snaga.
1: Hogy Isten lesz az én erősségem.
0: Da to možemo učiniti sami po sebi.
2: Then what do we need a savior for?
0: Zašto nam treba spasitelj?
1: És nem tudjuk ezt csak mi magunk csinálni. És miért kell nekünk megmentő? Mert azt hittem, hogy én nagyon erős vagyok ahhoz, hogy én ezekkel a problémáimmal megküzdjerek. Ha ezt meg tudtam volna cselekedni, akkor ki lenne nekem Jézus?
0: Spasitelj je onaj koji dolazi i čini ono što mi ne možemo sami za sebe učiniti.
1: És Jézus az, aki megmentőnk, mert csak ő azt tudja megcsinálni, amit mi nem tudunk saját erőből csinálni.
0: Pornografia, nešto drugo.
2: Alcohol addiction.
0: Alkohol.
2: Anger, frustration.
0: Ljutnja, frustracija.
2: Bitterness.
1: Mi mindent csinálunk, mi
2: frusztráció.
1: Ha bennünk van frusztráció, feszültség, düh, alkohol, minden, ez minden. Ezek semmelyik se a drog, se a pia, se az alkohol, semmi nem az, amelyik nagyobb lenne Jézusnál. Én egész életemet küzdelemmel kellett mindenért, és most, hogy tanulok Jézustól, és folytatom a tanulást, és hogy átadjam az egy teljes, az én szeretetemet, teljesen át tudjam adni magamat Jézusnak, aki
0: újjászületett.
1: Lesznek emberek, akik azt mondják, hogy olyannak születtetek, amilyenek van, tehát, hogyha homoszexuálisak vagytok, vagy a mazenni, de ez nem igaz.
2: But there's a greater truth.
0: Ali postoji i veća istina.
1: De van egy nagyobb igazság, mert egész életemben ezt gondoltam én is, hogy az vagyok, akinek izi.
0: Mi kao ljudske osobe.
2: Whatever temptations we face because we are a broken people in a broken world.
0: Bez obzira kakve napasti nas mučile,
1: hogyha csak magunk maradnánk és küzdenénk azért, amink vagyunk, és hogy itt élünk,
0: Ljubav Isusa Krista nas može izliječiti.
1: És ahhoz, hogy ebből ki, mert csak avval akkor meghalnánk, de csak egy ember tud minket, Jézus Krisztus szeretete tud minket meggyógyítani ebben a küzdelemben. Mert különben egy nagyon rossz irányú életvitelt tudunk vinni magunkban.
0: Bogu, kojega su se dotada bojali.
1: Mindenki félt a Istentől.
2: And met the love of their life.
0: I upoznali su ljubav svoga života.
1: Akik féltek tőle, azt hitték, hogy féltek Istentől, ezért saját szeretetüket próbálták megtalálni.
0: Koji je stvorio vas, koji je stvorio mene.
1: Isten, aki mindannyiunkat teremtett, és csak azért, mert szeretett minket a túlcsorduló szeretetéből.
0: Se ne udaljava od nas.
1: Isten soha nem hagy el minket egyedül.
0: Ja sam se bojala, ako predam gospodinu svoju seksualnost.
1: Én féltem, hogy átadjam az én szexuális érzéseimet Istennek.
0: Da ću živjeti dosadni sveti život.
2: It will tell you God every
1: és hogy én egy unalmas, szent életet éljek, ezt nem akartam csinálni. De amikor megismertem igazából,
0: pokázal mi a ljepotu onoga, kako svetost izgleda.
1: Amikor megismertem őt, megmutatta azt, hogy én mennyire szép az élet, amit ő eltervezett nekem. És ő mindig hív minket, hogy kövessük őt, mert ő megmutatja az igazi és boldog életet.
0: Na dnu, samom dnu moga života.
1: És nem csak az enyémen, bármelyik másunk életét. És ebből tudott kiemelni, ő képes volt arra, hogy kiemelje ebből a saját öntelt életemből.
0: I odveo me je do oca, kojega nikada do tada nisam poznavala.
2: That is what Jesus Christ came to do.
0: To je ono što je Isus Krist došao učiniti.
2: He came to seek and find the lost.
0: Došao je tražiti i naći izgubljene.
1: Ő volt az, aki Jézus Krisztus volt az, aki engem elvitt az Atyához, akit eddig nem ismertem soha rendesen, és féltem tőle, de most...
0: Ako živimo svoj život pretvarajući se da je sve u redu,
1: ha úgy élünk, mint hogyha azt hiszik, hogy minden rendben van,
0: pretvarajući se da smo snažni unutar sebe,
1: és megmutatja, hogy mi nagyon erősek vagyunk belsőleg,
0: ne znam, hoćemo li ikada iskusiti.
1: Soha nem fogjuk megismerni azt a boldogságot, azt a fölsőbb és azt a igazi szeretetet, amit Jézus Krisztus tud nekünk nyújtani, aki felszabadít és soha nem hagy el.
0: Jézus kaže, da je umro, dao je svoj život, kako vi
1: mi... Ő mindig a szeretetéből odaadta az életét értünk, hogy mi éljünk.
2: I travel around the United States and parts of the world.
0: Putujem diljem Sjedinjenih Američkih Država i dijelom svijeta.
1: Én mindig utazom Egyesült Államokba, meg az egész világon. És soha nem a saját nagyságomat hirdetem.
0: Govorim ljudima da ne mogu biti gay.
1: És nem mondom embereknek, hogy nem lehetek egy homoszexuális. Én azt mesélem az embereknek, hogy van egy magasabb szintű szeretet. Egy másik fajtája.
0: I da Bog ima puninu života za vas.
1: És hogy ez a magasabb szeretet sokkal jobban kitölti az életet, és sokkal jobb őt követni, Istent követni, és az ő szeretetét, mint a saját elképzeléseinket.
0: Zato što sam to nešto pročitala u nekoj knjizi.
2: I don't spend my every day sharing with strangers.
0: Ne trošim svaki svoj dan govoreći nepoznatim ljudima. Samo zato što sam čula o nečemu dobrom.
1: I nem töltöm az időmet ismeretlen embereke, hogy csak azért, hogy mert hallottam valamit.
0: Svaki dan zato što sam bila mrtva.
1: Én arról teszek mindig tanúságtételt a személyemben, mert eddig halott voltam minden nap, és most élek.
2: And I met Jesus, who has and continues to save me.
1: És közben megtaláltam Jézust, azért vagyok és teszek tanúságot, mert meg és fölemelt, életben tartott, sőt, életre keltett. Hazudnék,
0: kad bi kazala da još uvijek nemam unutarnje borbe.
1: hazudnék, ha nem azt mondanám, hogy most már nincs bennem küzdelem. De amit most mondok nektek, az minden igaz. Jézus Krisztus szeretete, szerelme soha. Ennél nagyobb nem lehet. Sokkal nagyobb, mint bármilyen emberi kapcsolatom a nőkkel.
0: Ja nisam sa ženama, ne zato što se bojim pakla.
1: Én nem azért nem vagyok a nőkkel, mert hogy félek a pokoltól.
0: Ne hodam sa ženama zato što sam pronašla ljubav svoje duše.
1: Én azért nem vagyok nőkkel, mert megtaláltam az én lelki szerelmemet, szeretetemet a Jézus Krisztusban. Nem kell bujkálnom.
2: That for freedom Christ set us free.
0: Da nas je Isus oslobodio za slobodu.
1: És azt kell mondanom, hogy Jézus az, aki felszabadított engem, a szabadságra ébresztett. Csak Jézus Krisztus tudja adni azt a szabadságot és azt a lelki szeretetet, amit kívánunk. És nap mint nap kell megtapasztalnunk ezt a nagyfokú szeretetet és szabadságot, amit Jézus Krisztus tud adni.
2: So I just encourage
1: ha vele töltjük az időt.
0: Želim vas potaknuti sve kao vaša sestra.
1: Én szeretnék mindenkit megérinteni, mint nővéretek, testvére, nőtestvéretek vagy húgotok, hogy éretsétek meg. Hogy megérintsem azt nektek, hogy higgyétek el, független attól, hogy milyen feszültségek vannak bennetek, meg küzdelmen. De hogy van egy nagy reményünk, egy nagy hitünk, nagy, amiben hiszünk, egy remény sugár arra, hogy van, és mindent meg tud javítani Isten. Tehát ez a reményünk megvan, hogyha odafordulunk hozzá, vele vagyunk, akkor ez a küzdelmeink enyhülni, és minden oda kell fordulni, mert ő soha nem fog elhagyni minket. Ő az egyedüli megoldásunk. De szüksége van erre a segítségre, az ő segítségére van szükség. Nem élheted csak saját magadnak az életet. Kérned kell őt, a segítséget kell kérni, mert nélküle nem tudod ezt a szabad életet és a szabadságot megélni.
0: Svaki Božji dan.
1: Minden isteni nap.
0: Onaj trenutak kad odlučim da ne želim biti s Kristom,
1: amikor nem akarok Jézussal lenni,
0: biće trenutak kada više neću istinski biti slobodna.
1: Akkor megint azt érzem, hogyha azt döntöm el minden nap, hogy nem akarok együtt lenni Jézussal, egyszerűen nem fogom megtalálni azt a belső lelki békémet, szabadságomat, amit csak ő tud adni nekem. Tessék Jézussal kapcsolatot felvenni, tartani, mert csak ő.
2: Jesus is worth it.
0: Za Isusa se isplati živjeti.
1: Jézusért érdemes élni. Érte mindent érdemes feladni. Én feladtam a saját karrieremet. Én ott hagytam ezt a női kapcsolataimat.
0: Snova i želja koje sam mislila da imam.
2: And he has given me better.
1: És lemondta minden vágyamról, és ő többet adott neked, sokkal jobbat adott nekem.
2: And there's a divine exchange he wants to make with you.
0: I postoji božanska razmjera koju želi načiniti s vama.
1: És neki megvan a terve, hogy mit akar veletek tenni, és jó dolgokat fog tenni.
2: Your sexuality.
0: Svoju seksualnost.
2: Your desires.
0: Svoje želje.
2: Your dreams.
0: Svoje snove.
1: Minden tegyetek föl, szexualitást, hát saját vágyaitokat, mindent a fölöttön. Ha neki odaraktak, ő ennél mindent meg fog valósítani, amit ő eltervezett vele. És sokkal boldogabb és teljesebb életet tud kínálni
0: neked.
1: Egy kérdés van, amit mindenkit megkérdez Jézus.
0: Moja molitva za mene i za sve vas je da svaki dan
2: you allow this divine exchange to happen.
0: Dopustite njegovoj božanskoj razmjeni da se dogodi.
2: You are not too far gone.
1: E minden nap az imáinkba azt kérem, hogy kérjétek Istent, és forduljatok hozzá, hogy ő jelenjen meg bennem, és valósítsa meg az ő terveit, mert ennél szabadabb és boldogabb életet

0: Köszönjük Kimnek a tanúságtételét.
1: Malo više zapjevati i zaplesati.
0: Most egy kicsit éneklünk, táncolunk, egy kicsit többet. Thank you.

Hey,

0: Ne možemo još jednu pjesmu zato što smo i dosta ispjevali.
1: Nem akarom elvenni a kedveteket, hogy izen, itten, hogy itt táncoltatok meg, innen, igyatok egy kis vizet, nehogy összeessetek, elájulatok, mindenki térjen vissza a helyére. Most jön egy újabb tanúságtétel.
0: Jós jedna najava događaja u Međugorju.
1: Még egy
0: seminár
1: üzenet
0: národnih duhovnih obnova koji se ovdje održavaju, a sve podatke možete naći na našoj službenoj stranici medjugorje.hr.
1: Ezen a medjugorje.hr, azon minden www. az interneten meg lehet találni minden dolgot, ami ezen a honlapon megtalálható minden, ami történik Medjugorjében, ami van a templomban is minden. Itt lehet látni le, Brian.
0: Poziva nas da odgovorno promišljamo o razvoju umjetne inteligencije, te da u središtu tehnološkog napretka uvijek ostanu čovjek, njegovo dostojanstvo i opće dobro. Upravo će umjetna inteligencija biti jedna od glavnih
1: lesz egy konferencia, aminek ez lesz a fő témája ebben a itt Medjugorjében, ami hogy lehet használni ezt, hogy lehet ezt az ember, az egyház, és egyáltalán hogy lehet hasznos használni ezt a mesterséges intelligenciát. Alapvetően erről fog szólni az egész konferencia, és hogy lehet ezáltal akár hogy lehet ezt az evangelizációban is hasznosítani, és használni, hogy minél jobban építsük Isten országát. Ezeket az információkat, meg egyebeket látjuk, lehet megtalálni a honlapunkon, a honlap elérését, a itt lehet látni a képernyőn. Jövőre lesz március 7-9-ig, azt mondja, 7-től 9-ig. Megint Egyesült Államokból érkezik egy új
0: angolgovorno područje ovdje u Međugorje, Father Jason Lewis.
1: Jason Lewis atya érkezik. Egy Szűz Mária üzenete 95-ből. Kedves
0: gyerekeim!
1: Most arra hívlak, hív meg, hogy az oltári szentség legjobban adjátok át magat az oltári szentségnek. Próbáljátok kibékülni az egész világítét. És Jézus a ti barátotok lesz, és vele, róla tudtok úgy beszélgetni, illetve beszélni, aki egy barátotok. És fogadjátok az ő, és át tudjátok érezni azt a méretetlen szeretetét, amit ő tud adni nektek, amit senki más nem tud adni. És ezért közeledjetek, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Jason atyát várjuk, és Jason, Amerika Egyesült Államok, ő is beszél a saját tanúságtevőt a saját életéből.
2: Good afternoon. Dobadan svima.
1: Jó napot mindenkinek.
2: Are we enjoying the spirit of Mladi Fest?
1: Élvezzük ezt a Mladi Festet ebben a nagy izé.
2: All of us, to priest and everyone who is tuning in through Mary TV and the Mirror Information Center of Medjugorje.
3: Hvala vam svima što ste ovdje prisutni u ime.
1: Köszönök mindenkinek, hogy ide jöttek, hogy a Medjugorjebe eljöttetek ide, és eljöttetek és részt vesztek ezen a tanrán.
2: Fully alive right now in our midst.
3: Svjedoci da je crkva.
1: Vagytok a tanúja annak, hogy az egyház az élő, és hogy itt vagytok.
2: 1983 said many times little children.
1: 93-ból két üzenet a Szűz Máriától, kedves gyerekre.
3: Ljudi dolaze u svetišta i mjesta molitve tražeći pogrešne stvari.
2: On two occasions she said,
3: dva puta je kazala,
2: You should pray for more of the Holy Spirit.
3: Morate moliti više za Duha Svetoga.
1: Kilence Áronba, Szűz Mária két üzenetet adott, mivel az emberek ugye elfordultak az egyháztól, és azt az üzenetet hozta, imádkozzatok azért, hogy minél jobb Szentlélek minél jobban átültesse minden. És most azt látom, hogy ez a Szentlélek megérkezett, és ezt a nagy örömet látom környezetetek. Sőt, teljesen, és ennek nagyon jó.
2: And I also see the gift of peace.
1: És látom az béke ajándékát.
2: So let us pray and open up in prayer right now and ask through Our Lady's intercession that we have more outpouring of the Holy Spirit in the name of the Father,
3: pomolimo
2: and of the Son, and of the Holy Spirit.
3: Po zagovoru naše nebeske majke, da imamo...
1: És most imádkozzunk a mi égi édesanyánkon, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Heavenly Father, we love you.
3: Nebeski Otče, volimo te.
1: Istenünk, nagyon szeretünk téged. Nagyon köszönjük a te ajándékodat Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy elküldted az ő édesanyját és a mi édesanyánkat ide, és hogy itt van velünk együtt, itt vagy velünk, és itt van velünk a te gyerekeiddel, és most imádkozunk együtt, mi kérjük a közbenjárását Szűz Máriának, a te édesanyjának, és árasz ki kegyelmedet, és a Szent Lelket árasz ki ránk, mindannyiunknak, akik itt vagyunk, és minden ajándékát és gyümölcsét ad meg a Szentléleknek az itten idején.
3: Dolgi svojom snagom i
1: és gyere ide a te erőddel és teljesítményeddel, tehát tenni.
2: Your beloved spouse.
1: Tvojšen.
3: Voljene zaručnice.
2: In the name of the Father.
1: És a te édesanyádnak a szeretete árasztunk irány, érdjen keresztül
2: rajta. He led one of my pilgrimages.
3: Radosti ovde biti s Mikijem na sceni, znamo se već dugo, on je vodio jedno prvo hodočašće na kojem sam bio ovde u Međugorju.
1: Örülök, hogy itt vagyok Mikivel együtt ezen a izén, már voltunk többször együtt, 2005-ben dolgoztunk együtt.
2: Faith continued to grow and flourish in Medjugorje.
3: I lijepo je vidjeti kako vjera i dalje raste.
1: És jó látni 2005 óta, hogy itt voltam, hogy mennyire terjed az hit.
3: Bezgrešnog začeća.
1: És én Amerikában vagyok, a Szepreten Szűz Mária templomnak a papja.
3: Božanskoga milosrđa.
2: So two of our main charisms,
3: dvije od naših glavnih karizmi,
1: két nagyobb karizma, aminek ennek a szerzetesének, a rendnek és társaságnak a izé.
3: Kroz Božansko milosrđe.
2: And Mary Immaculate.
3: I bezgrešna Maria.
2: We are deeply
1: két karizmánk, a Jézus, ugye a...
3: smo uranjeni u Božansko milosrđe.
1: Nagyon az oltály, a szentségimádásban vagyunk nagyok, illetve a szeplőtelen Szűz Mária, ugye imádszem. Az is nagyon szeretjük Szűz Máriát, aki nagyon kedves nekünk, aki nagyon. Én most elmondom az én történetemet. Elmondom a saját történetemet, csak az elején szeretném elmondani. Én szeretnék katolikus lenni, és szeretnék, hogy én pap lettem, és hogy katolikus lettem, és soha nem történt volna meg, ha nem jövök ide Medjugorjéba. És most ez ebből lett az, hogy mivel itt voltam, lettem katolikus, és lettem katolikus pap. És az én kicsit a saját életemben.
3: Moji su me roditelji začeli kada su bili u završnoj godini svojeg srednjoškolskog obrazovanja.
1: Én akkor születtem, hogy az én szüleim még a középiskolai iskolai befejezése közben születtem meg. Nagyon fiatalok voltak az én szüleim. Nagyon fiatalok voltak.
2: And they had me and my brother.
1: És aztán megszülettem én, és aztán az én testvérem.
2: And
3: we weren't practicing any type of faith.
1: És semmilyen hitéleti részben nem voltunk benne, és nem volt semmilyen képződmény. De mikor 4 éves voltam,
3: vagy
1: jobban mondva 3,5 éves, és az én szüleim úgy döntöttek, hogy meg kéne minket keresztelni egy katolikus templomban. És aztán ők ugye megkeresztelkedtek, és ők is utána szentségi házasságot is kötöttek, rendezték.
2: Which we know is grace for couples and families.
1: Tehát az, ami történik a házasság szentségében, az mind egy kegyelem a házasulandóknak, de hogy ez nem volt effekt, nem volt hatásos az én szüleimnél.
2: So divorce can be a painful thing.
3: A rásztava môže byť veľo bolná reálne.
1: És utána 4 éves korom utána ugye nem történt meg ez a szentségi házasságnak a gyümölcse, és elváltak, az én szüleim elváltak, hogy betöltöttem a 4. évemet. De itt nincs vége a történetnek.
3: Kausto je veľký Ivan Pavel II.
1: Ahogy Szent II. János Pál pápa mondta, nem vagyunk egy tömegjelenség, egy tömege annak, ami az bűneinknek, sebeinknek és belső feszültségnek a tömegét kell, hogy mi szerethetőek vagyunk, egy nagy számúak vagyunk abban, aki az mi, ami szerethetőek vagyunk a mi Istenünk által, tehát nem csak egy sajnálatra való tömeg vagyunk.
2: What do you think that my heart probably wanted more than anything?
3: Šta mislite u dobi od 3-4 godine za čime je moje srce najviše čeznulo?
1: Mit gondoltok az én 3,5 és 4 éves éves koromban lévő szíve? Mi volt az én legnagyobb kívánságom? Az, hogy az én imám az volt, hogy az én szüleim újra összejöjjenek és összedni.
3: Napokon. U konačnici?
2: My parents found a Protestant church.
1: És aztán
3: moji roditelji su pronašli jednu protestantsku crkvu koju
1: su az én szüleim megint megtaláltak egy protestant templomot. Először az én apám ment oda, aztán
3: moja mama, moj brat i ja.
1: És utána az én anyukám meg mi is elkezdtünk oda járni.
3: A ja bih išao na sate Biblije.
1: És aztán én mentem a hittanórákra, a Biblia órákra.
3: To bi bil najdraži trenutak u tjednu kad smo išli izučavati Bibliju.
1: Nekem a legszebb dolga volt a hetemben, amikor elmentünk, és ugye a Biblia órákra jártunk hetente.
3: Izučavao ta jedan dio iz Evanđelja, odnosno iz Biblije.
1: Mindig kaptunk valami feladatot, ahogy egy részletet az Evangéliumban, amit kellett feldolgozni. Máté evangéliából kaptam az első ilyet, amit meg kellett tanulni.
3: Pítajte i dače vám se.
1: Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, és kopogjatok és ajtót nyitnak nektek. Ezek volt az első, amit megtanultam az én életembe.
3: Taj dio evangelia je u biti ostao prisutan u mom životu.
1: És ez a rész az evangélium.
4: Dacă ești genul care prinde ofertele mai repede decât prinde vecina ta curioasă noutățile din cartier, am un truc pentru tine. Poți să prinzi reducerile cum prinde ea poveștile din bloc dacă folosești aplicația ca...
1: Itt jártunk a templomba együtt, és az én szüleim eldöntötték, hogy újra összeházasodnak.
2: I was happy.
1: És az én szívem nagyon boldog volt.
2: Pretty good, eh?
3: Je dobro to, da nije?
1: Ez egy jó dolog, nem?
2: Except,
3: osim što,
1: Csak
3: u vrijeme kada sam navršio 9 godina,
1: amikor 9 éves lehetem, az én szüleim megint eltáltak.
3: Vidite da je vaš pljesak bio preuranjen.
1: Látjátok, hogy a ti tapsotok korai volt még. Te egy kicsit várni kell még.
2: So after my parents divorced,
3: nakon što su se moji roditelji
1: ponovno, miután megint elváltak egymástól,
3: moja mama, moj brat i ja,
1: édesanyám, testvérem is én,
3: and
1: we never, és kerestünk egy templomot, ahová kell, ahol járni szeretnénk. És soha nem találtunk olyan helyet, ahová el tudtunk volna járni, imádkozni, egy mint templomot, igaz templomot találni. És mert nem voltak rendes alapjaink a egyház, a katolikus egyháznak az alapjai nem volt.
3: De imamo svih onih pet kamenova o kojima Gospa ovdje govori.
1: Ugye mindenkinek megvan az öt köve, amiből beszél a Szűz Mária itt Medjugorjeba, Szűzanyánk.
3: I kad bi išli na svetu misu, imali smo duboko iskustvo prisutnosti Boga.
1: Amikor mentünk misére, katolikus misére, mindig nagyon erős átérzése volt, és nagyon nagy tapasztalat volt a mélységében, az Isten mélységéről.
3: Na ovom planetu Zemlja.
2: That God has made himself one with us.
3: Da se Bog učinio
1: a legnagyobb dolog, amit kaphattunk ebben a világon tőle, hogy Isten egy lett közülünk emberként. Isten elküldte fiát, Jézus Krisztust, hogy emberé legyen és közöttünk legyen ő.
3: Prva stvar prije svega je bio sport.
1: Mindenek felett nekem
3: i dok sam ulazio u teenagersko
1: razdoblje. Nekem az első időszakban mindig a legnagyobb dolog volt a sport.
3: Dievojke.
1: Utána a nők, utána meg a bulizás. Amikor aztán ez volt a középiskolai fő érdekesség, fő céljaim voltak a sport, a nők és a buli.
2: And my dad had moved to the beach in North Carolina.
3: Moj otac se preselio na obalu u Sjevernoj Karolini.
1: Észak-Karolinába költözött az én apám, abba az ide. Ja, 600 mérföldre, Ohio-ba, ahol mi laktunk. Egy egyetem mellé, Steubenville.
2: Summertime, my brother and I would go to the beach to be with my dad.
1: És mi mindig az volt, hogy elmentünk a testvéremmel, hogy elmegyünk apánkhoz nyaralni oda Ohio-ba. És ugye oda mentünk. Oda volt sport, ahogy megtanultam szörfölni, aztán volt nők, és aztán annyi parti volt, hogy nagyon sok buli volt. A bulikra mindig a saját apámmal mentem, és az ő barátaival. Jót, itt, mindig állandóan ittunk, marihuánát szívtam. És ezt mind, ugye ebbe részese voltam, míg középiskola alatt már csináltam ezt az én apámmal. És ezt láttam az én apámtól, hogy ez. És ezt csináltam végig, mert ezt láttam az apámtól, és apám hiába volt jó ember, mindig ebben a buliba mindig együtt voltam is én. És aztán lerészegedett, és mindig azt láttam
2: tőle.
1: És ebben, hogy ilyen életet éltem apám mellett, én nagyon népszerű voltam a saját középiskolai tanulmányaim között, az osztályomban. És ennek ellenére én mindig valamit hiányoltam, hogy valami hiányzik az életemből. És kerestem, hogy mi az. És aztán mindig különböző baráti köröket néztem a kereséseim folyamán, hogy mi a hiányérzetemet megtaláljam.
3: U Ohio, gdje sam živio.
2: Or near Pittsburgh, Pennsylvania, Steubenville.
3: Gdje blizu Pittsburgha.
1: Pittsburgha éltem, és ott találtam egy izét.
3: Imao sam primarno dvije opcije.
1: Ott volt, két opcióm volt.
3: Redneck. Imao sam priliku.
2: Those who listen to country music and wear cowboy hats.
3: Priliku družite se s onima koji su slušali.
1: Két dolgom volt, hogy ilyen társaság volt, azok, akik ugye cowboy zenét, country zenét,
3: ili sam mogao se družiti s braćom.
1: Vagy pedig, vagy a testvéremet, testvére. Rappel, rappesen egyszer tudtam volna találkozni. És nagyon érdekes volt.
3: Udako granične.
2: So I hung out in the hood.
3: Tako da sam ja sa kapuljačom na glavi sudjelovao u tome.
1: Drinking és aztán ugye elmentem, és elkezdtem barátkozni ezekkel a cowboy kalapos emberkékkel, és aztán elég sok mennyiségű sört is meg tudtam inni, és minden tele, mentünk rappelni, mentünk táncolni, mentünk az a barátaimmal.
2: When I graduated high school,
1: mikor befejeztem a középiskolát, befejeztem,
3: otišao sam na fakultet,
1: elmentem egyetemre,
3: ali sam ispao s fakulteta,
2: because the party
1: just was more
2: important to me than studies.
3: Jer su mi zabave postale
1: puno. És kimaradtam az iskolám, tehát ki elbocsájtottak a izé, mert sokkal jobban érdekeltek a barátaim és a bulik.
3: I moj otac bi dolazio i posjetio me.
1: És az én apám eljött volna meglátogatni engem.
3: Jednog određenog trenutka, točno kad je došao,
1: és egyszer, amikor eljött meglátogatni,
3: bio je kritički usmjeren prema mojoj mami.
1: Nagyon kritikus volt az én
3: roditeljske tehnike.
1: Nagyon dühös volt az én anyuámra, mert hogy nevelt minket, meg mit tudom, a nevel... Ő nem tudta elfogadni, hogy azt nem értette, hogy miért szígya le a fiát, hogy alkohol tart a szobájában, ahogy a testvérem. Az én anyám, aki mindent megtett azért, hogy mi föl... Mindent megtett azért értünk, ő egyszerűen nem értett egyet, az én nem értünk együtt, hogy ő bármit is mondjon, és kritikát fogalmazom meg az én édesanyám felé, az apámnak nem volt ez joga, és akkor úgy elköltöztek tovább, és elmentem egy másik helyre, és találtam egy másik közösséget, ott hagytam ezt az előző közösséget, és a hippiket megtaláltam. És minden a szeretetről szólt.
2: And the more that I was about peace and love without God,
3: i što sam god više težio za tim mirom i ljubavlju, ali bez Boga,
1: és Isten nélküli szeretetben minden jobban elsüllyedtem, és minden jobban belementem belemélyedtem a múlizásokba, egyre jobban kiüresedett a szívem, és az én életem egyre üresebbé vált, és nem is volt semmi értelme. És kerestem, hogy mi legyen, hogy elkezdtem keresni, hogy mi van az én identitásom, kerestem önmagamat.
3: Ja moram priznati,
1: én nekem el kell ismernem,
3: de nikad nećemo znati tko smo,
1: hogy soha nem fogjuk megtudni, hogy kik vagyunk.
3: Do onoga trenutka kada saznamo čiji smo.
1: Addig még nem tudjuk meg, hogy kié vagyunk.
3: Kome pripadam, čiji sam.
1: Én soha nem tudtam, hogy kihez tartozom.
3: Zato bi vam želio uputiti pitanje.
1: Én ezért szeretném föltenni a kérdést, kik vagytok ti, kihez tartoztok? Kié vagytok, kiéi vagytok?
2: Your father.
3: Taj odgovor na to pitanje može biti samo da...
1: Ennek egy válasz van erre a kérdésre, hogy mi Istenhez tartozunk, ő a mi atyánk.
3: Patićete zbog svog identiteta.
1: Mert szenvedni fogtok a saját identitásotoktól. Mert ti arra vagytok teremtve, hogy a lányai és fiai legyetek a mi atyánknak. Istennek, atyánknak. És hogy tőle kap kapjunk be minden szeretetet, és hogy erre vagyunk teremtve. Amint 20 éves szerettem volna ezt megélni, csak hogy én ezt a szeretetet mindenhol rossz helyen keresgéltem. Következő lépésem ez volt.
3: Odredio sam da ono što će me stvarno učiniti sretnim u životu je postati bogat.
2: so I got all the
1: ami, hogy igazán boldoggá fog tenni engem, úgyhogy azt a lépést tette meg, hogy én gazdag ember akarok lenni. Én különböző órákat vettem, hogy hogy kapjam, hogy valamilyen, hogy, hogy ilyen ingatlan közvetítéssel ingatlanokat adhassak, vehessek, tehát ingatlanos legyek. És akkor biztos én is valaki leszek, jó gazdag leszek, és végre valaki leszek, valaki, akit szeretnek, és akit. Aztán vettem egy Porsche-t, 911 Carrera-t, és automata sebváltóval veszek egy ilyen autót, elmegyek a apámhoz, és megmutatom neki,
2: and say, how do you like me now?
1: És megkérdezem tőle, hogy és hogy tetszem most neked, ha eddig nem tetszettem. De Istennek más tervei voltak.
3: Bilo je badnje veče.
2: And I hit my knees because I was in desperation.
3: I bacio sam se na koljena jer sam bio očajan.
2: Even though I had this real estate license.
1: Egyik husvét este karácsony estéjén egyszerűen ott letérdeltem, és teljesen azt éreztem, hogy és letérdeltem, és egyszerűen és elkezdtem imádkozni. Lehet, hogy teológiai nem helyes ima volt, mert ez volt a legőszintébb imádságom, ez volt. Én nem tudom, ki vagyok, ki vagyok, miért vagyok, és egyáltalán, hogy tudom-e. Ha te, ki vagy te, Jézus, Buddha vagy Gandhi, Uram. Csak kérem, tehát én nem tudom, ki vagy, hol vagy, és mi vagy, de én kérem a te segítségedet. És ebben a percben semmi nem történt. Csak egyszerűen éreztem valami békét magamban.
2: Of a burning bush.
3: Mojsije nije ostao stojeći ispred goreće grma.
2: But it was about 2 weeks after that.
1: Mózes sem állt, csak
2: I have to back up. I'm sorry.
1: Egyszerűen ott maradt az égő csipkebokornál. Mózes sem maradt ott.
2: Before I got my real estate license.
3: Prije nego što sam dobio svoju dozvolu za.
1: Se kicsit ugrálok, de bocsánatot kérek, mielőtt megkaptam az engedélyt ahhoz, hogy ingatlanos legyek.
3: Odlučio da se želi doći iz North Severne Caroline, Ohio.
1: Az én apám azt gondolta el, ahogy átjön Karolinából, visszajön Ohio-ba.
2: So we met at a bar.
1: Ő azt mondta, hogy ugye meglátogassa, illetve hogy ugye közelebb legyen az ő két fiához, és ezért meghívta őket. Hozott piát, mindent hozott, hogy akkor együtt lenne. Nagyon erős bocsánatot kért tőlünk, hogy ő nem volt jó apájuk, tehát nagyon tényleg őszintén megnyílt előttünk, és bocsánatot kért őte. És a lenyúlta a táskájába egy idő után, és kihúzott a táskájába két könyvet. Azt kell mondanom nektek, gyerekek, azt mondja, hogy a Szűz Mária jelenések voltak Medjugorjéba, Jugoszláviába. És akkor megkérdezik, hol, Medjú, milyen Medjú, mi hol, hol, minden, hol van Jugoszlávia. És itt van két könyv nektek, nektek el kell olvasnotok ezt a könyvet.
3: És te mislite, kako sam ja odgovorio na ponudu da pročitam te knjige.
1: És gondoljátok végig, hogy jutottam eddig, hogy elolvassam ezt a Medjugorje.
2: General audience version.
3: Okay, malo ćemo se ljepše izraziti.
2: I have no interest.
1: Aztán visszadobtuk neki, hogy egyszerűen csúnyán elmondva közöltem vele, hogy tegye oda azt a könyveket, ahova akarja. És utána gyorsan el kellett mellérnem azt, hogy ugye elérjem megkapjam a diplomát, a licenciát arra, hogy tudjam, hogy el tudjak menni. És mikor ugye megtörtént ez a térdre, és az őszinte segítségkérdés, megszólalt a telefon. És ekkor szólt a telefon, és a másik oldalon ott volt az én édesapám telefonát hívott, hogy hogy vagy, kérdezte.
3: Mondtam neki.
2: I have a company that's going to sponsor me.
3: Imam kompaniju koja me želi podržati.
2: And he said, "That's great, son. I'm so proud of you."
1: És ugye azt kérdezte, hogy én azt mondtam, hogy nagyon jól vagyok, mikor megkaptam a licenciát, el tudok kezdeni dolgozni, én már jól lesz, azt mondja, hogy szuper, nagyon jól csinálta. Nagyon jó, örülök neki, hogy elolvastad azt a könyvet, amit én adtam neked? És aztán mondtam neki, hogy nem, én nem olvastam el.
2: And he asked me, "Why didn't you read the book?"
3: On me pitao, a zašto nisi pročitao?
1: És miért nem olvastad el azt a könyvet?
2: I didn't read that book because I don't buy any of that Mary stuff.
3: I rekao sam, nisam pročitao tu knjigu jer mene ne zanimaju te stvari vezano za Mariju.
1: Azért nem olvastam, mert nem érdekelnek, hogy milyen ezek a különböző Szűz Máriával kapcsolatos dolgokkal. És miért nem olvasod ki a könyvet?
2: Tell me why you don't buy any of that Mary stuff.
3: I kaže mi zašto ne želiš prihvatiti ništa vezano za Mariju.
1: Sondja, menj le Jugoslavijába, és utána gyere vissza, hogy miért nem akarod elolvasni.
2: To show him what a fool he is.
3: Da dokažem kolika je bio glupan.
2: So in my pride I set out to read the book.
3: I u svom ponosu odlučio sam ipak pročitati tu knjigu.
1: Mondja, én azért nem olvastam el, és illetve nem akartam, de aztán végül is azt mondtam, hogy elkezdtem olvasni a könyvet azért, hogy bebizonyítsam neki, hogy mennyire hülyeség ez az egész, és hogy mennyire nincs igaza a szűnni. És elkezdtem olvasni a könyvet, először első fejezet, második fejezet, harmadik fejezet, negyedik fejezet, és elkezdtem sírni. És akkor éreztem meg, hogy valahol a Isten jelenlétét. És ebben a tíz éve először, ebben a tíz év után, hogy éreztem meg azt, amely a nagy önkeresésbe, hogy éreztem meg először, hogy Isten jelen van, és itt van velem, és valamit éreztem rá. És éretettem meg azt, hogy igen, a Medjugorjében valóban megjelent a mi égi édesanyánk, Szűz Mária.
2: Certainly I thought.
3: Ja sam svakako mislio.
2: There's going to be a
1: meeting
2: he's going to be sitting there waiting to tell me all about Medjugorje.
3: Tamo ću naći svećenika koji će mi sigurno htjeti kazati sve o Međugorju.
2: And I entered that do you think that I found
1: Azt kerestem egy olyan papot, aki mindent el fog mondani nekem a Međugorjéről.
3: Svećenika koji bi mi govorio o Međugorju.
2: No.
3: Ne.
1: És azt hittitek, hogy találtam olyan papot, aki tudott nekem mondani Međugorje? Nem találtam senkit.
2: And I looked out towards my right, towards the river.
3: I gledao sam prema rijeci s desne strane uz cestu.
2: And there was a billboard.
3: I tamo je bio jedan reklamni pano. I na njemu je pisalo
2: Medjugorje Conference.
3: Konferencija posvećena Medjugorju.
1: Mentem az úton, utaztam az úton, vezettem az automat, és ugye ebből a keresés folytam, és egyszer csak oldalt egy...
2: And the rosary extended in
1: prayer. És egyszer csak láttam, hogy... egy piros betűs kiírást, hogy Medjugorje konferencia.
3: Moram ići doma i zovnuti svoga
1: oca. És ezt megláttam, és ott volt a Szűz Mária, Medjugorje Szűz Mária képe, és hogy ott van, és akkor egyből haza kellett mennem, föl kellett hívnom a édesapámat. És aztán elkezdte mondani édesapám, hogy minden nap el kellett mondanom egy rózsafűzért.
3: Jósúvjék malo cigaretta.
1: És akkor le kell tenni a kávét, aztán a... Tehát az összes dolgot mondta, hogy tegyük le mindent, és menden, és ugye minden nap el kellett menni kétszer vagy háromszor, tehát a hetente kétszer misére, és utána apám az újra ugyan megnősült egy másik hölgyet vett feleségül ebben a változása után, aki ugyan nem élte meg teljesen a hitéletét, nem élte teljesen, de mégis valahogy mindig ő elmondta a rózsafűzért minden nap is bevonta, és bevont engem is ebbe, mikor ott voltam náluk, hogy akkor hogy ő ele imádkozik, és éreztem, hogy valami megváltozik az én életemben. És ekkor volt, hogy ebbe így bevonódtunk ebbe a rózsafüzér imádkozásba, ugye ebben a új feleségével. Egyszer eldöntöttük a fiamat, hogy ugye lemondunk erről a bulizós, hívós életünkről. És ezzel a feleségével, aki csak ugye polgári eskü volt, és jöttek, és oda nézett minket, hogy azt mondja, ez az idő nem kell, ez nekem nem kell ez az élet, amit ti műveltek, és így itt nem akarok veletek élni, úgyhogy nekem ez nem kell, és elment. És aztán megjelent a édesanyánk, aki elkezdett velünk misére járni a testvéremmel. Én is visszamentem, és utána visszamentem én is az egyetemre tanulni, mert már Jézus ott volt az életembe, avval, hogy jeltünk, hogy a mamámmal mindig. És aztán, amikor megtudta ezt, hogy mi jártunk az édesanyámmal, az édesapánk is hozzánk csatódott. És megint egyszer jött velünk. Aztán utána már csak az anyukám meg az apám együtt jártak minden héten templomba, külön együtt. És aztán így ment, és egyre jobban többet beszélgettek, és minden, és megint megszólalt a telefonom egyik nap, valahonnan másen. És megint fölhívott a édesapám megint. Kérdezte, hogy mit csinál, és mit csinálsz most? Azt mondja, hogy hát abszolutórium, az utolsó vizsgámra készülök most, és nagyon a kollégiuma. Azt mondta, hogy kérlek, nagyon jó, hogy ott van vagy, mert hogy csinálj egy kávét, mert megyünk hozzád az édesanyáddal. Beszélni velünk. Egy komoly beszélgetés kávé mellett.
3: Nakon neobveznog razgovora,
2: my dad said to me,
1: az általános udvarias beszélgetés után,
3: Színe, znáš, da ja i tvoja mama idemo
1: na misiju. És utána mondja, hogy tudod-e, fiam, hogy mi ketten járunk, mindig együtt járunk anyáddal misére. Tudom, és hogy lemondtam a kávéről.
2: Then he proceeded to say,
3: a onda je nastavio govoriti,
1: és aztán mondta tovább,
3: tvoja mama,
1: a te anyád és én,
2: sacramental marriage in the Catholic Church from years ago.
3: Imamo sakramentalni brak.
1: És mi szentség régi házasságot kötünk sok-sok évvel ezelőtt bekötöttük, és mi azt gondoljuk, hogy nekünk újra együtt kell lennünk.
2: Your response and your applause
3: vas odgovori, vas pljesak
2: was not my response.
3: Nije bio moj odgovor.
2: My parents had already been married.
1: Ez a taps, ami tőletek jött, ez nem az én.
3: Bili oženjeni pa rastavljeni dva puta već prije toga.
1: Ez nem az én válaszom volt, mert az én fejemben nem ez volt, hanem az, hogy kétszer elváltak voltak már, és most megint össze, és hogy ez nem jó, ez nem így működik, hogy kibejárkálunk a házasságból. Azt látom, hogy együtt éltem, és azt is látom, hogy hogy szeretik Istent. Megnéztem őket.

0: kollekció din încălțăminte.
1: Nektek, amin én hajlandó vagyok részt venni, és most, és a mai napig így élnek együtt, és házasságban élnek. És ezt mind Szűz Máriának köszönhetem, mert hozzá a Medjugorjei Szűz Máriához, mert ő, mert hogy az édesanyja tudja, hogy kell tisztítani a házat, és ha eljön a házadba, akkor mindent a helyére tud rakni, és mindent elő tud készíteni a nagy takarításhoz. Amikor már mindent odarakott a maga helyére, és kitisztította ezért, minden szép és jó, és be van rendezve. És ez az, amit a Szűz Mária tett az én családommal. Eljött oda, még megerősített minket a katolikus hitünkben. A szüleim rendszeresen járnak templomba, idén már eljöttek Medjugorjeba, és meglátogatták Megidzsénen. És most rendszeresen járnak Medjugorján, és ezt mind Szűz Máriának köszönem.
2: To je ono što je Gospa učinila u našoj obitelji.
1: I šest činata mi családunkba, hogy rendet rakott.
2: Gospa je kazala.
1: És mit mondott Szűz Mária? Kedves gyerekeim, ha ti tudnátok, hogy mennyire szeretlek titeken, sírnátok az örömtől. Szűz anyánk az csak azt kívánja, hogy a szívünkben legyen egy isteni öröm, boldogság. És semmi más nem akar, csak békét.

0: üzenettel, amit Faustinának mondott. Emberiségnek nem lesz addig békéje,
1: vráti i uzdal moje božanské milosrdje.
0: Addig, míg vissza nem tér az én közvetítő szeretetembe.
1: Medjugorje duchovný center sveta.
0: Medjugorje az a lelki ismerete a világnak.
1: Perhaps
0: like van itt egy nyitott szökőkút a Medjugorjeban.
2: Come and drink from this font.
0: És gyertek ide ez a forráshoz, és
2: openly and copiously.
0: Okay, ebből a forrásból igyatok.
1: Pite otvoreno i bez ustezanja
0: sa. Igyatok ebből a forrásból nyíltan és minden vibe nélkül.
2: Thank you dear children.
1: Hvala vam draga djeco.
2: For having responded to my
0: call. Köszönöm.
1: Odazvali mome pozivu.
0: Köszönöm, hogy meghallgattatok engem, és meghallgattatok az én kiáltságomat. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük szépen.
3: Hvala Jasonu na njegovo siročanstvo i poticaj.
0: Köszönjük Jasonnak az ő tanúságtételéért.
3: Za življenje.
0: Ahogy megélte a Szűz Mária üzeneteit, és hogy tudta ezt átadni, és hogy mi minden történt.
3: Zaplesati, a onda ćemo se pripremiti za molitvo krunice i eucharistijsko slavlje.
0: Most még egy kicsit éneklünk, és táncolunk, és felkészülünk a rózsafüzér imádkozására, és a Szent Misére.

0: Dragi mladí, isi ostali vjernici.
1: Kedves fiatalok, és mindenki, aki itt van,
0: programom s molitvom Krunice,
1: és most folytatjuk a együtt, megint minél kevesebbet beszéljetek, minél kevesebb sétáljatok, még én most elmondjuk a rózsafűzért.
0: Molitveni prostor, i da se tako svi u njemu osjećamo, da u njemu možemo moliti, sudjelovati u euharistijskom slavlju.
1: Pa evo, molim vas, da se
0: pridržavate toga. Hvala vam za nekoliko trenutaka, započet ćemo s molitvom Krunice.
1: Neći pár perc múlva, elkezdjük a rózsafüzér imát, addig helyezkedjünk el. Ó,

0: Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, srce vas pozdravljam.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus és Szűz Mária.
0: Svim župljanima župe Međugorje i hodočasnicima koji su pristigli iz raznih krajeva svijeta.
1: Köszöntünk mindenkit, aki különböző világok jöttek, zarándokokat és utazókat, és minden, akik Međugorjeba jöttek.
0: Biblijska molitva, sva protkana svetim
1: pismom. Szent olvasó imádkozása, az a szív imája a Jézusé. És hogyha ezt mind szívből imádkozzuk, akkor ez átalakul, és eljut a megfelelő helyre, és a megfelelő meghallgatásra egészen Máriáig, amit Mária továbbít, és amit az ő szent fia Jézus Krisztus tett értünk. És most a mi égi édesanyánk hív a mostani imádságra, mint a legszentebb imádságra. És ez az ima egy így visszavezet minket ahhoz a és vissza az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztus, a mi Urunkba, aki fogadatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

0: Oče náš, ko jesi na nebesima, sveti si ime tvoje, dođi.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ahogy a földön, úgy, ahogy a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Nevidd minket kísértésbe, szabad is meg a gonosztól, amen. Üdvözlét Mária, teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus. Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki megerősíti a mi hitünket. Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki tökéletesítse szeretetünket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: U prvom radosnom otajstvu razmišljamo kako je anđeo Gabriel navijestio blaženoj djevici.
1: Először titokban arról elmélkedünk, hogy hogyan, ahogy megszólította Gabriel angyal az angyali üdvözletben Máriát.
0: Oče náš, ko jesi na nebesima,
1: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária.
3: Servicii Funerare Luigi vine în ajutorul dumneavoastră, oferindu-vă cu profesionalism, seriozitate și compasiune.
4: Si fie la prețuri accesibile sau de lux,
5: transport mortuar intern și internațional,
4: îmbrăcat îmbălsămat,
5: închiriere capac frigorific,
4: săparea gropii,
5: accesorii pentru înmormântări,
4: comenzi, coroane, cozonaci,
5: servicii catering,
4: iar plata se poate face și la ridicarea ajutorului de deces.
3: Servicii Funerare Luigi vă oferă gratuit medic constatator, precum și întocmirea și depunerea dosarului.
5: Servicii Funerare
2: Jesus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božia, Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
2: Svéta Mária, Majko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na času smrti naše. Amen.
6: Glory to the Father, and to the Son,
1: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Četko tako i sada i vazdaju vijeke vijekova.
0: Omo Isuse, oprosti nam naše grijehe.
1: O Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: U drugom radosnom tajstvu razmišljamo kako je blažena Djevica Marija pohodila svoju rođakinju svetu Elizabetu.
1: Második titokban arról nem emlékezünk, hogy hogy lágolta.
0: Blagoslovljen plod utrobe tvoje. Oče náš, koji jesi na nebesi,
1: svetim ime tvoje. Erzsébet látogatása, Szűz Mária látogatása Erzsébet.
0: Na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh náš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako im je otpuštamo dušnicima našim. I ne uvidi nas u nama.
1: Ne vidj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Zdravas Mária,
1: üdvözlégy Mária, Mária kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijeko.
0: Omo Isuse, oprosti nam naše grijehe.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg vétkeinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: U trećem radosnom tajstvu razmišljamo kako je blažena djevica Marija rodila Isusa u Betlehemu. I dok su bili ondje, navršilo je se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga prvorođenca, povi ga i položi u jasle. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mária, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mária, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Početko tako i sada gazde u vijeke vijekova.
0: O
3: Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, különös azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: U četvrtom radosnom tajstvu razmišljamo kako su blažena Djevica Marija i Sveti Josip prikazali Isusa u hramu.
1: Aki Pesensis a templomba bemutatta.
0: Poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu. Oče naš koji jesi
1: na... Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Daj nam danas i odpusti nam duge naše, kako i mi odpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Dios te salve Maria.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Szent Mária, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Az ötödik titok, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Svi koji su ga slušali, bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovi. Oče naš koji jesi na
0: nebesima, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova.
0: Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Nastavljamo moleći žalosna otajstva Gospine Krunice. U prvom žalosnom otajstvu razmišljamo kako si Isus znojio krvavim znojem u maslinskom vrtu.
1: A kad je bio smrtom, srnije se mu
0: i bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su
1: patne. Ire tünkvire veritike zet. Mi atyánko, ki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Svagdani daj nam danas i odpusti nam duge naše, kako i mi odpuštamo dušnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ești zurvan te velet. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na čas smrti naše, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsei, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na čas smrti naše, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na čas smrti naše, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na čas smrti naše, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na čas smrti naše, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na čas smrti naše, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na čas smrti naše, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na čas smrti naše, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na čas smrti naše, amen.
4: Glory be to the Father,
1: dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
2: Kako bi jaši na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadnak. Amen.

0: U drugom žalosnom tajstvu razmišljamo kako Isus
1: bio prebezan fajdalmas titok,
0: a ljudi koji su Isusa čuvali, udarujući ga, poigravali se njime i zastirući mu lice, zapitkivali ga, proreci tko te udario, i mnogim se drugim pogrdama nabacivali na nj. Oče naš koji jesi
1: na nebesima,
2: Amen.
1: Üdvözlődj Mária, kegyelem a teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott te mérnek gyümölcse
3: Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Üdvözlődj Mária, kegyelem a teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Üdvözlődj Mária, kegyelem a teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Üdvözlődj Mária, kegyelem a teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem a teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem a teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem a teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem a teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem a teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott.
0: Silencio.
1: Csend, silencio.

0: U trećem žalosnom otajstvu razmišljamo kako Isus bio okrunjen trnovom krunom.
1: A harmadik,
0: prilazili su mu i govorili, zdravo kralju židovski. Oče naš, ko jesi...
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mária,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
2: Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mária,
1: milosti. Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokkal, legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: vedoše da ga razapnu. Izlazeći nađu nekog čovjeka Cirenca imenom Šimuna i prisile ga da mu ponese križ. Oče náš, koji jesi na nebesu...
1: Jatjan, koki amen, nek ben vojt szent, tessék meg a te neved, jöjjön a te ország, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Daj nam danas i otpusti nam a duge naše, kako im je otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Svéta Mário, Májko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na časa smrti naše, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Svéta Mário, Májko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na časa smrti naše, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Svéta Mário, Májko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na časa smrti naše, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Svéta Mário, Májko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na časa smrti naše, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Svéta Mário, Májko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na časa smrti naše, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Svéta Mário, Májko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na časa smrti naše, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Svéta Mário, Májko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na časa smrti naše, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Svéta Mária, Májko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na časa smrti naše, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus.
2: Svéta Mária, Májko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na časa smrti naše, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus.
2: Svéta Mária, Májko Božia, moli za nás grešnike, sadaj na časa smrti naše, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Kako bijaš na početku, tako i sada i vas da i u vijeke vijekov, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.

0: U petom žalostnom tajstvu razmišljamo kako Isus raspet na križu.
1: A kitére tűnj keresztre feszítettek.
0: Zapéše, njega i te zločince, jednoga z desna, drugoga z lijeva. A Isus je govorio, oče oprosti im, jer ne znaju što čine.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentetessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: I ne uvidi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravos, Mária.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemet teljes, az Úr van.

0: te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom, bocsáss meg vétkeinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Kicked. I'm always the damn bullshit. I'm going to

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! Testvéreim, ismerjük be bűneiket, hogy méltón vehessünk részt a Szent Misén. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűzmáriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Romoli Morsé.
1: Könyörögjünk.
0: Svimokudzsin, imiloszerduni Bózsé.
1: Mindenható és irgalmas Istenünk, te Szent János áldozott papot csodálatos lelki pásztori buzgósággal tüntetted ki, add, hogy közbenjárására és példája nyomán szeretetünkkel megnyerjük testvéreinket Krisztusnak, és velük együtt eljussunk az örök dicsőségbe, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.

0: Čítanie knihy proroka Jeremie.
1: Olvasmány Jeremiás proféta könyvéből.
0: Úpravi Jeremie.
1: Az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz. Így szólt az Úr, a választott nép Istene. Írd le hozzád intézett igeimet egy könyvbe. Ezt mondja az Úr, bizony gyógyíthatatlan a sebed, halálos a sérülésed, nincs, aki bekötözne és gyógyulást hozna neked.
0: Nem a liekarani tvojoj.
1: Szeretőid nem gondolnak reád, feléd sem néznek most, hogy elborít a sok csapás. Fenyítésem nagy és kegyetlen, mert oly súlyosak bűneid. Sújtottalak, mert nagyok voltak gonoszságaid. Miért kiáltozol romlásod miatt?

0: hangzik onnan, örvendezők dalazenk. Már nem kisebb, inkább nagyobbá teszem, nem megalázom, inkább fölemelem népemet. Fiai dicsők lesznek, mint egykoron, gyülekezetük szilárdon fennmaradt színem előtt, sanyartgatóikat pedig megfenyítem. Vezér származik majd belőlük és fejedelem közülük. Színem elé engedem, úgyhogy elém járulhat.
1: Glavar njihov, iz njih će niknuti, vladar njihov, ispred njih će izaći. Pustit ću ga k sebi, da mi se približi.
0: Mert ki mernie életét kockáztatni, hogy elém járuljon, mondja az Úr, így ti az én népemmé lesztek, és én a ti Istenetek leszek. Ez az Isten igéje.

A te nevedet, Uram, a nemzetek majd félve tisztelik, és a föld minden királya vallja dicsőséged, mert felépíti az Úr Sion városát, és megjelenik dicsőségében, meghallgatja a szegények imáját,

nemzedéknek írják le mindezt, a születendő nép is az Urat magasztalja. Fölséges szentélyéből Isten letekint, az Úr a mennyből földünkre rátekintett, hogy meghallja a rabok sóhaját, és a halál fiait megmentse fogságukból.

Áid fiai, és biztonságban él ivadékuk színed előtt, hogy az Úr nevét hirdessék Sionban és Jeruzsálemben dicsőségét, amikor egybegyűlnek ott a népek és az országok, hogy az Úrnak szolgálja.

Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle, miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet. Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt. Halljátok és értsétek meg! Nem azt teszi az ember tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, azt teszi tisztátalanná. Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak. Tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaidon? Jézus ezt válaszolta. Tövestől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei atyám ültetett. Hagyjátok őket! Vak létükre vakok vezeti őjük. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik. Ezek az evangéliumok.

0: Medjugorje, jevert, prepum,
1: Medjugorje a kegyelmi termések kertje,
0: prepum,
1: Medjugorje a béke termésének kertje, Medjugorje a hit termésének kertje, Medjugorje az új élet termésének kertje, Medjugorje a mi Urunk Jézus kertje, ahol
0: novoga života.
1: Medjugorje a mi Urunk Jézus kertje, ahol Szűz Mária, Isten anyja, gyümölcsözően munkálkodik.
0: Iszuszova Máika, Máika Bozsia. Spomeni se Iszusza Krista.
1: Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus Dávid sarja feltámadt.
0: Od roda Davidova. Pisao Jézus.
1: Mondta, írja Szent Pál tanítványának, Timóteusnak. Gondolj Jézusra. Soha ne felejtsd el. Jézus feltámadt. Jézus él.
0: Jézus živi.
1: Jézus mindig jelen van. Emlékszel Jézusra, soha ne felejtsd el. Térj vissza Jézushoz, írja Leó pápa üzenetében. Térj vissza Jézushoz, Isten fiához. Hogyan térj vissza Jézushoz? Az evangéliummal, az Eucharisztiában, bűnbánat szentségében.
0: Evangélie, Eucharisztia, sacrament ispovjedi. Evangélie.
1: Jézus jelen van az evangéliumban. Az evangélium az ő szava, az Isten igéje, aki értünk emberré lett, egy mi közölünk, mert szeret téged, szeretné, hogy hívő legyél, álhatatos, és szeretné, hogy legyél szent. Az evangélium az Isten életének leírása, a názáreti Jézus Isten fiának személyében láthatóan a láthatatlan Istenről. Jézus jelen van az Eucharisztiában. Ő maga akart jelen lenni az oltári szentségben, Eucharisztiában. Ez az én testem. Ez az én vérem.
0: Moje krvi. Ovo je tijelo moje. Ovo je kalez moje krvi.
1: A Szentlélek és Krisztus szavai által ez a kenyér és ez a bor átváztoztatással már nem egyszerű tárgy, hanem valóságos jelenléte Krisztusnak, az ő teste és vére, lelke és istensége, a kenyér és a bor színében.
0: Njegova duša i božanstvo pod prilikama kruha i vina. I mi svoju vjeru ispovjedamo.
1: Amikor megvalljuk hitünket, és kimondjuk ámen, ami annyit jelent, hiszek, és ragaszkodom hozzád. Én Uram, én Istenem. Jézus jelen van a bűnbocsánat szentségében, amikor azt mondja, bűneid megbocsánatot nyertek, és menj békével, többé ne vétkezzél. Ezzel megtörténik a te személyes találkozásod Jézussal, ahogy Leó pápa írja az üzenetében.
0: Utom ozráciu instinzgoga i viero dostojnego života.
1: Ebben a légkörben az igazi és hittel teli életben Mária, Szűzmária te érted, imádkozik veled együtt. Boldog Szűzmária
0: Dievica Maria,
1: vezet. A boldogságos Szűzmária véd. A boldogságos Szűzmária soha nem hagy egyedül. Boldogságos Szűzmária mindig jelen van az életedben, ahogy jelen volt Jézus életében.
0: Nenametlivo, vierno i dielotvorno.
1: Állhatatosan, tehát félreállhatatlanul, hitben és folyton munkában gyümölcsözően. Higgyél a boldogságos Szűzmáriának, mondja
0: Májka,
1: a Szent Atya.
0: Da, Medjugorje, postane Nihov vert, Ali i tvoj vert.
1: Jézus, Urunk Jézus és Mária, az ő édesanyja, azt szerették volna, hogy Medjugorje egy, az ő kertjük legyen, és a tiéd. Kert, amelyik tele van kegyelemmel, kegyelem gyümölcsével, békével, hittel, új élettel, amelyik téged alkot, tehát növeszt, és örömmel eltelít.
0: Amen.
1: Na, örülök, hogy itt vagy. Gyere ebbe a kertbe, amelyik csodálatos, és amelyet külön neked készített Jézus és Mária. Amen.
2: Ostaćemo nekoliko trenutaka u šutnji, razmatrajući u srcu Božju riječ.
1: Egy kicsit csöndbe maradunk, és kicsit bele szívünkbe nézünk, hogy átérezzük az evangélium tanítását, Isten igéjét, szilenciumot.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Zvemogući Bože, ova žertva u čast tvojih zvetih očituje tvoju božansku moć i slavu. Zmjerno te molimo da nam udjeteli tvoje spasenje po Kristu gospodinu našemu.
2: Amen.
1: Gospodin z vama.
0: Zvur legyen veletek.
1: Gore srdza.
0: Emeljük feszünket.
1: Hvalodajmo gospodinu Bogu našemu.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Veredinium et justum est, ecum et salutare, nos tibi, Sante Pater, semper et ubique gratias agere, per filium dilectionis tue, Iesum Christum, verbum tuum, por quod cuncta fecisti, quem misisti nobis salvatorem et redentorem, incarnatum de Spiritu Santo, et ex virgine natum, qui voluntatem tuam adimplens et populum tibi santum acquirens, extendit manus cum pateretur, ut mortem solveret et resurrectionem manifestaret. Et ideo, cum angelis et omnibus santis, gloriam tuam predicamus, una voce dicentes.

0: Pomolimo se, kausto nas, je gospodim naucio moliti.
1: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk.
0: Zveti se ime tvoje, dolgi králjestvo voja, budi voja tvoja,
1: amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk, minden napi kenyerünket add meg nekünk, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
0: gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Spasitél janásega, Jézus a Krisztá.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Mir gospodni biovas das vama. Rúgite mir jedni drugima.
1: Az Úr békesség békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

az áldoztatás rendje volt megadva, az oltár előtt, az utakon mellett odafigyelve csendesen fogadjuk Jézust, aki táplál minket, és türelemmel vigyázzunk egymásra. Jézus szeretete üleljen át minket. Jöjjön hozzánk, vigyázzon ránk. Töltse föl szívünket, hogy mi is feléje tudjunk fordulni.

Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!

0: Può morirsi. Gospodine, svetivan Maria Vianney, vierno jedihelio, tvoja otajstva. I zazlušio viečnu radost. Daj da nas primljena pričest pridruži njegovoj slavi. Po Kristu, gospodinu našem.
1: Nekoliko obavijesti. Večerašnje misno slavlje predslavio je
2: apostolski
1: vikar s posebnom ulogom za župu Međugorje, monsignor Aldo Cavalli. Oče nadbiskupe, hvala vam.
2: Monsignor Aldo Cavalli, ešekim biskupim. Köszönjük, hogy bemutatott Szent Tavát, és hogy elvállalta ezt, és eljött hozzánk.

0: Gospodin s váma.
1: Az Úr legyen veletek.
0: Gospodnie blagoslovljeno.
1: Áldott legyen az Úr neve.
0: U imenu Gospodina.
1: Az Úr a mi segítségünk.
0: Blagoslovjo vas zemokici Bog.
1: Áldjon meg bennetek a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Idite umiru.
1: Menjetek békével.

0: Kleknimo, ma, imolimo.
1: Térdeljünk le és imádkozzunk.
0: Vierujemo Boga, Otca Svemogućeg.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és föl.
0: Krista, Sina Njegova, Jedinoga, Gospodina Našega.
1: Ja, hiszek egy Isten, mindenható Atyában, mindenható,
0: aki ezeket is. Márie Dievice, Mučen pod Poncijem Pilatom, Raspetumroj pokopan, Sašao nad Pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca Svemogućega. Od onud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih,
1: oproštenje
0: grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima,
1: mi Atyánka, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Zdravo Mária, milost.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemet teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Slava Otcu,
1: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek.
0: Otče náš,
1: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Ocse nasz,
1: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Atya náš,
1: mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentetessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Králice Míra.
1: Szűz Mária, békeanya, könyörögj érettünk.

0: Dacă ești genul care prinde o
1: fel... Kedves Mare Rádió hallgatók, Medjugorjéból közvetítettük a ma délutáni ifjúsági fesztivál úgymond tanúságtételt, katekéziseket és rózsafűzért szentmisét. A továbbiakban a holnapi nap folyamán is szerdán délelőtt szentmisét közvetítünk 8 órától, majd imaszándék és rózsafűzér imádságát után szintén visszatérünk a Mladi Festre Medjugorjéba, ahonnan a reggeli imád katekézis tanúságtételeket fogjuk közvetíteni egészen egy óráig, egy óra előtt pedig egy pár perccel egy újabb műsor ismertetővel jelentkezünk. Holnap délután szintén 17 órától kb. Eddig az óráig, 10 óráig szintén a Mladi Festet fogjuk közvetíteni Medjugorjéból. További szép estét kívánok mindenkinek, maradjanak a Mária Rádióval, szép álmokat, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtünk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, Te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem. És a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert Te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a Te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáit, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, kiszülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
2: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
2: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

0: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Cserháti Ildikó Alberta domonkos nővérrel Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a budapesti stúdióból, és szeretettel köszöntöm mai beszélgető társamat, Cserháti Ildikó Alberta domonkos nővért.
2: Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérjük Isten áldását erre a beszélgetésre, hívjuk a Szent Lelket, hogy legyen velünk, és amiket elmondunk, azokat a hallgatók is jól megértsék, és a szívükbe tudják vésni. Szent domonkos, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Kedves Alberta nővér, kérlek, mesélj nekünk a kezdetekről, a hivatásodról, hogyan alakult, kik voltak a legnagyobb hatással rád.
2: Amikor elkezdtem gondolkozni ezen a beszélgetésben, illetve elkezdtem hordozni, akkor nem a régmúlt jutott először eszembe, hanem a tavalyi év, amikor az az ajándék lehetett számomra, hogy tavaly ünnepelhettem azt, hogy 25 éve tettem fogadalmat, első fogadalmat, és akkor így ez is fogadalmas lettem. És nem azért, mert ez olyan kiemelkedő ünnep, nem azért említem meg, hanem igazából a készület miatt, és a készületben szeretnék így egy történetet elmesélni, ami így fontossá vált számomra, hogy még évekkel ezelőtt egy ezüst misés atya mesélt arról, hogy az ő plébános, amikor készültek erre az ezüst misére, akkor feldíszítette a templomot, a kaput virágokkal, az oltárt is, és akkor ment oda ez az ezüst misés atya, és kérdezte, hogy hát, illetve mondta az atyának, hogy hát nem kellett volna ezt a díszítést így miatta meg. És akkor mondta neki a plébános atya, hogy hát nem is miatta történik, hanem az Istennek készült ez a díszítés. És akkor ugye az atyában így elrendeződött, és úgy milyen megmaradt bennem, hogy minden ilyen jubileum, minden ilyen ünnepség az tényleg neki szól. Tényleg egy nagyon szép hálaadás lehet, és hónapokkal azelőtt az ünnepség előtt elkezdtem így végig gondolni mindazt, amiért így hálás vagyok a hivatásomba, és ez tette így különösen szépé ezt az ünnepet. Úgyhogy azért említem meg, mert így maga a készület volt számomra különösen szép út. És akkor, hogyha így visszaugrunk az időbe, akkor már elhangzott ez a 25-ös év. Nem 25 éve, hanem 28 éve léptem be a domonkos rendbe, a domonkos nővérekhez, de a hitem az hát előbb indult el, de nem sokkal-sokkal előbb, mert nem vallásos családban nőttem fel.
1: Nem vallásos környezetben indultál.
2: Igen. Tehát, hogy egy elvált szülők gyermekeként nőttem fel, egy lakótelepi környezetben, és 14 éves koromra szeretnék egy kicsit ránézni először, amikor így nem feltétlenül egy vallásos élményhez kötődik, de mégis fontos azt hiszem, hogy a hitem szempontjából. Anyukám egy művedési házban volt a portán, a recepción, és oda érkezett egyszer egy természetvédő kis egyetemista csapat, akik meghirdettek egy nomád tábort. És az osztálytársaimmal így lelkesen jelentkeztünk erre a nomád táborba. Ez a tábor, ez azért volt számomra fontos, mert egy lakótelepi gyereknek így kiszakadni teljesen ebből a modern környezetből egy abszolút nomád táborba, ahol sátorba laktunk, egy hétig nem is mentünk szinte lakott hely közelébe, ott főztünk, ott volt a mosakodási lehetőség lajtos kocsiból, tehát minden teljesen nomád körülmények között volt, és ahogy ezek a fiatalok, egyetemisták megmutatták, hogy közel hozták hozzánk a természetet, az nekem nagyon sokat jelentett. Egy hétig voltunk ott kint a Bakonyba, és nagyon, nagyon mély élményként maradt meg bennem. És ami ehhez a táborhoz kapcsolódik, az meg konkrétan egy olyan beszélgetés, hogy a csoportvezetőnk az utolsó este mindenkivel külön-külön 15-20 percet beszélgetett. És az rám nagyon nagy hatással volt, hogy külön tényleg személyesen valakinek így fontos vagyok. Pluszba így a anyukámon kívül, meg az otthoniakon kívül, akik azért nagyon szerettek engem, de mégis valahogy egy másfajta figyelmet kaptam. Valahogy kiderült ebből a beszélgetésből, hogy ezek a beszélgetések folytatódhatnak évközben is, mert meghívott ez a csoportvezetőm, ez az egyetemista lány, hogy nyugodtan menjek el hozzá, és beszélgethetek vele. És tulajdonképpen ez volt az ilyen első lelkivezetés, de nem mondhatjuk konkrétan annak, mert nem az Istenről szóltak ezek a beszélgetések, de sokat jelentett abból a szempontból, hogy megismertem magam, elkezdtem kinyílni, és a későbbi magammal akkor kezdtem el megismerkedni. Úgyhogy ez volt az első nagyon fontos lépés, úgy érzem. És akkor ezzel párhuzamosan bekerültem pont abba az időszakba egy középiskolába, ahol volt egy tanárom, aki máshogy viszonyult hozzánk, mint a többi tanár. Ha nem tanultunk, vagy ha többiek puskáztak, vagy hogyha valami olyat csináltunk, akkor nem csak egyszerűen elmondta, nagyon szigorú és következetes volt, hanem egy történettel, vagy valami más, hogy nem elkezdett minket nevelni, minket nagyobb kamaszokat, és nekem nagyon szimpatikus volt ez. És elkezdtem vágyni arra, hogy beszélgethessek ezzel a tanárnővel.
1: Véletlenül nem Rauscher Dórának hívták?
2: De. Igen. Ő volt a fizika-kémia tanárom, és hát erre a beszélgetésre várni kellett, vagy 2 évet, amire én megmertem szólítani, de a csoportvezetőmtől, ebből a természetvédő táboros csoportvezetőmtől kaptam egy könyvet ajándékba, Endem Michelnek a Momó című könyvét, ami nagy hatással volt rám, és akkor azt felhasználtam, és azzal együtt léptem oda ehhez a tanárnőhöz, és mondtam, hogy hát most kaptam ezt a könyvet, és hogyha van ideje, akkor olvassa el, szívesen kölcsönadom, és akkor szívesen beszélgettek is erről a könyvről. Aztán kiderült később, hogy ő egy picit bizonytalan volt abban, hogy mikor fogja tudni elolvasni, mert nagyon sok dolga volt, de egy influenzás lett, lebetegedett, és így pár napig ágyhoz volt kötve. És hát így sajnos hál' Istennek el tudta olvasni, ami azért volt számomra fontos, mert rájött arra, vagy így megérezte, hogy én komolyabban szeretnék vele beszélgetni. És akkor itt is elindult egy komolyabb beszélgetés, hogy szintén meghívott a lakására, és akkor 2 hetente, ahogy tudtunk, beszélgettünk. És akkor így pár hónap után rákérdezett arra, hogy nem szeretnék kicsit többet tudni a kereszténységről, mert hogy ő úgy érzi, hogy keresztény értékrend szerint élek, csak nem nagyon tudom, hogy ez mit jelent. És akkor mondtam, hogy de szívesen megismerem Jézust is, meg az egyházat is, csak így nem tudom, hogy merre induljak el. És akkor az ő vezetésével így elindultunk, és akkor az ő pártfogása alatt bekerültem a budapesti Domonkos templom közösségébe, elhívott oda vasárnap esti 6-os gitáros szentmisékre.
1: 90-es évek elején járunk, ugye?
2: Igen, akkor körülbelül, és aztán megkérdezte azt is, amikor 12-es lettem, hogy nem szeretnék első áldozó lenni, és mondtam, hogy de szívesen, és akkor bekerültem egy ilyen katekumen csoportba, ami ott volt a plébánián, fiatalokból állt, felnőttekből, és készültünk a húsvét vigiliáján tartandó keresztelésre, illetve első áldozás, ez egy nagyon mély élmény volt számomra. Az igentmondás az, hogy ott akkor kimondhattam azt, hogy én szeretném még jobban megismerni Jézust, és még közelebb kerülni hozzá.
1: Mondjuk el szerintem a hallgatóknak, hogy ki is ez a Rauscher Dóra, aki a tanárod volt.
2: Igen, hát ő most a Domonkos nővérek közösségében él, és a 90-es évek közepén ő is a tagja lett, tehát miután én birmálkoztam, és ő lett a birmaszülőm, akkor utána ő is belépett a Domonkos nővérekhez, és ott egy pár év után ő volt a közösségnek az előjárója sokáig, és ő, hát most is ott él Budakeszin, a budakeszi közösségben, és ezen az ezüst jubileumon így külön meg is köszöntem neki ezt az elmúlt, hát közel 30 évet, amíg ő így terelgetette, és hogy ahogy ő engem így kísért, hol közvetlenül, hol közvetve.
1: És ha visszakanyarodunk most oda, bocsánat a kitérőért, a 90-es években, akkor Rauscher Aliz, aki most már Dóra nővér, akkor Rauscher Aliz, ő matematika-fizika.
2: Fizika-kémia szakos.
1: Fizika-kémia szakos tanár volt, és hitoktatott is?
2: Nem. Engem csak fizika.
1: Csak elhívott téged oda, igen, a Tökélyúti templomba.
2: Igen. Ott abban az iskolában, ahol jártam, ott igazgató helyettes volt. Mm. Számomra meg fizikát és kémiát tanított. És akkor 2 év múlva, tehát 18 éves koromban voltam elsáldozó, 20 éves koromban birmálkozó, és akkor őt kértem meg birma szülőnek, és akkor ő elvállalta, bár akkor már tudta, hogy a birmálkozás után ő be fog lépni, vagy beköltözik a Domonkos nővérek közösségébe. És hát akkor elfogadtam azt, hogy nem baj, attól még én szeretném, ha ő lenne a birma szülőm. És akkor így készültünk akkor a pünkösd ünnepére, akkor volt azon a tájékon. Aztán ahogy beköltözött Szombathelyre a Domonkos nővérekhez, tehát ott lehetett csak vele beszélgetni, úgyhogy én sokat utaztam le, és akkor így a lelki vezetés az ott folytatódott, de én mindig csak hozzá mentem. Tehát én sokáig csak azért mentem oda, hogy tudjak vele beszélgetni. Még szeretném így megemlíteni, hogy a 12-es, 11-es korom körül volt egy ilyen nagyon szép, tiszta szerelmi kapcsolatom, ami így az egyetemisták ebből a táboros közösségből alakult ki, és ez nagyon tiszta volt, nagyon szép, és nagyon egyszerűen kezdődött, és egyszerűen fejeződött be, de nekem az nagyon sokat jelentett, hogy megtapasztalhattam azt, hogy van valaki, aki feltétlenül elfogad, szeret, és hogy ezt a szeretetet így megtapasztalhatom. És hát amikor ennek a kapcsolatnak vége lett, akkor én még mélyebben vágytam egy ilyen nagyon mély szeretetre, és hát kerestem a páromat, és ezért mondom azt, hogy szigorúan csak beszélgetni mentem Szombathelyre, tehát hogy nem az volt, hogy akkor ő oda került, és akkor én automatikusan utána beléptem. Teltek az évek, én jártam a főiskolára, tanárképző főiskolára, matematika-fizika szakra, a fizikát azt így szintén neki köszönhetem, hogy azt a szakot választottam, mert így ő élte elém ezt a tanári hivatást, amire én igen mondtam. És amikor a főiskolán párhuzamosan a Domonkos templom közösségébe is bekerültem mélyebben, akkor elkezdtem járni nagymarosi ifjúsági találkozókra, Mária Nostrai zarándoklatokra, és itt ismertem meg sok-sok olyan embert, hiteles papot és szerzetest, akiknek úgy nagyon vonzott a személyisége, vagy az elköteleződése. Nagyon sokat jelentett az, hogy így láttam, hogy együtt zarándokoltak velünk, együtt imádkoztak, ott vitték a hátizsákot, együtt éltek velünk. Azt vettem észre a főiskolás időmben, hogy egyre többször kerül a házasság gondolata mellé, így a szerzetesség gondolata is, és nem csak egymás mellett, hanem egy idő után már egyre többször foglalkoztatott a szerzetesség gondolata. És akkor ezt elmondtam Dóra nővérnek is, és ő megmondta, hogy hát akkor kezdjek el ezért imádkozni, fogalmazzak meg egy imát. Elkezdtem imádkozni, és amikor már egyre komolyabban éreztem a hívást, akkor ő tudatosan elküldött közösségekbe, Domboszkó nővéreihez, iskola nővérekhez, más közösségekbe, hogy nézzem meg, hogy hol érint, mi érint meg. De úgy igazából vonzott, a Domboszkó nővérek közössége vonzott a legjobban, de mégse tudtam most, hogy pontosan merre kell mennem. És akkor a másik ilyen nagyon fontos momentum volt az, hogy akkor ott volt a Domiban, a Domonkos templomban Mészáros József Domonkos atya is, és ő valamit megérezhetett, mert egy gyónás után azt kérdezte tőlem, hogy nem akarok-e a harmadrendiekhez belépni. És mondtam, hogy nem, mert én igazából azon gondolkozom, hogy szerzetesként vár engem az Isten. És akkor ő mondta, hogy akkor most menjek el Szombathelyre úgy, hogy ne csak beszélgetni, hanem sőt, hogyha nincs ott Dóra nővér, az lenne legjobb, hanem menjek egy nyíltapra, és nézzem meg, hogy mint Domonkos nővér el tudnám megképzelni így az életemet. És úgy az nagyon meglepett, hogy miért pont oda küld. És akkor elmentem, és akkor úgy tényleg megérintett az, hogy lehet, hogy ez az. De még mindig nagyon bizonytalan voltam, mert nagy volt bennem a vágy a radikalitásra, és a Teréz anya nővére, illetve a Domonkos nővérek így egymás mellett voltak bennem. És akkor a Domonkos atya segítségével egy pünkösd előtti szombaton csöndbe lehettem, imádkoztam rajta, és a nap végére így kitisztult, hogy nem véletlenül lehetek tanár, és akkor a tanárként inkább jobban fogom tudni szolgálni őt a Domonkos nővéreknél, mint a Teréz anya nővéreinél, és ugyan a nyugodtság, meg a béke volt a nap végére, és akkor ennek a lelki napnak a végén felhívtam telefonon Dóra nővért, és mondtam, hogy igen, azt hiszem, hogy Domonkos nővérekhez fogok jelentkezni, és akkor nem sokára be is alattam hivatalosan a jelentkezésemet. Ez kezdődött el 28 évvel ezelőtt ez az életem.
1: Nagyon jó, és azóta is ott vagy hűségesen a Domonkos nővérek kongregációjában.
2: Igen, igen, hát először Szombathelyen voltam 2 évig, aztán egészen korán már Kőszegre helyeztek, és gyakorlatilag 2000 óta vagyok Kőszegen 1 év kivételével, és 2000 óta tanítok ott az iskolánkban.
1: Az melyik Árpád iskolában tanítasz?
2: Az Árpádházi Szent Margit óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium a becsületes neve. Ez egy nagy intézményünk, hál' Istennek.
1: Hittant is tanítasz?
2: Hát most éppen tanítok hittan, de elsősorban matematikát szoktam tanítani, matematikát, illetve fizikát.
1: Melyik a kedvenced?
2: Hát most a matematika.
1: Matematika?
2: Igen, igen. Illetve hát a hittant is szeretem nagyon, de úgy a matematikán keresztül is próbálom így a gyerekeket így meghívni a közös gondolkodásra, meg rácsodálkozásra.
1: Vajon éppen ezt akarom kérdezni, hogy vajon mennyire másként tanít egy szerzetes nővér, mint egy világi ember, vagy mint egy nem hívő? Hogy tudod a matematikát úgy megközelíteni, hogy a gyerekeknek átjöjjön a te hitedből valami?
2: Ezen is gondolkoztam, és nyilván nem minden órán lehet ezt így átadni, de vannak azért témakörök, amikor jobban, és megemlítek egyet, ami így különösen is szépen megmaradt bennem. A 6. geometria témakörben van a tengelyes szimetria, aminek a bevezetésképpen én nagyon sokszor elmesélem a hópelyheknek a szimetriáját, és azt, hogy egy amerikai fényképész rengeteg hópelyhet lefényképezett még a kezdetek kezdetén, és arra jött rá, hogy minden hópely teljesen más. Mindegyiknek 6 szimmetriája van, de teljesen más, hogy épül fel a kristály szerkezete, és számomra az ön Isten bizonyíték, ami róla szól, hogy minden hópely tényleg egy csodaszép és más teremtmény. És akkor így ezt el szoktam mesélni a gyerekeknek, ezen keresztül így beszélgetünk még egy csomó természeti jelenségről, ami szintén szimmetrikus. Volt egyszer egy 8. visszajelzésbe, hogy ő neki nagyon mélyen megmaradt ez a 6. óra, és neki nagyon fontos volt a hitében, hogy én azt akkor elmeséltem. És így próbálok, ha lehet, akkor próbálok megállni, és nyilván nem minden órán lehetséges ez, de oda viszem, szóval szívesen meg bátran oda viszem a hitemet az órára.
1: Szóval úgy érzed, megtaláltad a helyedet?
2: Igen, igen, abszolút, tehát én teljesen.
1: Ez nagyon jó. De a hit oktattál a Domiban
2: igen,
1: is.
2: Igen, igen, igen.
1: Ugye?
2: Igen, igen, igen.
1: Amikor megismerkedtünk, akkor a kislányom óvodás volt, és ovis hittan tartottál
2: igen.
1: együtt Kubányi Anna Máriával, aki szintén azóta
2: igen,
1: a Domonkos nővérek között van. Ez sem lehet teljesen véletlen, már ott foglalkoztál a gyerekekkel egész fiatalon.
2: Igen, igen. Hát elsősorban ő mellette voltam, mert ő volt az, aki vezette ezeket a hittanokat, de szívesen voltam vele, és szívesen segítettem neki ott a kicsikkel.
1: Igen. Igen, ez is ott a Tököli úti.
2: Igen, igen, igen.
1: Akkoriban Domonkos templomban.
2: Igen, igen.
1: Volt.
2: Igen.
1: Mi van olyan fontos momentum a hitéletedben, amit szívesen megosztasz még a hallgatókkal?
2: Nagyon szeretem a búcsú beszédet, és onnan 3-4 mondatot hoztam. Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, és elkészítettem a helyet, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Ez a rész akkor jött hozzám nagyon közel, amikor a nagymamám nagyon beteg lett. Én már akkor a rendben voltam, de az egyik hétvégén kérte anyukám, hogy jöjjek fel, és ha lehet, akkor szombat-vasárnap legyek én vele, mert nem tudtam megoldani máshogy, hogy ő otthon legyen. És akkor tényleg már sokat feküdt, szinte csak feküdt. Elhoztam ezt a szentírási részt, hogy elolvassam neki. Ezt megelőzte azért az, hogy pár hónappal előtte el tudtam hívni hozzá egy atyát. Ő nem volt hívő, tehát nem úgy hívő nagymamaként van bennem, de mégis azt éreztem, hogy az egy nyitott. Szerettem volna elolvasni neki, de nem mertem. Tehát nem mertem felolvasni. Féltem attól, hogy ő megijedt, hogy akkor így nagyon közel van a halál. Tehát az egész helyzetben azt hiszem, hogy nagyon nagy félelem volt. És aztán visszautaztam Kőszegre, és akkor egy-két hónap után ő meghalt. Amikor itt intéztem a szentmisét, meg a temetést, akkor így beszéltem az ottani plébános atyával, de csak így az adatokat adtam meg, hogy szeretnék szentmisét mondatni, meg hogy akkor katolikus temetésben részesítse, de nem beszéltünk semmi részletet. És amikor eljött a temetés, a szertartás, akkor az evangéliumi részek közül az atya ezt olvasta fel. És akkor ott azt éreztem, hogy ott a föld és az ég összeér, és hogy minthogyha így a nagymamám mondta volna, hogy már ott vagyok, meg hogy nem baj, meg hogy szeret, meg... Szóval, hogy nagyon sok minden így akkor ott közel jött, és azért is volt ez így különösen fontos, mert se kresztyénsként tudom, hogy ott több szentírási rész van megadva, és hogy pont ezt olvasta az atya, az nekem... Hát ilyen nagyon mély találkozás volt az Istennel, meg a transzcendenssel, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a tapasztalatért, és azért ez a szentírási rész úgy különösen közel van hozzám.
1: Ez nagyon jó. Aha. Ezek döbbenetesen megerősítőek az ilyenek.
2: Igen, igen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, hogy elmondhattam.
0: Cserháti Ildikó Albert a domonkos nővérrel, Murányi Nikolett beszélgetett.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Írja Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, 6. fejezet, 9. vers. Kedves Mári Rádió hallgatók! Világunkban annyi rosszat lehet hallani. Családok hullanak szét, emberi sorsok mennek tönkre, és igen, nem valami biztató a helyzet. Mintha Isten nem lenne jelen a világban. Sokan hiszik ezt, sokan mondják ezt. Szent Pál apostol arra bátorít, ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Minden nehézség, minden megpróbáltatás, kereszthordozás, élet tragédia ellenére is van egy érett megfogalmazás, egy érett mondat, egy igazán mély bölcsesség, amely talán ránk is igaz lehet. Minden vihar, minden nehézség, minden megpróbáltatás, minden akadály ellenére én úgy is teszem a jót. Talán ez a fajta szemlélet segíthet bennünket, hogy Isten országát építsük. És talán ezt nem könnyű kimondani, nem könnyű megélni, de a szívünk mégis odahúz Isten felé. Én úgy is teszem a jót. Nem azért, mert megköszönik, nem azért, mert viszonozzák, nem azért, mert meghálálják, hanem azért, mert a jó

igeiteket is. Mert a jóság, a szeretet az nem cserekkereskedelem, nem üzlet. A jó ember nem azért jó, mert mindenki megérdemli. Isten nem azért jó, mert minden egyes ember megérdemli azt. Hanem mert az ő szívében, Isten szívében és Isten szívéből jön a szeretet. A jó ember pedig azért tud jó maradni egy nehéz világban, egy rossz világban, egy nehéz helyzetben, mert az ő szívében ott él az Isten. És talán érezhetjük azt, hogy a jóságunkkal néha magányosak vagyunk, egyedül maradunk. Néha úgy érezzük, belefáradunk, elég volt a küzdelem, elég volt a harc. Hiszen csak mi próbálunk békét teremteni, mi próbálunk kiengesztelődni, mi próbálunk türelmesek maradni, mi próbálunk bocsánatot kérni, megbocsátani, talán csak mi figyelünk oda. De mégis hinnünk kell azt, hogy a jóság, mint ahogyan a kereszt áldozat, Isten üdvösség története nem hiába való. És talán a jóságnak nem mindig látjuk olyan hamar a gyümölcsét. Nem olyan gyorsan születeljük le azt. De higgyünk abban, hogy a kegyelem az mindig működik. És talán Isten, aki mindenhol és mindenben jelen van, mindent lát. És minden jó tettet feljegyez. Egy történet szerint egy idős néni minden reggel sepregetett a háza előtt. Ott a járdát, amely piszkos volt, amelyet sokszor falevelek borítottak. De ő mindig sepregetett, télen, nyáron, tavasszal vagy éppen ősszel. Sokan látták ezt, és egyszer csak megkérdezték. Tessék mondani, miért csinálja ezt? Hát úgysem veszi észre senki sem. Úgysem köszöni meg senki sem. Ez az idős néni elmosolyodott, és azt mondta, lehet. De én azt szeretném, hogy ahol elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. És kedves Mári Rádió hallgatók, értjük már a jóságnak a szemléletét, a mondandóját. Ez a keresztény embernek a lelkülete kell legyen. Ahol én elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. Ott egy kicsit több béke legyen, több jóság, több remény, több hit, több irgalom, több megbocsátás. Nem azért teszem a jót, mert mindenki megváltozik holnaptól. Lehet, hogy nem fog. De az én szívemben ott él az isteni szeretet. Nem tehetek másként. A jó ember, aki törekszik jó maradni ebben a világban, a jóságot akarja éltetni és élni, Istenhez hasonló. Mit mond az Úr Jézus? Isten minden nap felhozza a napot a jókra és a gonoszakra. Isten mindig ad esőt annak is, aki hálás, és annak is, aki hálátlan, Isten gyalázó. Miért? Mert Isten maga a jóság. Az ő szíve ilyen. És amikor mi ki tudunk tartani a jóban, amikor egy kicsit ki tudunk tartani, akkor őhozzá hasonlítunk. Kedves Mári Rádió hallgatók, és kedves Mári Rádió hallgató, ne engedd, hogy a világ keményé tegye a te szívedet. A sok nehézség, a megpróbáltatás, a kereszthordozás ellenére sem. Lehet, hogy nem mindig kapsz vissza abból a jóból, abból a szeretetből, abból a megbocsátásból, amit te adsz. És lehet, hogy nem is értékelik mindig azt, aki te vagy. A te jóságodat, a te szeretetedet. De akkor is jusson eszedbe. Én úgy is teszem a jót. A jóság nem gyengeség, hanem annak a jele, hogy Isten ott él bennünk. A jóság annak a jele, hogy Isten ott él bennünk, még ott él bennünk.
És lehet, hogy valaki éppen a te csendes

és jóságodból fogja újra elhinni, hogy a világban van még fény. A világban még van remény. Érdemes élni. A mai napon törekedjünk arra, hogy ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahová megyünk, ott a világ mindig egy kicsit szebb legyen utánunk, általunk. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek, az angyalok citeráján. Augusztus 5-e, Havas Boldogasszony napja. Ez a Mária ünnep eredetileg a szűzanya római főtemplomának, a Santa Maria Maggiore-nak a fölszentelési évfordulója. Az ünnepidővel az egyházban is egyetemessé vált. A müncheni kódex havi boldoganya, a Batthyányi kódex naptára pedig havi boldogasszony néven emlegeti. Az első magyar rózsafűzéres imádság és elmélkedésgyűjtemény, Tarnóczy István titkos értelmű Rózsa című műve Nagyszombatban került kiadásra 1676-ban. A könyv Szűz Máriának állít elmélkedésekből, imádságokból 4 koronát. Szűz Mária öröméről, keserűségéről, dicsőségéről és egyébről, valamint 8 Mária dicséretet is közöl. Az alábbi verses imádság a Szent Írásból származik. Dicséret havi boldogasszonyról. Máriához, friss forráshoz, úgy siess szomjú lélek, szomjúságát, fáradtságát, hogy enyhítse szívednek. Mit bánkódol, szomorkodol, ó, én keserves szívem! Mit bújdosol és futkosol, félvén rettegsz én lelkem? Talán fejed, s epet szíved akarod nyugosztalni? Avagy íját, s halálnyílát kívánod távoztatni? Tekints mennyben, s lásd e szűzben bánatod orvosságát. Ott sebednek, s életednek meglelet patikáját. A középkori Rómában szokás volt, hogy Mária ünnepeken a Santa Maria Maggiore bazilikában mise közben hófehér rózsaszirmokat hullajtottak a hívek közé. Napjainkban, augusztus 5-én, Havas Boldogasszony napján minden évben virágszirmok hullatásával emlékeznek az 358-ban történt csodás hóesésre a Santa Maria Maggiore bazilika előtt. Ebből keletkezett azután a templom elmondott eredet hagyománya.

Havas boldog asszony, Szűzanya téli csodája a nyárban. A Havas boldog asszony legendája szerint a 4. században, Liberius pápa idejében, Rómában egy János nevű gazdag patrícius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat a Szent Szűznek ajánlják fel. Álmokban megjelent Mária, és tudtukra adta, hogy azon a helyen, amelyet a nyári forróság ellenére másnap reggel augusztus 5-én hó fog borítani, emeljenek templomot a tiszteletére. Ugyanezt az álmat látta Liberius pápa is. A hó az Esquilinus hegyére hullott. Itt aztán fel is épült a bazilika, amelyet a havas vagy havi jelzővel illettek. Az 5. században Szent III. Sixtus pápa a templomot remek mozaik képekkel díszítette, annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária Isten anyai méltóságát. Az említett képek nyugatnak és keletnek Mária tiszteletében való egységét voltak hivatva képviselni. Emellett 3. Sixtus pápa a bazilika falába is bevésette a dogmát. Szűz Mária, Isten anya. A bazilikában, a főoltár alatt, kristályruhában őrzik a jászolerekjét, az újszülött Jézus betlehemi jászolának egyes részeit. A jászolerekje okán a bazilikát a jászolhoz melléknével is szokták illetni, ismert még a római Betlehem elnevezés is. A Santa Maria Maggiore bazilikában a 13. század óta egy régi Mária kép látható, amely a karjában a gyermek Jézus tartó szűzanyát bizánci köpenyben ábrázolja. A hagyomány szerint maga Szent Lukács evangélista festette a boldogságos szűzről, s az egyik Jeruzsálembe zarándokoló bizánci császárnő, Szent Ilona küldte a rokonának Bizáncba, ahol több másolatot is készítettek a képről. Nagy Szent Gergely pápa egy kegyetlenül pusztító pestis járvány idején elrendelte, hogy a kegyképet körmenetben hordozzák körül a városban. Ő maga is részt vett a könyörgő processzióban. A legenda szerint, amikor a körmenet Hadrián császár hatalmas síremlékéhez érkezett, a tömeg angyalkórus énekét hallotta. Menjek, királyné asszonya, örülj, szép szűz! Innen eredne a húsvéti antifóna. Ennek a jelenésnek az emlékét őrzi az Angyalvár névre változtatott mauzóleum. A kegyképről csak a jezsuiták készítettek másolatot. Magyarországon a kegykép a töröktől védő jelentéssel is gazdagodott. Érthető az is, hogy a hazai pestis járványok idején számos helyen ajánlotta magát a hívő nép a havas boldogasszony oltalmába. 1568-ban 5. Pius pápa vette fel a római kalendáriumba ünnepként. Mennyországnak királynéja, mennyországnak királynéja, irgalmasságnak szent anyja, tengernek ezer csillaga, üdvözlégy szép Szűz Mária. Légy segítője népednek, az elveszett bűnösöknek, kísérője Istenednek, anyja lettél teremtődnek. Halleluja! A kolozsvári ferences templom és kolostor a város legrégebbi részén az Óvárban, a Karolina téren álló műemlékegyüttes. A templom hivatalosan a Havas Boldogasszony temploma. A főoltárt a templommal együtt a Havas Boldogasszony tiszteletére emelték. Nevét a római Santa Maria Maggiore székesegyházról nyerte. A Havas Boldogasszony nagyon szép írott képét, azaz festményét Ettinger Mária szebeni lakos rendelte 1730-ban egy brassói mestertől. A kép alján felirat olvasható latin nyelven, melynek magyar fordítása a Havas Boldogasszony valóságos képe. Maga a kép a Rómában levő ősrégi Mária kép másolata. Havas Boldogasszony templomok vannak még az erdélyi Nyárátsején és Szépvízen, valamint a Szatmár megyei Fényen. Magyarországon legismertebb a Szeged alsóvárosi templom. Telek József ferences rendi szerzetes teológiai tanár, hitszónok írása havi boldogasszonyról.
Részlet. A mi hajdani magyar eleink, környülvétetvén itt a Tisza melléki térségen a ma vad erkölcsű napkeleti ellenségektől megszomorodtak, elbúsultak, ezért ezek is, amiként Dávid és Patricius, ugyan a hegyek tetejére tétetett titkos értelmű hegyre, magyar hazánk választott pártfogójára, a boldogságos Szűz Máriára emelték szemeiket, néki ajánlották vagyonnyokat, tőle vártak segítségét, és ihol, az irgalmas szűzanya mutatott eleinknek is itt, ahol ma összegyűltünk, egy szép havas helyet, jelentvén nékik, hogy építenének az örökös tiszteletére szent egyházat, melyben aztán ő minden időkben segítő havashegyre, s védelmező védőbástyája lenne Szöged városának. Úgy is lőn. Építettek előbb hihetős, a szögediek havi boldogasszony tiszteletére kisdett szent egyházat. Azután pedig a ma győzhetetlen magyar bajnok Corvinus Mátyás király, minek utána a bosnyai törököket megverte, és itt Szögeden országgyűlés tartott, önnön királyi költségével felemelte ezt a jeles szentegyházat, melyben havi boldog nagyasszonyunk az időtől fogva mind háborúban, mind békességben segítő havas hegye vala a Tisza melléki magyar népnek, úgyhogy néjai nagy emlékezetű Eszterházy Pál leírván a magyarországi csodákkal tündöklő szent hegyeket és képeket, ezt a szögedi havas hegyet is a bent lévő kegyesképpel azok közé számlálná, és a szögedi havi boldogasszonyt szögedi segítőnek nevezi, sőt a magyarországi csodálatos képekről írt litániában is ezeket a szókat említi. Maria auxiliatrix szegedinensis, ora pro nobis. Mária, szögedi segítő, könyörögj érettünk.

Vörös Sándor magyar költő, 7. szimfónia, korábban Mária mennybe menetele című vers kompozícióját a legigazibb alkotásai között tartotta számon a szerző. Újvári Edit, Vörös Sándor mariológiája című tanulmányában érdekes megállapításokat tesz a verset illetően. Ebben a versben épp oly természetességgel ötvöződik a középkori Mária kultuszbeli a nő, mint ahogyan az anya iránti egyéni érzelem erősíti a hitbéli elveket, az oltalmazó szeretetbe vedett gyermeki bizalmat, a halálfélelmen való felülemelkedést, a szentség és a csodálat érzéseit. A két alcím, Mária mennybe menetele, édesanyám emlékének kettős indítatást jelez. A Szűz Mária alakját övező misztika, a halálát követő mennybe menetel csodája és a költő édesanyjának 1952-ben bekövetkezett halála két egymást erősítő eszmei és érzelmi indítatást jelent Vörös számára. A Vatikáni Rádiónak adott interjúban a költő nem csak a katolikus egyetemességgel vet és miszticizmust vallja magáénak, hanem arra is utal, hogy édesanyja hite, hitének gyakorlása is meghatározó volt a katolicizmushoz való viszonyában. Annak ellenére, hogy evangélikus luteránus vagyok, édesanyám katolikus volt, és mindig a katolikus vallásban is éltem. Sokat olvastam életemben a katolikus misztikusokat. A katolicizmusból mindig igyekeztem sokat tanulni, sokat meríteni. Vörös vers szimfóniája 4 tételből épül föl. Az első tétel a halál diadaláról szól, a halott anya látványának sokkoló tényét mutatja be a maga esendőségében, a maga elesettségében. Az árny, a kő, a méz, a gyolcs, a vánkos a koponyabolt alatt, a halálos pólya, a vaslakat, a göröngy, amely kopog, szakad, nem nézi a test homályba, mint emelkedik a végső láng fölé, világot szétfeszít. Hanvában az ős rég arctalan, csontot gyűjt, arany arca van. Majd pedig a maga fenségében mutatkozik meg. A szív alatt, meleglugas árnyán, csillagkoronás királyi álom. Üdv néked, imába zárt kezek, szenté boruló fal ívei, dobozban két sor gyertyaszál, harmadba merült 10 hattyú szárny, viruló éj csukott virága. Imába simulnak a szép kezek, jóság feszülő pillérei, ujjak párás tetősora, eleven csönd, 10 anyaszárnya. A halál előző tételben ábrázolt diadalát a halál fölötti győzelem követi, amelynek rendkívüliségét természeti tünemény erősíti meg. Az égen két új hold delel. Az új hold a kezdet jelentésen túl ősi női jelkép, valamint a Mária ábrázolások egyik motívuma. Az apokalipszis napba öltözött asszonyaként holdsarlón állva és holdsarlótól övezve is megjelenítették. E fénylő keresztény látomást hanghatások teszik teljessé, amelyben egybeolvad a mennyei angyali zenekar, a temetői lélekharang és a feltámadás kürt harangja. Hárfák, fuvolák, hegedű sikolt, harang kong, kürt felel. A második tétel egy kórus megjelölésű, a gyermekét tartó Máriát dicsőítő pásztorének. A népi vallásosság naív hitét utánozza a tanúságtétel és a Mária iránti teljes odaadás. Láttuk őt gyermekével csillagfényén. Pásztorok vagyunk, juhok is vagyunk, nosza gyapjunkat lenyírjuk, nosza bőrünket lenyúzzuk, ösvényére ráborítjuk. A harmadik tétel hosszabb és bonyolultabb az előzőknél.
A himnikus szárnyalású Mária látomás és a Mária tisztelet egymást váltakoztatják. A nagyívű látomásos Mária himnuszt három tételmondat határolja el. Az első, az asszony ünnepe él a világon. A második, az anya lángja ég a világon. És végül, a szűz békéje leng a világon. A Mária tisztelet mély gyökerű vallási hagyományaiból e három pillér, az asszony, az anya és a szűz kiemelése jelzi, hogy Vöröst a szűzanya kultusz eszmeisége tartalma is foglalkoztatta. Az ünnep és a láng az e világot átjáró életelvekben fejezik ki Mária hatókörét. A harmadik szint viszont egy magasabb fokon a világ felett nyilvánítja ki a szűz ható erejét, amely leng a világon. A révbe igyekvő hajókat oltalmazó Stella Maris képe a holdcsarlós Madonna látomásával olvad egybe. Uszája villog a habok iramán, a homályos sárga égi sarlón. A versben Mária is megszólal. Magasztalom őt, aki méhemben fogant, és felemelte holdcsarlóm az égre, és csillagfüzért illesztett homlokomra, és az égi tej ösvényén viteti leplem, és az édesség viharával fúvatja fátylam, és eleven tüzekkel röpíti diadal szekerem, és seregekkel népesíti a győzelmi utam, és örök dal tornyait építi körülöttem. Így kívánja, mert nem fejthetik a léptem redői alatt forgó tüzes hadak, homályos nemzedékek. Az ítélet nem enyém. A mérleg, a bárd nem az én kezemben. Ütni nem tanultam, csak simogatni. Éheztetni sem, csak etetni. Sebezni sem, csak sebesülni. Hódítani sem, csak kérni. A harmadik tétel kiinduló képe a fájdalmas szűz, a Stabat Mater határtalan szenvedést jelképező alakja. Ő, ki a kereszt alatt állott, s a nyomorúságtól nem esett el, a kereszten tajtékzó világot bámulja riadt, kék gyermekszemmel. A negyedik tétel a beteljesedés. Mária mennybevitelének misztikuma. Az életforrás, az angyali seregek, a Mária dicsőségét ábrázol a szűzanya fölött lebegő Szentlélek galamb, mint a koronázó Szentháromság egyik tagja, és a mennyei karok jelennek meg. Virágcsengők királynéja, eléd gyűlve, körét forva, ezer testben harang szívver, sugár kupola imbolyogva, pára torony rengedezve, neked kondul, előtted vall. E mű alaphangját az egyik legmegrendítőbb emberi érzelem, az anya elvesztése miatti gyász adja, valamint a reményé és bizakodásá kristályosodott hit, ami az évezredeken átívelő istenanyai szimbolikát a katolikus istenanya kultuszban teljesíti ki. A négy tételt követő kóda zárja le a hetedik szimfóniát. Csillagpályák asszonya Mária, oltalmazd Máriát, édesanyámat. Szememtől elszakadt útján, ne érje bánat. Aki hallottad ezt a dalt, egy szilánkját annak a dalnak, melyből a világ szíve szakad meg, aki hallottad ezt a dalt, ocsúgy lomha szörnyeidből. A képek ehelyütt is a Mária szimbolikából erednek. A havasboldog asszony hócsodája, a fehérhez és hóeséshez társuló tisztaságot, szűziességet, szépséget is magába sűríti. A legyőzött mulandóság fölötti diadalt teljesíti be Mária, és ezzel az isteni megváltó tervet idéző hanggal szemben elnémul a pusztulás törvényét képviselő anyag. Győz az örök élet.
hallgat a föld láncos haragja. Mindent betölt a szárnyak hangja.

Isten áldása legyen a Mária Rádió minden hallgatójának életén. Köszönjük a figyelmet! Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok Citeráján.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa augusztusi ima szándéka a városi evangelizációért. A Szentatya videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. Leó pápa aláírta a Vatikán város új alaptörvényét. Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros.
1: Leó pápa augusztusi ima szándéka a város evangelizálásáért. 14. Leó közé tette augusztusi ima szándékát, és arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a város evangelizálásáért, hogy az Úr elkísérhesse azokat a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét. 14. Leó pápa arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy csatlakozzanak hozzá augusztusban a város evangelizációjáért folytatott imában. Július 31-én tették közzé a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa imavilág hálózata készített. Imájában Leó pápa arra kéri a jó pásztort, aki utcáinkon és tereinken jár, hogy lépjen be a magas épületekbe és az egyszerű városnegyedekbe, és csendben kísérje a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét.
2: Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares.
1: A Chicagóban született pápa elismeri, hogy bár a városok a szabadság és a lehetőségek helyei, az anonimitás és az elszigeteltség tereivé is válhatnak. Kifejezi reményét, hogy a városi környezet termékeny talajt biztosíthat az evangélium hirdetéséhez. A Szentatya azért is imádkozik, hogy a hívek tegyenek egyszerű és szeretetteljes gesztusokat, és ezt együtt tegyék egy olyan közösségként, amely előre halad és jelenléttel, illetve testvériséggel küzd a közöny és az elszigeteltség ellen. Ma a világ népességének közel 45%-a a városi területeken él. A demográfiai növekedés az emberek magas koncentrációjához vezetett, ami társadalmi és közösségi kihívásokat eredményez, beleértve a magányt is, amely sok ember, különösen a fiatalok mentális egészségét befolyásolja. A pápa ima világhálózatát 1844-ben alapították az ima apostolság néven, és a Jézus társaságára bízott pápai mű. Ferenc pápa 2020. decemberében ezt a pápai művet vatikáni alapítvánnyá tette, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, és több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkot, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat úgy éljék, hogy készen álljanak Isten küldetésére. A szervezet missziójának középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyek arra hívják tagjait, hogy az emberiség és az egyház küldetése által sürgető kihívásokra összpontosítsanak.
0: Leó pápa videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. 14. Leó pápa az augusztus 4-én kedden a Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával közített videóüzenetében szívélyes üdvözletét küldi és lelki közelségéről biztosítja a rumandai Kigaliban megrendezett Signis világkonferencián összegyűlteket. Reméli, hogy megfontolásai új lendületet adnak annak biztosítására, hogy a kommunikációs platformok az emberiség közös javát szolgálják. A Signis a Kommunikáció Katolikus Világszövetsége Róma székhelyjel. Korunkat gyakran nevezik digitális kornak, mivel életünk nagy részét a digitális technológia és az internet irányítja. A Szentatya a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megerősíti, hogy az online kommunikáció nem pusztán információ átadás, hanem egy kultúra megteremtése, mivel hatalmában áll formálni az emberek világ felfogását, és ezáltal mélyrehatóan befolyásolja a kollektív tudatot. E tekintetben a pápa bízik abban, hogy a digitális kommunikáció a kulturális harmóniáért és a környezeti jólétért témáról szóló gondolatai olyan módszereket keresnek, amelyekkel előmozdíthatja a kommunikáció stratégiákat és eszközöket, amelyek az igazság keresésére és az emberi méltóság tiszteletben tartására irányulnak. Így módon munkájuk olyan kultúrát épít, amely a közösség, a béke és a környezetvédelem evangélium értékeit tükrözi. A Szent Atya Szűz Mária az Egyház Anyja közbenjárásába ajánlja a konferencia minden részvevőjét, és azért imádkozik, hogy erőfeszítéseik tartós gyümölcsöket teremjenek, majd apostoli áldását adja rájuk, mint a bölcsesség és az erő zálogát az Úrban.
1: Leó pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét. 14. Leó új alaptörvényt bocsát ki, amely a 2023-as szöveg helyébe lép, hogy megfeleljen azon szükségletnek, miszerint szem előtt kell tartani a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. Az új törvény egyetlen jogalkotási szövegbe foglalja a 2025. novemberi motu proprio által már bevezetett módosítást, amely szerint a pápai bizottság elnöksége már nem kizárólag a bíborosoknak van fenntartva. Július 31-én csütörtökön, Loyolai Szent Ignác emléknapján 14. Leó pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét, amely, ahogy a preambulumában is kifejtésre kerül, szem előtt tartja a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. A törvény azonnal hatályba lép, felváltva a korábbi 2023. május 13-a óta hatályos alaptörvényt. 14. Leó által pápasága kezdetén kihirdetett új alaptörvény megerősíti és magában foglalja ezeket a módosításokat, amelyek az állam törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási funkcióit érintik.

0: Ezt a tisztséget most Raffaella Petrini nővér tölti be, aki egyben a kormányzóság elnöke is. Az új alaptörvény 8. cikkelye most kimondja. A pápai bizottság bíborosokból és más tagokból, köztük az elnökből áll, akiket a pápa nevez ki 5 évre. A végrehajtó funkcióval kapcsolatban az új törvény megerősíti a kormányzóság szerepét, amelynek szervezeti felépítése hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódját szolgálja, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ugyanakkor tovább tisztázza az elnök és a főtitkár felelősségi körét, valamint együttműködésüket. Kiemeli a főtitkár hivatalának intézményi jellegét is, jelezve ezzel, hogy a szerep egynél több személyre is bízható. Az igazságszolgáltatási feladatokat illetően a 22. cikkely első bekezdése kifejezetten megerősíti, hogy a törvény meghatározza az igazságszolgáltatási rendszer igazságügyi szerveit szabályozó jogi keretet. Az elmúlt években bevezetett jelentős reformoknak köszönhetően ez a törvény teljes mértékben garantálja az igazságszolgáltatás megfelelő működését. Ezzel a gondosan struktúrált megközelítéssel az új alaptörvény, amely elődeihez hasonlóan, ahogy a preambulumban is szerepel, alkotmányos identitást kíván adni Vatikán városállamnak, hatásköreinek és az azokból eredő feladatok gyakorlásának, továbbra is az állam minden más szabályának alapja és hivatkozási pontja, miközben megerősíti a vatikáni jogrend egyedi jellegét és autonómiáját. A preambulum megismétli a kormányzóság szerepét, amely hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódjának szolgálatában áll, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ahogyan a múltban is, a preambulum azzal zárul, hogy a kormányzó testületek és mindazok, akik felelős pozícióban, igazi egyházi szellemtől áthatva végzik tartós szolgálatukat az államért, meg vannak bízva mindazon hatalom gyakorlásával, amely a lateráni szerződés által meghatározott területre, valamint azon épületekre és területrészekre vonatkozik, ahol az állam vagy a Szentszék intézményei működnek, és ahol a nemzetközi jog értelmében személyes és funkcionális garanciák és mentelmi jogok vannak érvényben.
1: Karolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Augusztus 2-án vasárnap Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisét mutatott be a Guatemala városi székesegyházban a közép-amerikai országban tett látogatása során, amely a Szentszék és Guatemala közötti diplomáciai kapcsolatuk 90. évfordulójára emlékezik. Az evangélium hirdetésének vágya arra késztet minket, hogy az egész emberiséget átöleljük, és ne zárjunk el egyetlen utat sem, amely egy igazságosabb, testvériesebb és támogatóbb társadalom építéséhez vezethet, megtörve az egyenlőtlenség és a korrupció okozta megvetés, közöny és igazságtalanság ördögi körét. Parolin bíboros miután vasárnap reggel meglátogatta a kalkuttai Terézona idősek otthonát, szentmisét mutatott be a főváros katedrálisában, amelyen különböző egyházi, diplomáciai és polgári hatóságok vettek részt, köztük az ország elnöke és alelnöke, a guatemalai püspökök, az apostoli nuncius, papok, szerzetesek és több száz hívő. Prédikációja elején a bíboros átadta a Szentatya személyes üdvözletét a guatemalai népnek. A homília kezdetén mindenekelőtt szeretném átadni őszentsége 14. Leó pápa személyes üdvözletét, aki szeretettel gondol önökre és arra kért, hogy fejezzem ki közelségét és adjam át atyai áldását. Parolin bíboros megjegyezte, hogy az isteni gondviselés soha nem hagyta el a guatemalai népet, sem az itt élő egyházat. A Szentírás szavai nyomán megállapította, hogy csak Isten elégítheti ki az emberiség legmélyebb éhségét, és nem csak a kenyér utáni éhséget, hanem az értelem, a szeretet, a remény, a teljes, bőséges élet, az örök élet utáni szomjúságot is. Ti adjatok nekik enni, idézte a bíboros a vasárnapi evangéliumot, megállapítva, hogy ebben az emberi valóságban találja meg az egyház igazi hivatását. Elvinni az ige kenyerét és az eukarisztia kenyerét mindenkinek, mindenkor és mindenévé.

0: Ez az igény szükségszerűen arra késztet minket, hogy másokkal találkozzunk, bárhol is legyenek, és bármilyen helyzetben is legyenek, Izaiás próféta szavait ismételve: jöjjetek mindnyájan, kik szomjaztok, jöjjetek a vizekre, és akiknek nincsen pénzük, jöjjenek, egyenek. Krisztus kérése, ti adjatok nekik enni, azt sürgeti, hogy ne maradjunk közömbösek embertársaink szükségletei iránt. A világ szükségletei láttán ugyanis, mint a szegénység, a magány, az igazságtalanság és a szenvedés, amely gyakran a korrupció következményei, azt gondolhatjuk, hogy csak keveset tehetünk. Jézus azonban arra hív minket, hogy adjuk oda neki, amink van. Még ha az 5 kenyér és a 2 hal kevésnek is tűnik, a csoda pontosan akkor kezdődik, amikor a tanítványok Jézus kezébe adják csekély javaikat. Ugyanezt történik az életünkben is. Amikor az Úrnak adjuk időnket, képességeinket, nagy lelkűségünket, sőt korlátainkat is, ő megsokszorozza ezeket az ajándékokat mások, sokak javára. Tanította Pietro Parolin bíboros a guatemalai székesegyházban bemutatott szentmise homíliájában.
1: Szőul ad otthont az első keresztény konfuciánus kollokviumnak. A Vallásközi Párbeszéd dikasztériuma keresztény és konfuciánus vezetőket és tudósokat hív egybe, hogy megvizsgálják, hogyan segíthet a két hagyomány egy igazságosabb, békésebb és emberibb világ építésében. Keresztény és konfuciánus vallási vezetők, tudósok és képviselők gyűlnek össze augusztus 4-én és 5-én a szöuli Sogang Egyetemen az első keresztény konfuciánus kollokviumra. Az eseményt a Vallásközi Párbeszéd dikasztériuma szervezi a Koreai Katolikus Püspöki Konferenciával, a Sogang Egyetemmel és a Koreai Konfuciánus Akadémiával együttműködve. A kollokvium témája Új ég, új föld és Datong, nagy harmónia, nagy egység. Keresztény, konfuciánus párbeszéd egy ideális társadalom építéséért. Az augusztus 1-én kiadott közlemény szerint a résztvevők azt vizsgálják, hogy a kereszténység és a konfucianizmus hogyan inspirálhat közösen válaszokat a társadalom előtt álló legsürgetőbb kihívásokra. A sajtóközlemény megjegyezte, hogy a két hagyomány eltérő teológiai és filozófiai alapokon gyökerezik, hozzátették azonban, hogy a két vallási hagyomány osztozik a közös aggodalomban az emberi méltóság, az erkölcsi integritás, a felelős vezetés és a közjó iránt. A megbeszélések különösen a társadalmi széttöredezettségre, az erkölcsi bizonytalanságra, a környezetkárosodásra és a békét fenyegető veszélyekre összpontosítanak. A sajtóközlemény szerint a kollokvium várhatóan a keresztény-konfuciánus együttműködés folytatására szóló felhívással zárul, az oktatás, az etikai nevelés és a békeépítés területén. A szervezők remélik, hogy a találkozó a kereszténység és a konfucianizmus követői közötti párbeszéd tartós hagyományának kezdetét jelenti.
0: Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros. 98 éves korában, augusztus 3-án hétfő reggel a Maputói Központi Kórházban elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros, Xai-Xai emeritus püspöke, amelyet főpásztorként 28 éven át vezetett, mégpedig egy hosszantartó polgárháborús időszakban, amelynek végén az 1992. október 4-én Rómában aláírt béke megállapodása nyert el Mozambik belső szabadságát. Julio Duarte Langa volt a második bíboros a mozambiki egyház történetében. Halálával a bíborosi kollégium most 240 bíborosból áll, köztük 116 a választó és 124 a nem választó bíboros. Julio Duarte Lange 1927. október 27-én született Mangoncéban, és különösen arról volt ismert, hogy a polgárháború idején vezette a Xai-Xai egyházmegyét. A helyi dialektusok mélyreható szakértőjeként felügyelte a II. Vatikán zsinat szövegeinek fordítását Mozambik főbb nyelveire. 1957. június 9-én pappá szentelték a mozambiki főváros székesegyházában, és különböző tisztségeket töltött be a malaiszei misszióban. 1976. május 31-én 6. pápa kinevezte a João Belo egyházmegye püspökévé, amelynek ugyanazon év október 1-én Xai-Xai-ra változtatták a nevét. Október 24-én püspökké szentelték, és 28 éven át kormányozta az egyházmegyét. Szolgálata során arra törekedett, hogy életben tartsa és megerősítse a vallásgyakorlatot, és újjáélessze az egyházat egy különösen nehéz helyzetben lévő éhínség, járványok és természeti katasztrófán sújtott a területen. Ferenc pápa 2015. február 14-én nevezte ki bíborossá. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyveledi stúdióval köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynök atya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek

0: és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Kezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szentitka, akit érettünk vére, aki érettünk vérrel verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok. Nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited. A sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban. Víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

szól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett. Asszonyok!

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszony.

0: Mariana, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk,

0: Atyán, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szőtt egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen, hátára mért meg annyi ostorcsapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostorcsapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostorcsapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Tól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Mariannamen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szentitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszár jogarát kezében. Nézd meg őt jól, kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól, hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtövis égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

szól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Táján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

atyáján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tőzsel koronáztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Asszony.

Amen, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szenttitka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merül tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdezz, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lép, delsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehest. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Istenem, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Amen.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Nem, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: szorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket, most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmeskedj el. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Mariana, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat.

0: a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

kereskedő történetét választottam, aki igazi gyöngyöt keresett. És akkor megtalálta, akkor eladta mindenét, ami volt, hogy megvegye a gyöngyöt. Mert tudja, hogy pénz az jön és megy, infelállódik a pénz, elveszíthetik, kirabolják. De az a gyöngy az egyszerűen az életben. És meg kell ragadni. Különben elveszik. És ugyanígy van amúgy a barátság, hogy valakivel úgy érzed, hogy egy hullámhosszon vagytok, akkor utána kell menni, rá kell írni, mert akkor el fog veszni a lehetőség. Ugyanígy van a szerelem is, utána menni, megszólítani, különben elveszik, és aztán egy ilyen plátói szerelemé válik, ami igazság lenne. Ugyanígy van egy zeneszeretet. Én hegedülök. És egyszerűen volt bennem egy gondolat, hogy gyerekként szeretem volna hegedülni, de már bátortalan voltam mondani a szüleimnek. Felnőttként így újra elfogott ez az érzés, és mondom, kezdve van a zeneiskola, mikor, hanem most. És beiratkoztam, és az

több lett egy mesterhegedűt is, és ez is kapcsolódik a gyöngyhöz, mert eladásra kínálták, és én akkor döntenem kellett, hogy megveszem vagy nem. Ha nem veszem meg, akkor ez elúszik az a lehetőség egy életre. De ha megveszem, akkor ott ennyi marad is. És persze nem az anyagi kérdés, hanem az, hogy ez a készség, hogy teszel érte, vagy nem. És valóban másképpen szól egy mesterhegedű, mint egy gépileg készült tömegcikk. Valóban ki tudom fejezni a lubban az érzelmeimet, illetve hát olyan dalokat keresek, legyen az egy házi vagy világi dal, ami szépen meg tudja szólaltatni be a bennem lévő érzést. És ez külön irónia, hogy halássírűtként, mert nem úgy hallom vissza a hangot, de a rezgését érzem a hangszernek az arcomon, illetve ez is egy olyan közös kapcsolatot jelent a hangszer, ami személyessé teszi a hangszert, de elengedtem volna az érzést, hogy köszönöm szépen, nem érdekel ez a gondolat, hogy hegedűni szeretnék, akkor biztos, hogy nem tartanék ma hegedűt a kezemben.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-i üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Mai katekézi sorozatunk tovább megy az imádság témájával. Ruzsi testvér és a kalkuttai Szent Teréz anya gondolataival. Ruzsi testvér mondotta, hogy szerzetes testvéreim közül néhányan már évek óta Bangladesben élnek, osztozva a legszegényebbek sorsában, és egyikük ezt írta. Életünk leginkább a ciklontól és az áradásoktól függ. Szomszédjaink néha megkérdezik, miért vannak ezek a szerencsétlenségek. Talán olyan sokat vétkeztünk. Az emberi szív mélyén gyakran titkos félelem lakik. Isten megbüntet engem. 5 éves korában kis keresztlányom, Maris Honeli, egy nap zokogva jött oda hozzám, mondja Rózsé testvér. Örökbefogadó anyukája kórházban volt, és a kislány ezt mondta nekem. Mami beteg, az én hibám, túl erősen öleltem meg. Vajon honnan ered ez az erős bűntudatérzés már ilyen kiskorban? A gondolat, mely szerint Isten megbünteti az embert, az egyik legnagyobb akadályt gördíti a hit útjába. Mielőtt Istent ítélkező zsarnoknak vélnénk, Szent János tüzes szavai jussanak eszünkbe, Isten szeretet. Mi Istentől vagyunk, és Isten szeret minket. Szeressük egymást, mert Isten előbb szeretett bennünket. Itt kezdődik minden. Engedjük, hogy Isten szeressen bennünket. Ez azonban nem mindig ilyen egyszerű. Miért van az, hogy sok keresztény olyan nehezen hiszi el, hogy valaki szereti őt? Ezt mondogatják magukban, Isten másoknak megbocsát, de nekem nem. Felfoghatatlan bűntudat ragadta magával őket, ahelyett, hogy önmaguknak megbocsátanának. Ha erre nem tudnak eljutni, megtörtségükből mások vádolásába próbálnak menekülni, felhasználva az önvád és a gyanúsítás kegyetlen fegyverét. Ha a büntetéstől való félelem miatt szeretnénk az Istent, az nem is volna szeretet. Krisztus nem azt akarja, hogy bűntudatunk itasson át, hanem a bocsánat és a bizalom. Az emberek sokszor szigorúak. Isten maga azért jött közénk, hogy együttérzésébe burkoljon és részvétébe öltöztessen minket. Isten soha, de soha nem kínzója az emberi lelkiismeretnek. Életünk szövetét, mint egy gyönyörű ruháért, megbocsátásra szálával szövi nap, mint nap. Elrejti múltunkat Krisztus szívébe, jövőnkről pedig ő gondoskodik. A bocsánat bizonyossága, az evangélium leginkább hallatlan, leginkább hihetetlen és legbőkezűbb valósága. Minden másnál szabadabbá tesz. Isten szeret, még mielőtt te szeretnéd őt. Azt gondolod, hogy nem várod, de ő már vár téged. Azt mondod, nem vagyok méltó, de ő a tékozló fiú gyűrűjét húzza ujjadra. Ezen fordul az evangélium. Mindannyian tékozló fiak vagyunk, de amikor szolgaságod mélyéből feléje fordulsz, a keserűség eltűnik arcodról. Bocsánatad arra fakaszt. Isten megbocsátásának szemlélése kisugároz mindazon egyszerű szívekre, akik engedik magukat a lélektől vezetni. Egyesek azt mondják, ha Isten létezne, nem engedné meg a szerencsétlenséget, az igazságtalanságot, a betegséget. Közel 3000 évvel ezelőtt Illés próféta egy nap visszavonult a posztába, hogy Isten szavát meghallja. Előbb szélvihar kerekedett, majd földrengés rázta meg a területet, végül tűz csapott le mellette, és akkor Illés megértette, hogy Isten nem a természet erőiben van jelen. Isten nem a félelmet keltő hatalom eszközeivel akar letaglózni. Ő nem akarja sem a természeti csapásokat, sem a háborukat. Amikor minden lecsendesült, Illés meghallotta Istent a könnyű szellő fuvallatában. Meglepő valóság tárult eléje. Isten hangját a csendben lehet meghallani. Egyik nap Kalkuttában Teréz anyával a lepra telepre mentünk, mondja Rózsé testvér. Ott egy leprást láttam, aki csomb bőr karját égnek emelve így dadolt. Isten nem büntetéssel sújtott. Azért éneklek, mert betegségem következtében látogatott meg Isten. Ez az ember szerencsétlenségében is jól tudta, Istentől nem jön szenvedés.
Isten nem szerzője a rossznak, ám óriási kockázatot vállal a teremtésben, társául akar fogadni. Azt akarja, hogy az ember ne automataként vesse alá magát az ő akaratának, hanem szabadon válasszon az élete értelméről, szabadon szeressen vagy ne szeressen. És Krisztus sohasem tekint passzívan bárkinek szerencsétlen sorsára. A föltámadott mindenkit elkísér a szenvedés mélységeibe, s azonosul vele. Nekünk pedig az ő nevében megadatott, hogy osztozzunk mindazok szenvedésében, akik érthetetlen megpróbáltatások közé kerültek, és arra indít bennünket, hogy az ártatlanok szenvedését megkönnyítsük. Ha az emberi szorongás nem Istentől jön, hirtelennyében egyesek felfedezik, hogy mintegy megtisztultak leprájuktól. Ennek megértése egy bizonyos érettség elnyerését feltételezi, valamint, hogy átmenjen azon a belső sivatagon, példaként ugye elmondanék egy történetet, mondja Rozsé testvér, 1997-ben a Fülöp-szigeteken jártam, hogy részt vegyek a helyi fiatalok találkozóján, melyet szerzetes testvéreim készítettek elő hónapokon keresztül. Látogatást tettem egy idős asszonynál, jó néhány évvel korábban történt, hogy fia 7 év börtönbüntetést kapott, majd politikai okokból száműzték az országból. Amikor pedig hazatért volna, meggyilkolták. Abból az időből láttam egy újságban megjelent fotót róla, arcára az anyai együttérzés nyomta rá a bélyegét. Elbeszélgetve 81 éves nénivel, szívében a keserűség semmi jelét nem tapasztaltam. Meglepő szavaira mindmáig emlékszem, a megpróbáltatások megtisztítanak. Ő egyike azon idős embereknek, akikről elmondható, aki tudja, hogyan szeressen és hogyan szenvedjen, annak életét a derűs szépség ragyogja át. Ez annyira szép ez a mondat, kedves testvérek, hogy még egyszer elismételem, aki tudja, hogyan szeressen és hogyan szenvedjen, annak életét a derűs szépség ragyogja át. Megtörtént-e már veled, hogy bizonyos események sokkoló hatása miatt komoly megpróbáltatásokon mentél keresztül? Vagy talán megalázó módon legtisztább szándékaidat ferdítették el? Az alázatos imádság a lélek rejtett sebeinek gyógyítására törekszik. Ekkor az emberi szenvedés misztériuma lassan átváltozik. Az élő Isten lelke rálehel bennünk arra, ami fájó és törékeny. Sebeinkből élő vízforrást fakaszt. Általa a könnyek völgye élő források kertjévé változik. Örvendezzen az egyszerű szív. Szívünk békéjéből váratlanul evangéliumi öröm fakad. Minden ember Istene, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek felajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A Szentlélek által szeretetett szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk mélységeibe vésted. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket ránk bíztál. Egy rövid dal után folytatjuk. Maradjanak továbbra is velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Teréz anya mondotta, a titkom nagyon egyszerű, imádkozom. Az apostolok kérték Jézust, taníts minket imádkozni, hiszen gyakran látták őt imába merülve, és tudták, hogy ilyenkor atyával beszélget. Milyenek lehettek azok az imádságban eltöltött órák? Mindazt, amit arról tudunk, Jézus atya iránt érzett végtelen szeretetéből fakadt, atyám. Tanítványainak is megmutatta ezt a nagyon egyszerű ösvényt, hogy ők is közvetlenül szólhassanak Istenhez. A gyümölcsöző imának a szívből kell fakadnia, és Isten szívét kell megérintenie. Jézus hogyan tanította imádkozni tanítványait? Szólítsd Istent atyádnak, dicsőítsd és magasztald az ő nevét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Tedd meg akaratát, tőle kérd mindennapi kenyered, a lélek és a test táplálékát. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Kérd bűneid bocsánatát, hogy mi is meg tudjunk bocsátani másoknak. Kérd a kegyelmet, hogy szabadítson meg a gonosztól, ami bennünk és körülöttünk van. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne hagyj minket kísértésbe veszni, de szabadíts meg a gonosztól. A tökéletes ima nem a szavak mennyiségén múlik, hanem a vágyakozáson, amelynek tüze Jézus szívéig hatol. Vannak lelki emelkedőink és mélypontjaink, betegségeink és szenvedéseink, melyek keresztútunk részét alkotják. Bárkinek, aki teljes szívvel akarja őt követni, szenvedésében is osztoznia kell. Ezért van szükségünk az imára, ezért van szükségünk az élet kenyerére, ezért van szükségünk a szentségimádásra, ezért tartunk bűnbánatot. Gyakran bonyolítjuk az imát, ahogyan sok más dolgot is. Jézust osztatlan szeretettel kell szeretnünk, neked és nekem mindannyiunknak. Ez az osztatlan szeretet akkor lép működésbe, ha Jézus szavai szerint cselekszünk. Szeressetek, ahogyan én szerettelek titeket. A szeretet gyümölcse minden pillanatban érlelődik, és bárki számára elérhető. Mindenki szedhet belőlem érték nélkül. Jézus eljövet előtt Isten a maga fenségében, a teremtés csodálatos művében tündökölt. Amikor Jézus közénk érkezett, hasonlóvá lett hozzánk, mert az Atya annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Jézus pedig szerette Atyát, és azt akarta, hogy megtanuljunk imádkozni, szeretve egymást, ahogyan az Atya szerette őt. Sokszor elismételte, úgy szeretlek benneteket, ahogy az Atya szeret engem. Szeretetének mértéke a kereszt volt. Szeretete az élet kenyere lett számunkra. Azt szeretné, ha tiszta, egyszerű és alázatos szívvel imádkoznánk. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem tanulhattok meg igazán imádkozni, nem juthattok be a mennyek országába, és nem láthatjátok meg Istent. Olyanná lenni, mint a kis gyermek, azt jelenti egyé válni az Atyával. Szeretni az Atyát, békességben lenni vele, a mi Atyánkkal. Eljöttem hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a napot, befejezem a napot. Pihentesd meg tekintetet tekintetemben. Segíts, hogy munkámat barátságot biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat, hogy kitartsanak a lárma sivatagában is. Engedd, hogy áldott sugarait beragyogják elmém rejtett zúgait, és adj nekem erőt azokért, akiknek szükségük van rám.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Nonna asszony. Szent Nonna asszony Kappadokiában született 285 körül. Nonna keresztény szülők gyermeke volt. Pontusnak arról a vidékéről származott, amelynek lakói híresek voltak vadságukról. Nonna ebben a környezetben is megőrizte hitét szülei oltalma alatt. Házasságot kötött a nem keresztény, de később szentté vált Gergely városi tisztviselővel. Meg akarta nyerni férjét Krisztusnak, egyszer gyöngéd rábeszéléssel, máskor tartózkodással. Mindenekelőtt azonban Nonna egyszerű keresztény élete, kitartó imádsága és böjtölése lett Gergely számára a Krisztushoz vezető jel. Elérkezett az a nap, amelyen a férje kegyelemtől áthatva megkeresztelkedett, a másik nap, amelyen letette minden világi méltóságát. Pappá és Nazianus püspökévé szenteltette magát. Három gyermeket ajándékozott a férjének. A teológus Szent Gergelyt, ennek nővérét, Szent Gorgóniát és öccsét, Szent Cézáriuszt. Nonna tehát nem csak a halandó életet adta gyermekeinek, hanem az Istennel való halhatatlan élet számára is megszülte őket. Kétszeresen is anyja lett gyermekeinek. Hitvesi, anyai és háziasszonyi kötelességeit gondossággal és körültekintéssel látta el, mintha semmit sem tudott volna az Istennel való szakadatlan beszélgetésről is fordítva. Úgy szentelte magát Isten szolgálatának, mintha nem is lett volna családja. És a szeretet nem ismerte a család szűk határait. Az özvegyek és árvák, szomorkodók és szükséget szenvedők számára egyaránt megnyitotta a szívét és adakozó kezét. A földi adománnyal együtt önmagát is odaajándékozta a másiknak. Mások szenvedését úgy fogadta a szívébe, mint a sajátját, és így vitte Isten elé. Ehhez a szeretethez az erőt Nonna Istennel való kapcsolatából merítette. Gergely magasztalja rendszeres részvételét a zsolozsmában, mint egy oszlop. Úgy állt a zsoltár éneklés közben éjjel-nappal. Nonna nem tett semmi olyat, ami abban az időben rendkívüli vagy feltűnő lett volna. Alkalmazkodott az egyházi szokásokhoz és hagyományokhoz, és mindent élő hittel és szerető szívvel végzett. Így a talán kicsinek tűnő dolgok nagyokká váltak. Isten szerető lelkének sajátja volt, hogy minden emberit az isteninek rendeljen alá. Vasárnap és az egyházi ünnepeken ezért sohasem öltözött gyászruhába, sőt még fiának, Cézáriusznak a temetésén is a ragyogó ünnepi öltözetben jelent meg, mert az Istennél tudta őt. Erős hittel, áldozatként fogadta azt is, amikor Isten Gorgóniát, majd férjét is elvitte a földi életből. Hogy mennyire emberien és egyben milyen keresztényien történt mindez, kiderül azokból a szavakból, amelyeket Gergely apja sírbeszéde során intézett anyjához. Anyám, szomorúvá tesz az elválás. A remény nyújtson számodra örömet. Nincs már messze az a nap, amelyen véget ér a fájdalom. Röviddel férje elhunyta után, Isten Nonnát is elszólította az életből. Szent mise közben halt meg az oltár közelében, 374-ben, Nazianusban.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Nem az a feladatunk a Földön, hogy múzeum őrök legyünk, hanem hogy kertet gondozzunk. Kertet, amelyben árad az élet, és amely oly szép jövőre van hivatva. Mondta Szent 23. János.

0: Dicsőítessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Szédeke János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Nagy László vagyok. E-mail címünk, melyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már tudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. A címét a második évszázad végén kapta. Az igazi főszereplője maga az evangélium, és a mű célja, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje Jeruzsálemből egészen Rómáig. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács szír származású volt, és pogányból lett keresztény. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkösd ünnepével kezdődik. A helyszín pedig Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. A korabeli történetírók közül Josephus Flavius is alátámasztják az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét. Lukács a mű megírásához sok forrást használ. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiókiából származó arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig Pál apostol kortársairól gyűjtött és tartózkodásaink helyszínein található emlékeiből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően prozelitákat, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. A mai adásban az első fejezetet ismerjük meg együtt. Tartsanak velünk! Az első fejezetben arról olvasunk, hogy Jézus mennybe menetele után még 40 napig folyamatosan megjelent a tanítványoknak. Van jelentősége a 40-es számnak?
1: Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az apostolok cselekedetei könyvének az első fejezetéhez. És talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, hogy Szent Lukács, aki megírta az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit is, kezdettől ezt a két művet együtt akarta megalkotni. Ő bizonyos értelemben történészként ír Jézusnak az életéről, illetőleg a kereszténység születéséről. Arról hallunk az evangélium bevezetőjében, hogy igazolni akarja, meg akarja mutatni Teofilnak és a hozzá hasonló prozelitáknak, tehát a pogánságból megtért keresztényeknek, hogy azok a tanítások, amelyekre őket tanították, megbízhatóak, hitelesek, igazak. Ezt teszi Szent Lukács történészként, vagyis beilleszti Jézusnak az életét a világtörténelembe. Például emlékezünk arra, hogy a születésekor elmondja, hogy ki volt a római császár, ki volt Szíria helytartója, ki rendelte el azt a hatalmas népszámlálást. Vagy keresztelő János föllépésekor szintén elmondja, hogy Tiberius császár hanyadik évében kik voltak éppen a helytartók, a főpapok, lép föl keresztelő János. Megemlíti Szent Lukács a szemtanúkat. De ugyanakkor Szent Lukácsnak nem csak ez a történeti, profán oldalról megközelített igazolás van a szándékai között, hanem sokkal mélyebben üdvtörténeti módon akarja azt megmutatni, hogy Isten szándéka kezdettől ez volt, hogy az örömhírt, az üdvösség jó hírét eljuttassa a föld végső határáig. Ugyanis úgy tűnik, hogy a címzettjei azért bizonytalanodtak el. Teofil és sok más olyan prozelita, akik valaha a zsinagógába jártak. És megvoltak arról győződve, hogy ez az egyszerű ószövetségi hit az egyetlen Istenben, a Teremtőben, a Tíz Parancsban. Ez kristálytiszta, ez a vallásoknak úgymond a beteljesedése. Később azonban, amikor keresztények lettek, elfogadták Jézus örömhírét. Azt, hogy az idők teljességében. Isten titka, üdvösség terve beteljesedett Jézusban, az ő keresztjében, föltámadásában. Később azonban elbizonytalanodtak ebben. Azt gondolták, hogy egy kis, ismeretlen szektának lettek a tagjai, és talán vissza kellene térni az eredeti, tiszta, egyszerű mózesi hithez. Ezért ír Szent Lukács, őket akarja megerősíteni. És azt mutatja be, hogy Isten az üdv történetben hogyan vezeti az üdvösség szándékát, kincsét, hogyan adja először Isten népének, az Ószövetség népének, ott teljesedik be Jeruzsálemben az üdvösség nagy eseménye, de később akarja ezt adni az egész világnak. Az üdvösség jó híre Jeruzsálemből, a zsidóság fővárosából eljut Rómába, a pogányság fővárosába. Szent Lukácsnak ez a legfőbb célja, hogy megmutassa Isten üdvösség tervét, amely eljut a föld végső határáig, elsősorban a pogányokig. És éppen ezért Szent Lukács ábrázolja az evangéliumban az idő közepét, a legfontosabb pillanatot, Jézus életét. Így indul Jézus nyilvános működése, az Úr kegyelmének esztendeje következik be a názáreti zsinagógában, Jézus erről prédikál. De ugyanakkor Szent Lukács azt is világosan jelezni akarja, hogy ezután a beteljesedés, a történelem legfontosabb pillanata után jön egy következő korszak. Az egyház ideje, elsősorban majd, ahogy látni fogjuk, az ősegyház ideje, és lassan elindul Isten üdvösség terve Jeruzsálemtől Róma felé. Vagyis el akarja választani Szent Lukács a legfontosabb korszakot, Jézus életét a következő korszaktól, az egyház idejétől. Hadd említsem meg, hogy a Szent Lukácsról szóló talán legnagyszerűbb modern Biblia kommentár ezt a címet viseli, Die Mitte der Zeit, az idő közepe. Hans Konzelmannak a nagyszerű alkotása. Szent Lukács bemutatja, hogy Jézus élete, az evangélium, az egész történelemnek a csúcspontja. És aztán ebből bontakozik ki Isten üdvösség terve, amely később eljut Rómáig, a pogányvilágig. A 41 szám, amit itt hallunk, hogy Jézus 40 napon át jelent meg, tulajdonképpen ezt szolgálja, ezt a határpontot akarja világossá tenni Szent Lukács, hogy lezárul Jézus ideje. 40 napon át még a tanítványokkal van, de utána, a mennybe menetele után elindul az egyház korszaka. Kiárad a Szentlélek, és küldi az apostolokat, hogy tegyenek Jézusról tanúságot. Honnan ered ez a 40-es szám? Ha a Bibliában szétnézünk, nagyon sok helyen találkozunk vele. A zsidóság számára tudjuk, hogy a számoknak van különleges jelentősége. Hallunk például arról, hogy Mózes 40 nap és 40 éjjel volt fönt a Sínai hegyen, Istennel. Ott kapja meg a 10 parancsolat kőtábláit, amikor onnan lejön, az arca ragyog. Vagy hallunk arról, hogy a választott nép 40 éven át vándorol a pusztában. A 40-es szám egyébként kifejez egy nemzedéknyi időt is. A Biblia jelezni akarja, hogy az első nemzedék, amely nem volt méltó arra, hogy az ígéret földjére bejusson. Annak ellenére, hogy hatalmas csodákat élt át, mégsem tudott hinni. Az első nemzedék odavész a pusztában, és csak majd a gyermekeik, akiket ők egyébként annyira féltettek, és emiatt akartak visszamenni Egyiptomba, a gyermekeik majd bejutnak a tejjelmézzel folyó Kánaánba. A 40 év jelzi ennek a régi korszaknak, az egyiptomi mentalitásnak a végét, és egy új népnek a megszületését. Később hallunk arról, hogy Illés próféta 40 nap és 40 éjjel vándorol a Hóreb hegyéhez, hogy ott Istennel találkozzon. Jónás könyvében arról hallunk, hogy Jónás ezt prédikálja, még 40 nap és Ninive elpusztul. Vagy az evangélium elején arról hallunk, hogy Jézus 40 napon át van a pusztában. Innen ered a nagyböjtünk 40 napja is. Később aztán nagyon sok Biblián kívüli írásban is megjelenik a 40-es szám. Megtaláljuk például Ezrás 4. könyvében, a Szír Báruk könyvben és sok más helyen. Egy teljes és kerek szám, amellyel Lukács evangélista világos határt akar vonni Jézus nyilvános működése és aztán az egyház ideje között. Miért volt szükség ennek a határnak a nyilvános, a világos meghúzására? Azért is, mert nagyon hamar a kereszténységben megjelentek elhajló titkos tévtanítások. Az egyik legjelentősebb ezek közül a gnoszticizmus volt. És arra hivatkoztak, hogy Jézus a föltámadása után titokban még éveken át megjelent sokaknak és rájuk bízott titkos üzeneteket. Ezeket később le is írták, és ezekre akartak hivatkozni, hogy az evangélium tiszta tanítását, amelyek valóban Jézustól származó igazságok, üzenetek, ezt a tiszta tanítást meghamisítsák, átalakítsák. Szent Iréneusz például megemlékezik arról, hogy egyes gnosztikusok szerint Jézus még 18 hónapon át megjelent a föltámadása után. A Jakab apokrif evangélium azt írja, hogy még 550 napig ott volt a tanítványokkal, és egyeseknek titkos üzeneteket adott át. Egy másik gnosztikus irat, a Pistis Sophia, ezt írja, hogy még 11 éven át Jézus ott volt a tanítványokkal, és átadta nekik a legfontosabb tanításokat. Szent Lukács tehát világosan határt húz Jézusnak a földi működése, az általa átadott evangélium és az egyház ideje között. Mind a mai napig a nagy ünnepeinknek az időpontja erre támaszkodik, Lukács evangéliumára és az apostolok cselekedeteire. Így ünnepeljük Jézus mennybe menetelét, az áldozó csütörtök ünnepét 40 nappal húsvét után, és aztán pünkösdöt 50 nappal húsvét után.
0: A mennybe menetel írásánál a vízzel és szentlélekkel való keresztelésről ír Lukács. Mit jelent ebben a kontextusban a keresztelés szimbóluma? Mi miért a bérmálászót használjuk ma? Miért nem a szentlélekkel keresztelés? Mikor változott meg a szóhasználat, és van ennek jelentősége?
1: Keresztelő Jánosnak a prédikációjában halljuk azt, hogy János ezt mondja a népnek, én csak vízzel keresztelek titeket, de a nyomomba lép, aki hatalmasabb nálam, akinek a saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Szent Lukács erre utal, hogy keresztelő Jánosnak a jövendőlése, a mondata beteljesedik pünköstkor, amikor tűzben leszáll a Szentlélek. Jézus tűzzel fogja megkeresztelni a tanítványait, az apostolokat. Mit jelent ez a szó, hogy megkeresztelni? A magyar nyelvünkben talán félrevezető, hogy hasonlóan hangzik a szó, mint a kereszt. És azt gondoljuk, hogy a keresztség, a keresztelés csak a kereszténységen belül értelmezhető, és csak mint az első keresztényeknek és a megtérőknek a beavatása Jézus titkába. A szónak az eredeti jelentése azonban arám, illetőleg héber nyelven, ezt jelentette bemerítkezni, ahogyan keresztelő János a Jordán vizében bemerítette a bűnbánókat, fölkészítette őket a messiás fogadására. Bemerítkezni Isten kegyelmébe, szeretetébe, az ő titkába. És Jézus által ez kétfajta módon is beteljesedik. Amit keresztelő János előre jelzett a Jordán folyóban, ez beteljesedik először is Jézus keresztjében, amikor Isten szeretete kiárad a világra. És éppen ezért a keresztet, a megváltás nagy titkát Jézus egy helyen megkeresztelkedésnek mondja. Azt mondja a tanítványainak, meg kell még keresztelkednem egy keresztséggel. Mennyire szenvedek, amíg be nem teljesedik. Jézus a saját vérében, amit a kereszten kiont, ebben keresztelkedik meg. És minden keresztény, aki megkeresztelkedik, magára veszi ezt a megtisztító vért, amely újjáteremt amely a kegyelem, az isteni szeretet hatalmas forrása, lemossa a bűneinket és életet ad. De aztán nevezi a Szentírás a pünkösdöt is kerességnek, amikor a Szentlélek ereje betölti a tanítványokat, és átformálja őket. Ez is keresség, ahogyan Jézus mondja, Szentlélekkel és tűzzel fogtok megkeresztelkedni. Beteljesedik, amit keresztelő János valaha ígért. Vagyis a két nagy mű, a megváltás és a pünkösdi megszentelésnek a műve, húsvét és pünkösd, a fiú hatalmas műve az üdvösség történetben, és a Szentlélek hatalmas műve, mind a kettőt kerességnek nevezi a Szentírás, Isten kegyelmének kiáradása mind a kettő. Honnan ered a katolikus szóhasználatban a bérmálás szavunk? Szláv közvetítéssel a latin nyelvből ered. Latinul ugyanis a bérmálást a Szentlélek kegyelmének, erejének a kiszolgáltatását a bérmálás szentségében. Így nevezzük latinul confirmare, vagy firmare. És ebből a szóból jön szlávos kiejtéssel a firmből a birm, és ebből aztán például szlovákul birmoványe, horvátul szlovénul bermáti, és hasonló alakokban jelenik meg ez a latin szó, tehát a szláv nyelvekben is innen veszi át a magyar, és alakul ki a mi szavunk bérmálás. Confirmare ezt jelenti, hogy megerősíteni. A Szentlélek ugyanis megerősít minket a hitben. Ezt ígéri Jézus, erő tölt el majd titeket a magasból. Vagy azt halljuk Jézusról, hogy az Úristen fölkente őt Szentlélekkel és hatalommal. Ő az, aki a lélek erejével megy ki a pusztába, vagy Isten ujjával, Isten lelkével űzi ki a gonosz lelkeket. Halljuk azt a példabeszédet is, hogy az erős ember, vagyis a gonosz, őrzi a házát, és ott tartja a kincseit, a zsákmányát, vagyis a betegeket, a megszállottakat. És Jézus eljön, mint még erősebb. A Szentlélek erejével a gonoszt megkötözi, és a zsákmányát, a betegeket, a megszállottakat megszabadítja. A Szentlélek tehát Isten erejét adja. Erre szolgál aztán a bérmáláskor is a Szentlélek hét ajándékának a megemlítése, amely Izajás könyvének a 11. fejezetéből van, kiárasztja Isten a lelkét a messiásra és a messiás követőire is. És a hét ajándék közül az egyik az erősség lelke. A bérmálásban a Szentlélek megerősít. A felnőtt keresztény élet küzdelmeire ad erőt a fiataloknak, a felnőtteknek, akik ebben a szentségben részesülnek. Erre is utal a krizmával való megkenés. A régi keresztények emlegették ezzel kapcsolatban, ezt is kifejezte számukra ez a szimbólum, hogy a birkózók mielőtt küzdenének, megkenik a testüket olajjal. Azért, hogy az ellenfélnek a fogásai lecsusszanak róluk, hogy meg tudjanak vele küzdeni. A bérmálásban a szent olaj kifejezi ezt, hogy fölkészülünk a gonosszal, a sátánnal való küzdelemre, és hogy az ő fogásai lecsusszanak rólunk, hogy hely tudjunk állni ebben a harcban, ebben erősít meg minket a Szentlélek. Ugyanerre utalt a régi bérmálási szertartásban az a kis pofon is, amit a püspök adott a bérmálkozónak. Ez arra utalt, hogy az életben nem lesz mindig könnyű kereszténynek lenni. Fog kapni a keresztény ember pofonokat is, üldöztetést. Vállalnia kell ezt a tanúság tételért, a hite megvallásáért, bátran kell vállalnia az üldöztetést, a kigúnyolást, azt, hogy háttérbe szorítják, sőt esetleg a vértanúságot is. Erre akar fölkészíteni a bérmálást, tehát megerősít a felnőtt keresztény életre, a Szentlélek ereje, kegyelme fölvértezi a megbérmálandó fiatalt, illetőleg felnőttet. Vagyis ez a szavunk a bérmálás, latinból ered, konfirmáció, ezt jelenti megerősítés a Szentlélek kerességének, a pünkösdi titoknak ezt a dimenzióját emeli ki, hogy a Szentlélek erőt ad, a keresség kegyelmét teljessé teszi, a küzdelemre, a hit megvallására, a felnőtt keresztény életre tölti be erővel, kegyelemmel a megbírmáltat.
0: Amikor Jézus eltűnt az égben, az apostolok szem elől, ők csak álltak ott és bámulták az eget. Az angyalok figyelmeztették aztán őket, hogy igen, ez a valóság, és Jézus majd ugyanígy érkezik vissza, ahogyan elment közülük. Ezek után az asszonyokkal összegyűltek és imádkoztak Jeruzsálemben. Az írás szerint álhatatosan imádkoztak egy szívvel és lélekkel. Képzeljük magunkat ebbe a történetbe, és tegyük fel a kérdést. Milyen mély és meghatározó pillanat lehetett az apostolok számára az, hogy szemük láttára emelkedett Jézus a felhők közé?
1: A Bibliában hallunk egy-két olyan különleges szeméről, akiknek az élete végét a Biblia úgy ábrázolja, hogy följutnak Istenhez az égbe. Az első ilyen személy Hénok, akiről azt írja a Szentírás egy rövid, kicsit titokzatos mondatban, hogy 365 évig élt, ami nyilvánvalóan utal az év 365 napjára. És utána az Úr elvette, fölvette magához, és ő nem volt többé. Aztán hallunk nagyon hasonlót Illésről. Illés, amikor az élete végéhez ér, egy tűzszekér ragadja őt az égbe. A zsidó hagyomány hasonló dolgot mond el Mózesről, az ő élete végéről, aztán később apokrif iratok Ezrásról, Bárukról, a görög világban Herkulesről, vagy Nagy Sándorról. A Bibliának a leírása a külső formájában egy-két szimbólumot innen merít. A felhő, az angyalok, akik magyarázzák, hogy mi is ennek az eseménynek a jelentése, az üzenete, innen ezekből az ókori hagyományokból származnak. A hitigasságnak, az eseménynek a lényege azonban, amit átélnek az apostolok, az elsősorban az, hogy Jézus legyőzte a halált, a bűnt, a keresztjével, a föltámadásával diadalmaskodott, és helyet foglal az Atya jobbján. Ezt élik át, ezt látják az apostolok. Talán el is képzelhetjük, ahogy Szent Máté evangélista leírásában olvassuk, Jézus oda rendeli a tanítványokat egy megadott helyre, egy hegyhez, ahol találkozni akar velük. És talán elképzelhetjük, hogy a tanítványok, akiknek a hite összeomlott, akik úgy érezték, hogy talán mindaz, amiért addig lelkesedtek, tévedés volt. Jézus csúfos módon megölték, az ő gyönyörű örömhíre mégis hamisnak bizonyult, illetőleg elbukott ebben a világban. Talán kétségbeesve, talán kételkedve mennek oda, ahhoz a hegyhez, ahova Jézus rendeli őket. Hajnalban indulnak, összetört szívvel, kételyekkel a szívükben. Talán összesen jönnek egymással, hanem külön-külön várják azt, hogy fog-e történni valami. És egyszerre azt látjuk, hogy Jézus megjelenik. A tanítványok ámulattal nézik. Talán folynak is a könnyeik, hogy átélik, rádöbbennek arra, hogy mégiscsak igaz. Jézusban valóban az élő Isten lépett be ebbe a világba. Legyőzte a bűnt és a halált. A mennyei Atya jobbján ül. Ő a történelem ura, a kezdet és a vég. Ezt élik át a tanítványok. Ez a boldog fölismerés az, ami a mennybe menetelnek az eseménye leírása kapcsán bennük világossá válik, végérvényesen bizonyságot nyer. Ezt fejezi ki egyébként az ősegyháznak nagyon sok hitvallása, illetőleg Szent Pál apostol leveleinek egy-két fontos mondata. A Filippi levél második fejezetében egy gyönyörű Krisztus himnuszt hallunk. És többek között azt olvassuk, azt halljuk itt, hogy Jézus kiüresíti magát. Engedelmes lesz a halálig, mégpedig a kereszt halálig. S utána így folytatja a himnusz, ezért Isten fölmagasztalta őt. És olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágban. Isten fölmagasztalja Jézust, a keresztre feszített, a megalázott Krisztust a mennyei dicsőségbe emeli. Az efezusi levélben azt halljuk, hogy beteljesedik Jézusban az, amit a Zsoltárok könyvében olvasunk, fölmegy a mennybe, és magával viszi a foglyokat. Jézus leszáll az alvilágba, kiszabadítja onnan az ott várakozókat, az ő előtte elhunyt igazaknak a lelkeit. Ádámtól kezdve a pokol kapuit széttöri, és fölviszi őket a mennybe. Fölment az Úr a mennybe, fölment Jézus a mennybe, és magával vitte azokat, akik fogolyként az alvilág a halál hatalmában voltak. Kiszabadítja őket, és elviszi a mennyei dicsőségbe. Erre utal az is, amit János evangéliumában olvasunk, Mária Magdolna, amikor Jézussal találkozik, akkor átkarolja a lábait, de Jézus azt mondja, engedj, még nem mentem föl az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. De erre utal az a Krisztus himnusz is, amit az első Timóteus levélben hallunk. Így olvassuk, nagy dolog Istennek a titka, amely megjelent testben, vagyis megtestesült, igazolást nyert lélekben. A pünkösdre utal itt a gyönyörű őskeresztény himnusz. Angyaloknak megjelent, pogányoknak hirdették. Világszerte hittek benne, fölvétetett a dicsőségbe. Megint csak erről hallunk, Jézus fölvétetik, fölemelkedik Istennek a jobbjára, és ott helyet foglal. Jézus mennybe menetelekor angyalok állnak ott, és magyarázzák az eseményt. Azt mondják az apostoloknak, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki szemetek láttára az égbe emelkedett, így jön el majd újra. De most küldetésetek van, hogy menjetek, és tegyetek tanúságot őróla, Jeruzsálemtől kezdve Szamarián át a föld végső határáig. Ennek az üzenetnek nagyon fontos tartalma van az első keresztény közösségek számára. A keresztények közül nagyon sokan ugyanis, szinte megbabonázva, ott állnak éveken át az ég felé nézve, hogy Jézus mikor tér vissza. Az apostoloknak az ég felé emelkedő, ég felé tekintő kis csoportja, mintha erre is utalna, hogy az ősegyházban nagyon sokan megbabonázva várják Jézusnak a második eljövetelét. Nagyon sokan egyáltalán nem is dolgoznak, mert azt gondolják, hogy nagyon hamar Jézus visszatér, nem kell már a földi ügyekkel tovább foglalkoznunk. Nagyon sokan számolgatják azt, hogy mikor érkezik el a történelem beteljesedése, Jézus második eljövetele. Ezért is olvassuk Szent Péter apostol első levelében, hogy sokan Istent késedelmesnek tartják, hogy nem történik meg az ő dicsőséges második eljövetele. Ezzel kapcsolatban mondja Péter apostol, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer év, és ezer év annyi, mint egy nap. Az angyalnak az üzenete az apostolok számára ezt akarja világossá tenni, hogy nem az az egyház dolga, hogy megbabonázva az ég felé nézzen, és várja Jézusnak a második eljövetelét. Vagy akár számolgassa, hogy ez mikor következik be, ahogy a néhányan sajnos a mai keresztények közül is hasonlót tesznek. Jézus majd a maga idejében újra eljön. Nem az apostolok dolga, hogy tudják az időpontokat és a körülményeket, ahogyan ezt Jézus világossá teszi a számukra. Hanem mi a dolguk? Az, hogy menjenek, tegyék tanítványokká az egész világot, minden népet. Jézus mennybe menetelével elkezdődik az egyház ideje, amelynek az a legfőbb küldetése, célja, hogy az evangélium ereje, fénye, a Szentlélek kegyelme lassanként átjárja az egész világot. Jézus velük lesz, kíséri az ő ige hirdetésüket jelekkel és csodákkal a Szentlélek erejével. úgy, ahogyan ígérte, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam.
0: A fejezetben a mennybe menetelen kívül még Mátyás megválasztásáról olvasunk. Mátyással lettek a tanítványok újra 12-en. Miért pont rá esetett a választásuk? Ki volt Mátyás? Mit tudunk róla?
1: Jézus 12 apostolt választott ki. Ennek a számnak van egy nagyon fontos, szimbolikus, mély üzenete. Valaha Isten népe 12 törzsből állt. Jákobnak a 12 fia volt ennek a 12 törzsnek az eredete, az első 12 törzsfő, és ő rájuk épült aztán Isten népe, Izrael népe. Jézus egy új Izraelt, egy új Isten népét akar alapítani. Éppen ezért választ ki 12 tanítványt. Egy új Isten népe születik itt. Másfajta lesz, mint az eddigi. Az eddigi Isten népét a nemzeti odatartozás és a körülmetélkedés, a testen való jel tette Isten népének a tagjává. Jézus népét nem a nemzeti odatartozás határozza meg. Minden népből hívja meg majd az ő tanítványait. Minden néphez küldi őket. A titokzatos jel nem a testükön lesz, hanem a keresztség által. A Szentlélek kegyelmének a kiárasztása által lesznek ennek az új népnek a tagjai. Az ószövetségi nép alaptörvénye a 10 parancs volt. Ennek az új népnek az alaptörvénye a messiás üzenete, Jézusnak a tanítása. Erre utal egyébként ennek az új népnek a megszületésére, Jézusnak az ünnepélyes, nagy missziós parancsa, ahol azt olvassuk, én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek ezért, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit én mondtam nektek, s íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez Isten új népének a hatalmas alkotmánya. Jézus tehát 12 apostolt választ ki, egy azonban közülük, Júdás, árulóvá lett, és az árulás után kétségbeesésében fölakasztotta magát. Halljuk ennek a leírását Szent Máté evangéliumában, de itt az apostolok cselekedeteinek az elején is. Sőt, egy nagyon fontos ősegyházi írónk, Pápiász is megemlékezik ugyanerről a tragikus eseményről. A 30 ezüst pénz, amely Júdás árulásának volt a díja, visszakerül a főpapokhoz. Júdás visszaadja. Ebből vásárolják azt a telket, amelynek a neve Hakeldama, vagyis vérmező, amelyet később az idegenek temetőjeként használnak. Egyébként ez a telek mind a mai napig megvan. Jeruzsálemben az Olajfák hegyéről gyönyörűen lehet is látni ezt a helyet. Egy kolostor áll jelenleg ezen a telken, a Szent Onofriosz kolostor emlékezik mind a mai napig Júdás árulására és ennek a tragikus következményére. Az apostolok ezt a drámát, ezt a tragédiát akarják gyógyítani, illetőleg a 12-es számot helyreállítani. Miután Júdás az apostoloknak a közösségéből kiesett, újra helyre kell állítani a 12 törzsfőt, Isten népének az új 12 oszlopát. Hogyan teszik ezt? Először is imádkoznak, utána pedig sorsot vetnek. Azt akarják, hogy ez a választás ne egy emberi döntés legyen, hanem a sorsvetés által, amit egyébként a Leviták könyvében, az Ószövetségben is megtalálunk. Isten népe néhány fontos döntésnél így határozta meg, így választotta ki a vezetőit. Már ott megtaláljuk ennek az eredetét. Sorsvetés által választják ki aztán Júdás helyére az új apostolt. Hogyan történt ez a sorsvetés? Köveket tettek be egy kis zsákocskába, vagy egy edénybe. A kövekre neveket írtak. és amelyiket valaki mondjuk a kis zsákocskából kihúzta, vagy ha egy edénybe tették bele, akkor általában az edényt rázogatták, és amelyik először kiesett az edényből, azt a szemét választották ki az adott hivatalra. Két szemét állítanak oda, mint lehetséges 12. apostolt. Az elsőről azt halljuk, hogy a neve József, de van egy mellékneve Barszabbasz, és igaznak is nevezik őt az első keresztény közösség tagjai. A másik pedig Mátyás. Mind a kettőjük kezdettől fogva szemtanúja annak, amit Jézus tett és tanított. Keresztelő János kerességétől ott van a legbelsőbb tanítványi körben mind a kettő. József Barszabbasz is, és Mátyás is, a későbbi Mátyás apostol. Ez az apostolságnak az egyik legfontosabb kritériuma, hogy átélje mindazt, amit Jézus tett és tanított. Szemtanúja legyen az ő csodáinak, tanításának, keresztjének és föltámadásának. Végül is a sors Mátyásra esik. Mátyásnak a neve ezt jelenti héberül Isten ajándéka. Ugyanaz a szó, az adni, az ajándékozni szó szerepel Mátyásnak a neve mögött, vagy rejtőzik ebben a névben, ami ott van Máté nevében, vagy Mattatiás, sőt Nátán proféta nevében is. Ez a név választás egyébként nagyon gyakori volt az ókorban. Görögül is vannak olyan neveink, amelyek ezt jelentik, hogy Isten ajándéka, Dóra, vagy Teodóra név szintén ezt jelenti. Latinul pedig a Donát név hordozza ezt a jelentést, a gyermek Isten ajándéka, kincse, remek műve. Mátyásnak a neve tehát ezt jelenti, Isten ajándéka. Kiválasztják őt, vagyis helyreáll a 12 apostolnak a kollégiuma, Isten új népének a 12 törzsfője. Meg lehet alapítani most már ezt az új népet. Készen állnak arra, hogy befogadják a Szent Lelket, pünköstkor megszülessen az egyház, és elinduljon az ő nagy történelmi küldetésére. Szent Mátyás apostolról nagyon keveset tudunk. Eusébius az egyház történetében azt írja róla, hogy egy volt a 72 tanítvány közül, vagyis azok közül, akiket az apostolok mellett, még a nyilvános működés idején Jézus szétküld, hogy hirdessék az örömhírt. Illetőleg halljuk még azt az ősegyházi hagyományból, hogy Júdeában prédikált, és vértanú lett, megkövezték az életét, adta a Jézus melletti tanúságtételért. Kötődik a nevéhez egy apokrif evangélium is, Mátyás apostol nevét használja, ez a mű azonban ennek különleges történeti értéke nincsen. Megszületik tehát újra a 12 oszlopra épülő Isten népe, akik hamarosan pünköstkor majd befogadják a Szentlélek kegyelmét. Eltelnek ezzel a mennyből jövő erővel, tűzzel, és aztán elindul az egyház, elindul az örömhír Jeruzsálemtől kezdve egészen Rómáig és a föld végső határáig.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásunkban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, július 26-án, vasárnap délben, 14. Leó pápa a Castel Gandolfoi Piazza della Libertà nevű téren, az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el a déli úrangyalaimát, és a szokott módon az evangéliumból kiindulva rövid beszédet intézett a jelenlévőkhöz. Az elkövetkezendő percekben az ő beszédét hallhatják Pál Zsóka tolmácsolásában.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves fivéreim és nővéreim, szép vasárnapot kívánok!
2: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
1: Jézus tanításának középpontjában Isten országának misztériuma áll, melyet a mai evangélium igaz gyöngyhöz és kincshez hasonlít. A példabeszédek érzékeltetik velünk, milyen meglepetés éri azt az embert, aki olyasmire talál, amit még remélni sem mert. Olyannyira örül, hogy mindenét eladni, vagy mindent hátrahagyni immár nem lemondásnak, hanem nyerességnek tűnik számára. Az evangélisták ugyanis már írásaik első lapjaitól kezdve úgy mutatják be Jézus követésre szóló meghívását, mint ellenállhatatlan hívást. Ez a meghívás meghagyja ugyan az ember szabadságát, de sürgető erejű, mely készséges és vágytól indított választ képes kiváltani. Ez Isten közelségének és megtalálhatóságának első fontos vonása. Az ő országával való találkozás olyan fordulatot jelent, amely nem beszűkíti, hanem kitágítja az életet. Ha pedig valaminek most meg kell változnia, az nem a lehetőségek csökkenése, hanem növekedése érdekében történik. Van egy második szempont is, amelyre Jézus láthatóan nagy hangsúlyt fektet. A földbe rejtett kincsre valószínűleg egy földműves talál rá. Az igaz gyöngy rendkívüli értékét viszont egy kereskedő, talán egy utazó ismeri fel. Ezt követi másik két példabeszéd, melyek főszereplői halászok.

0: illetve egy írástudó, aki jártas a régi és új dolgokban. Azután hallunk olyan példabeszédeket is, amelyekben Isten országát egy asszony alakjában fedezhetjük fel. Aki lisztet dagaszt, majd egy másik asszonyéban, aki rendbe teszi a házat, egy királyéban, aki háborút tervez, egy férfiéban, aki tornyot akar építeni, intézőkében, akik kifizetésekkel vagy befektetésekkel foglalkoznak, pásztorokéban és földművesekében. Röviden, Isten országa a maga felbecsülhetetlen szépségét sokféle úton tárja fel, de mindenkit, férfit és nőt, fiatalt és időset, szegényt és gazdagot egyaránt, mély megújulásra hív. Mindenki megértheti, és mindenkit vonz. Az egyház ma is különböző származású, kultúrájú, képességű és felelősségű emberek közössége, akiket azonban mind arra hív az Úr, hogy Jézus Krisztusban egynek ismerjék fel magukat. Ő a rejtett kincs, az igaz gyöngy, a szétszoródtakat összegyűjtő háló. Jézus ugyanis kezdettől fogva olyan embereket hívott meg, és gyűjtött maga köré, akik egyébként soha nem keresték volna egymás társaságát. Éppen ezzel mutatta meg, hogy Isten nem személyválogató, és hogy ő kiválasztása szeretetteljes előnyben részesítés, különösen a kicsinyek és a kivetettek iránt. Testvéreim, nincs más dolgunk, mint kérni azt az ajándékot, amelyért az ifjú Salamon király is könyörgött. Annak ajándékát, hogy felismerjük a nagyértékű gyöngyöt, és ráismerjünk arra kincsre, amelyért érdemes mindent eladni. Miközben a fogyasztói ipar átalakítja ízlésünket egyre újabb szükségleteket keltve bennünk, hogy aztán olyan válaszokat adjon el nekünk, amelyek nem elégítenek ki, sőt, olykor meg is mérgezik a szívünket, meg kell tanulnunk, felismerni azt, ami valóban fontos, az Istennel való kapcsolat kincsét, amely megnyit bennünket az örömre, és segít, hogy egymással való kapcsolatainkat a lehető legjobban éljük meg. Mária a bölcsesség széke, közbenjárása irányítsa élet utáni vágyunkat Jézus felé, hogy az benne maradéktalanul beteljesedjen.
1: Kedves hallgatók, ennyi fért a mai adásunkba. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Pál Zsókát
0: és Görgényi Tündét hallották.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!